akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől.

0: szép.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a folytatásban a brit és a svéd elektronikus zene nagyszerű találkozása, Joel Corey Galantiszt és a Stay a Little Longer. A Galantiszt ugye egy Grammy-díjra jelölt eredetileg duó, elektronikus zenei projekt, most már egy személyes show, Christian Carson, művész nevén Bloodshy producer vezeti a Galantiszt, például ők készítették el a Heartbreak Anthem-et David Guettával. Joel Corey Galantiszt, Stay a Little Longer.

csak igazi mai slágermegy, a folytatásban pedig az a román DJ, producer, énekes, egykori boyband tag, Accent, aki újra gondolt egy korábbi bomba dalukat, a Kylie-t, Sarah-nak és Misha Millernek köszönhetően pedig új vokált kapott. Don't Leave, már bekészítettem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
1: Közös vacsorával a mentális betegségek ellen különös tanulmány látott napvilágot, a Vampol publikációjának eredményeiből kiderült. 10-ből 4 szülő azt állítja, hogy hetente 3-szor vagy annál kevesebb szer vacsorázik együtt a családja. A tanulmány szerint, ha egy anya vagy apa nem vacsorázik együtt a családdal, akkor a gyerekek olyan mentális sérüléseket szenvedhetnek, amelyek miatt később nem megfelelő viselkedési minták alakulhatnak ki náluk. A tanulmány szerint a szülők egyébként érzik a problémát, főleg a vacsorával járó szociális interakció hiánya az, ami zavarja őket. Több mint felük állítja azt, hogy a vacsorázás a legjobb módja annak, hogy egyben tartsák a családot, mivel nem töltenek együtt elég minőségi időt. A tanulmány tovább megy, a közös vacsorákat összefüggésbe hozták az elhízások, kábítószer használat, valamint az étkezési zavarok alacsonyabb kockázatával, de a középiskola elvégzésének megnövekedett esélyével is. A vacsora asztalnál folytatott beszélgetések ráadásul társadalmi-gazdasági helyzettől függetlenül bővítik a gyerekek szókincsét és olvasási képességét. A kutatók 1402 éves gyerekkel rendelkező családot vizsgáltak meg, arra voltak kíváncsiak, hogy a gyerek egy héten hányszor étkezik mindkét szülővel együtt, és hányszor csak az egyikükkel. Ezután a gyerekek 4-5 éves korában kérdéseket tettek fel a szülőknek a gyerekek viselkedéséről, például, hogy milyen gyakran kapnak dürohamot, vagy hányszor nem megfelelő a viselkedésük. Ebből következtették, hogy azok a gyerekek, akik kevesebb szerét kezdtek együtt az édesapjukkal, vagy külön az édesanyjukkal, a későbbiekben rosszabbul viselkedtek, mint azok, akik mindkét szülőt az asztalnál tudhatták. A kutatás vezetői szerint a családi étkezések a gyerekek számára az egyik legfontosabb tanulási környezet, ezért is érdemes jobban figyelni rá. Ott tanulják meg, hogy a felnőttek hogyan osztják meg az ételt, hogyan beszélnek egymással, és hogyan teremtenek szemkontaktust. Az is kiderült, a munkájukkal és anyagi helyzet elégedetlen apák vacsoráztak legkevesebbet a családjukkal.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
0: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Most egy nagyon-nagyon tehetséges brit énekesnő dalszerző, Ray, akinek nem csak a dalaiban található meg ez a sokszínűség, zenei sokszínűség, de az előadók, akiknek írt vagy társszerzője volt a dalainak, hát ez is nagyon-nagyon szertágazó. Ellie Goulding, Beyoncé, Charlie XCX, Zara Larsson, David Guetta, Joel Corey, John Legend, Emery, Mabel, és még mindig nagyon-nagyon fiatal, úgyhogy elképesztő zenei karrier áll előtte. Ezt a dalt pedig most nagyon-nagyon szeretjük tőle.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ed Sheeran, Camera, a Cyril remixben. Hát úgy tűnik, hogy Ed Sheeran elkezdett így kacsingatni az elektronikus zene felé. Ugye ez egy hivatalos remix, és a héten kiposztolta, hogy Martin Garrix-el is együtt dolgozott. Cyrillel nem sokára együtt bulizhatunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, vagyis május 24-én, pünkös vasárnap a Budapest Parkban. Érkezik még hozzánk Sam Felt és a Swiss Disco is, a Rádió 1-es DJ-ek Accent. Fú, de sokan leszünk. Részletek a weboldalunkon.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik, de egy amikor megyik az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.
0: Elsőként a Rádió 1-en.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.
4: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: csak igazi mai sláger megy. Nem sokára a bomba páros, akikkel személyesen találkoztatunk a Budapest Parkban május 24-én. Tóth Abigail, Accent és a közös daluk a Sugar Daddy. Ezt hozom mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös párizsi klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. Na, a párizsi klímaegyezmény még 2015-ben született meg. Az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlatváltozásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a párizsi klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
4: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival, csak

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Hypoton, DJ producer a folytatásban, David Guetta mentorátja. Guetta simán az apukája lehetne Hypotonnak, a fiatal DJ producer mégiscsak úgy hivatkozik a francia DJ sztárra, hogy tesó, találkozunk az ibizai rezidenciádon nyáron, posztolta nem olyan rég. Guettának júniustól ismét indulnak az ibizai buliai hétfőnként, és olyan sztárfellépők lesznek, mint a már is hallható Hypoton, Afrojack, Alesso, Cedric Gervais, a Chainsmokers, fellép majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is bulizó Cyril, és még sokan mások. Oh.

0: vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Ray Dalton például, akinek a hangját olyan dalokból ismerhettük meg, mint a Matt Kung-féle Don't Worry, ebben ő vokálozott jó pár évvel ezelőtt, aztán ugye jöttek a saját dalok, a Do It Again, na ez olyan nagyot ment a Rádió 1 esetnél, hogyha jól emlékszem, két Rádió 1 top 500-ban is ott volt a top 10-ben, aztán ott volt az All We Got, és most ez a dal, amit nagyon szeretünk Ray Daltontól, Blood Running, hozom már is.

fiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Itt a Rádió Egyen éjszaka és hajnalban is csak igazi mai sláger megy. Hogyha valaki az ágyban forgolódva hallgat minket, szeretném egy picit visszaaludni, de nem megy. Hát mondom a receptet, a tuti tippet, nem saját recept, hanem alvászakértők szerint kell így cselekednünk. Szóval szakértők szerint a gondolatainkat ilyenkor egy számunkra kedves helyre irányítsuk, ahol nagyon boldogok vagyunk. Ez megvan? Repüljünk el felette képzeletben, vagy sétálgassunk ezen a kedves helyen. Mindegy, hogy nyitva vagy csukva van-e közben a szemünk, a lényeg, hogy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Tűz volt egy debreceni mélytelepen, 70 tűzoltó dolgozott a helyszínen. Ma a történelem következik. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Egy erőgép és nagyobb mennyiségű papírhulladék gyulladt ki tegnap dél körül egy mélytelepen, Pallag közelében. Nagy erőkkel vonult a helyszínre a katasztrófavédelem, 70 tűzoltó dolgozott a lángok megfékezésén, a tűz keletkezésének okát még vizsgálják. Két ember megsérült, egyiküket kórházba szállították. Számolt be kedden a DTV híradó. A telephely hátsó részén csaptak fel először a lángok, az udvaron különféle újrahasznosítható hulladékot tároltak. A tűz gyorsan átterjedt a telep több épületére, némelyik össze is dőlt. A lángra lobbant épületekben gyúlékony anyagokat is tároltak. Az oltást nehezítette az erős szél. Papkunklinóra, a Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője elmondta, nem csak a megyéből, hanem Karcagról is érkeztek egységek. 9 gépjármű fecskendő, 7 vízszállító és magasból mentőszer segítségével tudták külön határolni a lángokat. A katasztrófavédelem mobil egysége is a helyszínen volt, ugyanis a nagy füst miatt méréseket végeztek. Halmazok, gráfok, valószínűség, számítás és függvényelemzés. Egyebek mellett ilyen feladatokat kellett középszinten megoldaniuk a matematika érettségén a végzősöknek. A pedagógusok szerint a feladat típusok nem tértek el a korábbi években megszokottaktól. A Médiacentrum Debrecen Fenyősné Kircsi Amáliát, a Tóth Árpád gimnázium igazgatóját kérdezte.
3: Én azt gondolom, hogy ez egy tökéletes átlagos érettségének tekinthető. A első részben, illetve a második részben lévő feladatok is olyanok voltak, amilyenre számíthattak a diákok, aki szépen végigcsinálta a felkészülést, az előírt gyakorlásokat elvégezte, annak nem szabad, hogy ez gondot jelentsen.
2: Az írásbeli érettségi ma a történelemmel folytatódik. Június 9-én a Nagyerdei stadionban néppályára a magyar labdarúgó válogatott Kazasztán ellen. Márko Rossi szövetségi kapitány örül a debreceni helyszínnek, derült ki a Magyar Labdarúgó Szövetség interjújából. Márko Rossi május 12-én hirdet keretet, akkor derül ki, hogy kikkel számol a június 5-ei finnek elleni és a június 9-ei Kazasztán elleni mérkőzéseken. A válogatott a 2 évvel ezelőtti Európa-bajnokság előtt játszott utoljára Debrecenben, az Izrael elleni találkozót 3-0-ra nyerte a Nemzeti 11. Márko Rossi szerint akkor csodálatos légkörben nyertek, és mindent megtesznek azért, hogy Kazasztán ellen se legyen ez másként. Változóan felhős, napos idő ígérkezik ma Debrecen térségében, eső nem várható. A szél ismét sokfelé megélénkülhet. A legmagasabb hőmérséklet 27 fok körül valószínű.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Közös vacsorával a mentális betegségek ellen különös tanulmány látott napvilágot, a Vampol publikációjának eredményeiből kiderült, 10-ből 4 szülő azt állítja, hogy hetente 3-szor vagy annál kevesebbszer vacsorázik együtt a családja. A tanulmány szerint, ha egy anya vagy apa nem vacsorázik együtt a családdal, akkor a gyerekek olyan mentális sérüléseket szenvedhetnek, amelyek miatt később nem megfelelő viselkedési minták alakulhatnak ki náluk. Tanulmány szerint a szülők egyébként érzik a problémát, főleg a vacsorával járó szociális interakció hiánya az, ami zavarja őket. Több mint felük állítja azt, hogy a vacsorázás a legjobb módja annak, hogy egyben tartsák a családot, mivel nem töltenek együtt elég minőségi időt. A tanulmány tovább megy, a közös vacsorákat összefüggésbe hozták az elhízások, kábítószer használat, valamint az étkezési zavarok alacsonyabb kockázatával, de a középiskola elvégzésének megnövekedett esélyével is. A vacsora az tanár folytatott beszélgetések, ráadásul társadalmi gazdasági helyzettől függetlenül bővítik a gyerekek szókincsét és olvasási képességét. A kutatók 1402 éves gyerekkel rendelkező családot vizsgáltak meg, arra voltak kíváncsiak, hogy a gyerek egy héten hányszor étkezik mindkét szülővel együtt, és hányszor csak az egyikükkel. Ezután a gyerekek 4-5 éves korában kérdéseket tettek fel a szülőknek a gyerekek viselkedéséről, például, hogy milyen gyakran kapnak dürohamot, vagy hányszor nem megfelelő a viselkedésük. Ebből következtették, hogy azok a gyerekek, akik kevesebbszer étkeztek együtt az édesapjukkal, vagy külön az édesanyjukkal, a későbbiekben rosszabbul viselkedtek, mint azok, akik mindkét szülőt az asztalnál tudhatták. A kutatás vezetői szerint a családi étkezések a gyerekek számára az egyik legfontosabb tanulási környezet, ezért is érdemes jobban figyelni rá. Ott tanulják meg, hogy a felnőttek hogyan osztják meg az ételt, hogyan beszélnek egymással, és hogyan teremtenek szemkontaktust. Az is kiderült, a munkájukkal és anyagi helyzetükkel elégedetlen apák vacsoráztak legkevesebbet a családjukkal.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, mert most például Kygo, ő volt az első DJ producer, aki zenélhetett olimpiai záró eseményen. Ugye mindig Tiestót szoktuk emlegetni. Kygo a Riói olimpián zenélt a záró eseményen, ez 2016-ban. Tiesto pedig még az aténi olimpián és a nyitó ceremónián. Ennyi a különbség. Egyébként zuhogó eső volt végig. Kygo szettje alatt is, de hát hatalmasat bulizott mindenki. Most a OneRepublic-kal közös dalát hozom. Ez a Chasing Paradise.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös párizsi klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 század Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. Na, a párizsi klímaegyezmény még 2015-ben született meg, az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlat változásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a párizsi klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül! Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On!
1: Na de akkor nézzük meg, hogy mi történik a svájci székelyű Hip Baby gyártónál, gyerekek. Ezt elhiszitek, hogy van ilyen? Ausztriában elbocsátott alkalmazottat gyanúsítanak a következővel, hogy mi történt itt valójában. Őt kirúgták, ugye? Ausztriában dolgozott, ez a Hip gyár, ez ugye csecsemő ételeket csinál. Tudod, ez a kis konzerv, túl vagyunk a gyerekes időszakon.
2: Kis üvegbe.
1: Bementél, megvetted a tökfőzeléket, megvetted neki a babfőzeléket, a sárgarépa főzéket, megfogtad, kigugapokoltad, benyomtad a gyerekbe, és boldog volt, mert evett és aludt. Ezek a kis Hip bébi ételek.
3: Tetszik nekem.
1: Sótlan, íztelent,
3: szarít. Azt mondani, hogy szerintem nem annyira jók amúgy.
1: De nekünk, a gyereknek akkor még jó 6 hónaposan, meg egy évesen,
3: tudja,
1: meg hozzátáplázni.
3: Az élet.
2: Hát, de még ugye anya nem főz, őket, igen. Muszáj valamit ennie.
1: Igen, igen, igen. Na, hogy kirúgtak egy szlovák férfit, aki bosszút állt, figyelt, hogy állt bosszút, és azt csinálta, hogy patkány mérget juttatott a gyártó soron keresztül a bébi konzervekbe. Na azt aztán hogy csinált a gyerekek? Ezt próbáljátok megfejteni.
2: De ha miután kirúgták, hogy ment vissza?
1: A bébi étel bűnöző. Tessék?
2: Kirúgták, és utána állt bosszút? Hogy ment vissza?
3: Nem, hát nem azonnali
1: tudott,
3: volt. Mindent
1: az ügyről most fogjuk felderíteni az első kérdés.
3: Felmondtak neki, és még volt gondom, amit le kell dolgozni.
2: Igen. Fönmondási ügy.
1: Lemérgezte a bébi ételeket, és azt csinált, aukciában vették észre, és ott is vették őrizetbe. Elvesztette az állását, és azt csinálta, hogy patkány mérget rakott a bébi ételbe. És nem egészen tudják, hogy hogy, mert azért ez egy zárt rendszeren keresztül megy ugye maga az, hogy belenyomják az üvegbe a kaját. És azt mondta a férfi, megzsarolta a hibgyárat, és azt mondta, hogy elmondom, hogy melyik tételt mérgezte meg patkányméreggel, hogy ne kelljen kidobni nektek egy hónapi hibadagot. Viszont akkor fizessetek ki engem, vagy adjatok végkielégítést, vagy adjatok valamiféle...
3: Hát, jó, hogy ostoba voltam úgy, mert...
1: Kártérítést.
3: Összességében. Tehát nem csak az, hogy ezt kitalálta, hanem az is, hogy tudod, ilyenkor nem az van, nem az a protokoll, hogy akkor persze elhisszük neked, hogy csak ebből 10-be raktál, hanem ilyenkor az egészet így is úgy is meg fogja semmisíteni.
2: Hát, hogyha bevallod, akkor...
1: Na, de hogy jön rá? Várjál, szólt egy szülő, hogy patkányméreg van a kajában?
2: Nem, ez ő
1: hogy...
2: megmérgezte, és igen? Azonnal értesítette a gyárat, hogy méreg van a hibben, vagy hobban, és ha nem fizettek, akkor igen. Nem mondom el, hogy melyikben. Tehát, meg kell, amit Eszter mond, meg kell semmisíteni egy hónapnyi termelést.
1: Iszonyat durva. Na most várjál, ezek már kim voltak kisboltokban közben. Tehát, hogy észrevette egy szülő, fölhívták a figyelmet arra, hogy figyeljenek a kajára, és Kismarton és környéke megyében, Snüccen-Gibe településen vásárolták meg, 15 mikrogram patkánymérget találtak a bébi ételben. Azt nem mondták, hogy ennek a mennyisége elfogyasztása milyen hatással lenne a kisbabára.
3: Lehet, hogy a nulla lenne a legjobb szerintem egy gyep kisbe a szájába, a patkánygyerekből. Azt gondolom.
1: Nem feltétlen tesz jót az immunrendszernek. Szerintem úgy nem biztos,
3: hogy erős. Nem
1: biztos, hogy előnyös, igen. 2 millió eurót kért, 6 napon belüli kifizetést követelte a vállalattól, és azt mondja, figyelj, a hülye rossz helyre küldte az e-mailt, a levelet azonban csak 2 héttel a határidő lejárta után találták meg egy csoportos postafiókban, amelyet ritkán néznek. Ezt elhiszed. A hülye telenyomta a patkányméreggel a hipet, elküldte a zsaroló e-mailt. Nem jöttek rá, ezek kiszórták, tehát valószínűleg emberi fogyasztásra is került, mert hogy nem tudtak minden üveget megfogni. Majd 2 hét múlva észrevették, hogy ájjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj komplet gyártósor patkányméreggel. Na de kérdezem én, hogy jutottad be a patkánymérget? Fogod, beviszed a patkánymérget, és az üvegben, amikor keresik, vagy keverik a babot, a főzeléket, meg a répát, fogsz egy kiló patkánymérget, és beadagolod? Vagy az üvegbe nyomod bele, amikor az már gyártósoron van, és készen van? Hogy viszed be a patkánymérget?
2: Bekeverésnél.
1: Bekeverésnél.
2: De mondjuk is, hogy viszel be egy kiló patkánymérget?
1: Hogy viszed be? Azt gondolnád, hogy azért ennél ez egy zártabb rendszer, amin keresztül mennek ezek a kaják. Hogy mérgezed ezt le? Ilyen alapon bárki évek óta mérgezheti a hippet patkánymérgel, úgyhogy soha büdös életben nem jönnek rá.
3: Nem annyira zárt a rendszer szerintem, mert ugye az van, hogy nem nagyon van benne tartósítószer, ha jól emlékszem a hippesre, mert az a jobbik minőségű, és ott ugye az van, hogy akkor hővel, meg ezzel a vákummal tartósítanak, tehát akkor van egy része a sornak, amikor még nincs rajta tető. Szerintem nem tettő.
1: És akkor ott ő kicsit csipetnyúzóval.
2: Így egy kis kanállal mindegyikbe tesz bele.
1: Hát ezt gondolod, jön a gyártósor, az ittik, üveg rámegy.
3: Nem, de
1: hát
3: van mellette minőség ellenőr mindig. Tehát például, hogyha valami mellé nyom meg, és ugye van, aki ki tudja szedni. Tehát fizikai munkás mindig van mellette.
1: Ezeken a gyártósorokon már nagyon kevés van. Gondolj, de jön az üveg, én láttam egy gyártósor. Jön az üveg, belenyomja a dzsuvát, ráteszi a kupakot, rányomja a matricát, kész, és következő. Kész. És ilyen százasával dobja ki.
2: Tehát, minőségellenőrzés meg úgy van, hogy kiveszel x darabot belőle. Tehát legyártasz ezret, akkor abból kettőt kivesznek, szúrópróbaszerűen és vizsgálnak. Az pont átment, a többi meg...
1: És egyébként az jó kérdés, hogy a szülő hogy jött rá, hogy a 8 hónapos gyerek na, azt mondta, hogy patkányméreg íze van. Kóstold meg, mert ez nem finom, mondta az egy éves gyerek, aki egyébként lett a sárgarépa főzeléket.
3: Utána még elénekelte a lecsó betét dalát.
1: Igen, a kedvenc mesém a lecsó, igen. Hogy jött rá a szülő, hogy ebbe patkányméreg van?
3: Valószínűleg a tetejére rákerült, mert ezeknek úgy van, hogyha oxidálódik a tetej, akkor nagyon megváltozik a színe, és attól már ijesztő. Tehát, hogy lehet, hogy lecsavarta, és ugye gondolat elkezdett dolgozni a patkányért, az így habosodik meg ilyen, mert ugye ez egy
2: átmarta
3: ilyen...
2: Átmarta az üveget.
3: Ne, az is lehet meg az, hogy ebben vannak fehérjék, és ugye amikor fehérjéhez hozzáér valami, ami kémiai reakciót vált ki, akkor az ugye elkezd valamilyen állaggá válni ott a tetején, és gondolom, hogy gusztustalan volt.
1: Ja, hogy rájött a szülő arra, hogy akkor ennek a tetején valami úzik. Nem jó, megváltozott az állaga. És akkor kiderült, hogy a patkányméreg úzik a hípnek a tetején.
3: Igen, meg amúgy szerintem. Sok ilyen szitu van, hogy tudod, kibontod, átkanalazod, mert azért nagyon sok sztori volt, hogy mit találtak már ilyen ételekbe. Tehát ez nem az első ilyen eset.
2: Most várjátok, én ráolvastam erre, az érintett üvegen, amit lefoglaltak, egy fehér matrica volt piros körrel az üveg alján. Tehát a csávó megjelölte.
1: Hát akkor felejtsd el, az akkor annyira nem zárt rendszer. Tehát akkor a mamák, a nagymamák, mint a befőttes, hogy a baraszlekvárt berakják.
2: Oda ment, és egy krumplit.
1: Gyártósoron, egy 4000 négyzetméteres ipari telepe, egy gyártósoron ő megjelölgette az üvegeket, hogy ebben van a patkányméreg alulról?
2: Hát ezek szerint itt most az van, hogy a burgenlandi rendőrség, meg az osztrák élelmiszerügyi, biztonsági, akármicsoda kinyitott üveget foglaltak le, és az érintett üvegen egy fehér matrica volt piros körrel az üveg alján, ami aha, egyébként ott nincs. Tehát valószínűleg a csávó, akkor tényleg az van, hogy a soron ott állt, kiskanállal tyuk-tyuk-tyuk, elkeverte és ragasztott rá egyet. Mert ő ugye nem akart gyilkolni, tehát hogy ezt ő nem azért csinált, hogy meghaljanak emberek, meg csecsemők, gyerekek, főleg nem, hanem zsarolni akart vele.
1: Mondjuk meglehetősen naív feltételezés, hogy írsz egy e-mailt a cégre a saját e-mail címedről, megzsarolod a céget, és a cég neked ki fogja fizetni a 2 millió eurót egyébként, és aztán te elmondod, hogy igen, akkor a 6-os gyártósor, 2-es, nem tudom, Bécsbe menő fuvaron raktam bele 6 üveget, amiben patkányméreg van. Tehát azért itt az egész feltételezés, meg az egész hitrendszer azért nagyon, nagyon inog, nem?
3: Azt írja valaki, hogyha a tartályba keverné bele,
1: akkor az nem tűnne föl senkinek.
3: Nem, az feltűnne, mert hogy ott vannak különböző ellenőrzések, ilyen kémiai, biológiai. Tehát, hogy ugye, mivel, hogy a több alapanyag van, bármelyik aha, alapanyag lehet szennyezett, úgyhogy gondolom a végén az elkészült terméket azt letesztelik ilyen csíkokkal, meg mindenféle dolgokkal, és utána pedig, tehát amikor elkészült az üveg, akkor azt már valószínűleg nem tesztelik le, hiszen ugye már előtte letesztelték, úgyhogy ennyi. Akkor az
2: a kéz terméknél is biztos, hogy kivesznek kettőt.
1: Biztos, hogy van ilyen szúrópróbaszerű ellenőrzés, tudod, megnézik az állagát.
2: Jó, a vákum, jó zár, az akármicsoda, ott még egy kör, biztos, hogy ráfuttatnak, de mindegy, de akkor ezek szerint ő egyesével követte ezt el.
1: Kiskanál is beleszórta, igen. De akkor a szülő rutinos volt, tehát akkor a szülő jött rá, hogy itt, és akkor aztán fölemel az üveget, és meg van jelölve pirossal. Na azért az úgy már egészen gyanús egyébként, igen. Aha, tehát én nem kóstoltam meg ezeket a bébi ételeket, csak akkor, amikor melegel, tehát amikor megmelegíted neki, akkor úgy megkóstoltad. Meg rájöttél, hogy a tök egy kicsit szerintem megsózva nem olyan rossz. A tök főzelékük nem volt rossz. Én azt mindig megsóztam, egyébként azzal bevertem
3: a
1: egyet én is.
3: A paradicsomos tészta volt.
1: De melyiket szeretted? Apró darabos tészta volt. De meg kellett sózni mindig, mert baromi sótlan.
3: Igen, igen, az a tészta volt egyetlen
1: jó. Én a tököt szerettem.
3: Komolyan?
1: Igen, én nekem a tök főzelék volt. Kicsi tejfőbe, egy pici kanál tejfő, pici só. Figyelj, olyan főzeléket. Olyan főzeléket csináltam belőle, megőrültél. És voltak ilyen gyümölcs konzervjeik, amiben körte volt ledarálva. Elmondom neked, voltak rosszak.
3: Abból nem a maga gyümölcs, neked nagyon savas volt, hanem azt tetszett, mert volt egy kis gríz. Lehet kapni gyümölcs plusz gríz.
1: Gyümölcs plusz gríz, tényleg.
3: Igen.
1: Tényleg.
3: Mert jobb volt, ilyen sejmes volt az állaga. Szinte pudingos.
1: Igen. Igen, és egyébként a csávó mire gondolt, hogy akkor ő kifizetik a 2 millió eurót, ő megmondja, hogy 2-es karton 6-os Bécsben ő szállítmány, azt levonják, és vége.
2: És tehát, utána nem fogják elkapni.
1: És nem kapják el, átutalják a 2 millió eurót, és azt mondják, hogy köszönjük, Jürgen, hogy elmondtad, itt a 2 millió euró, boldog nyugdíjas éveket.
2: Nem is szevasz. Értem.
1: Az egészet nem érted. Hát, tessék, írjatok rövid zsaroló leveleket nekünk, hogy ki mivel tudná a saját cégét megfenyegetni, jó? Igen, a főnök a céges autójában a pótkerékben tartja nagybani tételben a kék színű vitaminokat, nem otthoni használatra, írta a hallgatónk. Kedves főnök, ajánlom figyelmetbe, hogy a számítógép és időpontrendszert a mikorházi osztályunkon csak én tudom kezelni jelszavakkal együtt. Ha bármi csúnyaság járna félben, az egész rendszer törlöm, a jelszavakat pedig módosítom. Ha bármi kétséged lenne abban, hogy kidolgozik rendesen, ajánlom figyelmetbe a hétfő és csütörtöki kukásnapot, amikor is a kedves feleséget kint udvarol a kukásoknak. Legyen csodás napot, csak okosan.
2: Ez egy zsaroló levél.
3: De miért kell udvarolni a kukásoknak?
1: Hát ez egy jó kérdés, mert az, hogy kávba hanyagolva valószínű.
3: Miért hát pedig az van, hogy valami súnyászkodás van. Van itt még egy plusz kuka, amit el kéne vinni, srácok, itt hátul, de gyerek, gyerek.
1: Nincs ott plusz kuka, ott egy másik kuka van, ott egy bozót valamit le kéne vágni.
3: Azt mondod, hogy ízé.
1: Miért udvarol az asszonyka a kukásoknak? Egy kis plusz motyú elviteléért?
3: Szerintem a lehető legnehezebb műfajt választottam, mert a kukások mindig annyira sietnek, hogy nincs ilyen nagy idő. Tehát én még nem láttam fizikai munkásokat ennyire sietni. Olyanok az egész, mint egy ilyen gépsor.
1: Rohan, szedik. Ott nincs nagyon idő.
3: Nincs,
1: elkapni idős milfeket, akik kicsit kiéhezettek, igen. Személyi sofőr voltam május 12-ig, az összes szeretőt ismerem, legalábbis névről biztos, hazugságokat, kommunikációs zavarokat, mit írt rá rokona, hogy ne az ő nevé legyen a vagyonbevalláskor, az összes mocskos dolgát tudom. Létezik betyárbecsület is, de az illetékesek fognak egyszer kérdezni, akkor szívesen elmondom.
2: Yeah.
1: Jött egy ilyen is. Köszönjük szépen. Annó nálam volt a főnököm céges telefonja, jött egy SMS a szeretőjétől, akinek férje is volt, sőt, ismertem is a mai napig a csajt, csak én tudom ezt két oldalra. Mindenhogyan tudtam volna zsarolni. Jóska, szerintem tedd ki az esőbe, hát ha nő még. Nagyon rád férne, puszi Kinga. Ha elküldeném a kedves párodnak a közös kóbor percénkről készült fotókat, lehet, hogy előbb-utóbb megadod a több mint 5%-os nyomorult fizetés emelésemet. Vagy betolom a képeket a közös munkacsoportba. Tuti zabálnák a sztorit. Hoppá!
3: De most akkor az történt, hogy amit gondolunk, hogy történt, hogy összefeküdtél vele
1: a
3: fizetés emelésért, és aztán nem adta meg.
2: Nem biztos, hogy azért szerelemből is összefeketett, érted?
3: De az egy másik esemes mondom, előtt te írtál.
2: Hát utána kért, nem adta meg. És azt mondta a főnök, hogy nem adja.
3: Időarányosan csak 3,5% tud lenni.
2: Vagy hogy szóval van ez? Egy jó áresünk.
3: Így van. Ez nehéz kérdés amúgy.
1: Tisztelt vezetőség, ha nem fizetitek ki az ünnepnapokat is, akkor jelzem az összes megrendelőnek, hogy a kutyáitok rendszeresen telibe húzzák a raklapokat, és ezt ők így kapják meg. Same in English. Dani küldte nekünk. Köszönjük szépen. BRFK bűnmegelőzési osztály, 12 fővel a rendőrpalotában dolgozunk. Ott is mit lehetne, gyerekek.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park

0: lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
3: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
4: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
3: Próbálja ki a Maxentist. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, max szentíz.
5: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
7: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
9: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
10: És ez még csak a bemelegítés.
9: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
11: Figyelem, fesztiválrajongók! Május 8-án és 9-én jön a Csabai Csülök Karnevál Békés Csabán a Csaba Parkban. Ingyenes belépés, brutális csülkös finomságok és sztárfellépők. Radics Gigi és Dérheni, Péter Sramek, Lengyel Johanna, Vétek Kefir, Nem az a lány és Szofi, Bíró Csongor. Napközben programok, este koncertek és hatalmas No Low Sounds nagy koncert. Csabai Csülök Karnevál, ízek és slágerek tavaszra hangolva.
12: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 990 000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy 5-ajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Debrecen Autóház, Debrecen, Külsőböszörményi út 4.
0: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en. Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet. A Balázsék Lócsó május 15-én megérkezik Debrecenbe.
3: Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Júlival.
10: Hello Debrecen! Nagyon várunk titeket!
13: Délután 5 és 8 között a Kossuth téren.
3: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Nyújikkal!

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Tűz volt egy debreceni mélytelepen, 70 tűzoltó dolgozott a helyszínen. Ma a történelem következik. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Egy erőgép és nagyobb mennyiségű papírhulladék gyulladt ki tegnap dél körül egy mélytelepen, Pallag közelében. Nagy erőkkel vonult a helyszínre a katasztrófavédelem, 70 tűzoltó dolgozott a lángok megfékezésén, a tűz keletkezésének okát még vizsgálják. Két ember megsérült, egyiküket kórházba szállították. Számolt be kedden a DTV híradó. A telephely hátsó részén csaptak fel először a lángok, az udvaron különféle újrahasznosítható hulladékot tároltak. A tűz gyorsan átterjedt a telep több épületére, némelyik össze is dőlt. A lángra lobbant épületekben gyúlékony anyagokat is tároltak. Az oltást nehezítette az erős szél. Papkunkli Nóra, a Hajdúvihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője elmondta, nem csak a megyéből, hanem Karcagról is érkeztek egységek. 9 gépjármű fecskendő, 7 vízszállító és magasból mentő szer segítségével tudták külön határolni a lángokat. A katasztrófavédelem mobil egysége is a helyszínen volt, ugyanis a nagy füst miatt méréseket végeztek. Halmazok, gráfok, valószínűség, számítás és függvényelemzés. Egyebek mellett ilyen feladatokat kellett középszinten megoldaniuk a matematika érettségén a végzősöknek. A pedagógusok szerint a feladat típusok nem tértek el a korábbi években megszokottaktól. A Médiacentrum Debrecen Fenyősné Kircsi Amáliát, a Tóth Árpád gimnázium igazgatóját kérdezte.
3: Én azt gondolom, hogy ez egy tökéletes átlagos érettségének tekinthető. A első részben, illetve a második részben lévő feladatok is olyanok voltak, amilyenre számíthattak a diákok, aki szépen végigcsinálta a felkészülést, az előírt gyakorlásokat elvégezte, annak nem szabad, hogy ez gondot jelentsen.
2: Az írásbeli érettségi ma a történelemmel folytatódik. Június 9-én a Nagyerdei stadionban lép pályára a magyar labdarúgó válogatott Kazasztán ellen. Marco Rossi szövetségi kapitány örül a debreceni helyszínnek, derült ki a Magyar Labdarúgó Szövetség interjújából. Marco Rossi május 12-én hirdet keretet, akkor derül ki, hogy kikkel számol a június 5-ei finnek elleni és a június 9-ei Kazasztán elleni mérkőzéseken. A válogatott a 2 évvel ezelőtti Európa-bajnokság előtt játszott utoljára Debrecenben, az Izrael elleni találkozót 3-0-ra nyerte a nemzeti 11. Marco Rossi szerint akkor csodálatos légkörben nyertek, és mindent megtesznek azért, hogy Kazasztán ellen se legyen ez másként. Változóan felhős, napos idő ígérkezik ma Debrecen térségében, eső nem várható. A szél ismét sokfelé megélénkülhet. A legmagasabb hőmérséklet 27 fok körül valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rendszeresen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, gyerekek, jó reggelt, időben kezdünk, 6 óra után 15 perccel jó reggelt. Eszter, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Hello, jó reggelt! Nagy pislogások!
3: Hello mindenkinek!
1: Jó reggelt!
2: Kicsit későn ébredtem fel, de ettől főjelenek képbe vagyok. Jaj, Feri, ne fossál tőlem. Hoztam neked egy meglepetést, képzeld el.
3: Nem.
1: Na!
2: Az van,
3: akkor azért
2: ugye...
3: voltál ilyen mérges,
2: nem? Nem vagyok mérges.
3: De már ez a mondat is. Nem vagyok mérges.
1: Mi a meglepi?
2: Igen, igen. Ferenc, ma a saját sorsod kovácsa vagy, csak mondom neked. 4 órás kovácsolás vár ma ránk együtt.
3: Ja.
2: Hogy az lényeg, hogy ugye nagyon sokat hallgattam azt Ferenctől, hogy elmaradásom van vele kapcsolatban, és ez az elmaradás egy maskás sejeming. Jól emlékszem?
3: Igen, ígértél.
2: És jövő héten, ugye hétfőn Ferencnek a születésnapjával fogunk indítani, úgyhogy arra gondoltam, hogy már jöhetne az uniformisodban. Tessék, átadom neked ezt a rendkívül ízléses darabot.
3: De
1: azt a mindenit, mi ez pontosan? De. Ez egy macskás?
2: Ez egy macskás születésnapi sejeming.
1: Oda nézzél!
2: Egy hatalmas fürdőkádban ücsörgő macska van
1: ez
2: rajta.
1: Ez nem ing, ez egy abrosz. Tehát ez be lehet takarni az Alföldet.
2: Ez Ázsiának azon részéről jön, valószínűleg 3-4 éves gyerekek készítették.
1: Igen, a méretezés azért nem akármi.
3: Nem sikerült, de jó lesz.
2: Figyelj, el lehet dönteni, hogy egy veszélyes 2XL-eset veszek, vagy egy tuti 3XL-eset, és én a 3XL-eset választottam.
1: Jó, voltam,
2: ezzel fel tudod venni a mellényedet.
1: Igen. Volt, amikor ekkora volt, most nem ekkora, de jó, viszont a macska nagyon cuki.
2: Igen,
3: de aranyos
2: a kedves
3: vagy.
2: Hallgatók nem tudják, de ezen, hát hogy is mondjam, japán macska van, egy nagy habos fürdőt vesz éppen, és nagyon sok rózsaszín levél és zöld levél.
3: Nagyon szép, nagyon szép színek, és külön kiemelném a kád mellett a 2 darab mozdatos sampont.
1: Igen, nagyon csinos.
3: Japán feliratokkal van.
1: Levelekkel.
3: És akkor
1: közben.
3: Hétfőn ebben legyek?
2: Hát légy szíves. Lehet, egy kicsit be kell szabni most, hogy tedd magad, de légy szíves.
3: Hát nem kell. Jó az.
2: Kicsit bővebb lesz.
1: Még. Egy picit belehízol hétvégén, akkor jó vagy.
2: Adj neki, akkor tömeges
3: kell legyek.
1: Akkor azért úgy jó vagy.
2: De ha 2XL-eset vettem volna, akkor az apró ázsiai kezek biztos, hogy kicsit csináltak volna.
1: Igen.
2: Mert a 2XL mindig olyan fura.
1: Nem? Igen, igen, igen, igen.
2: Már honnan tudhatnám, hiszen embers vagyok, ugye?
1: Igen, hogy...
3: Én sem láttam még sose olyan kicsi, vagy nagyot.
1: Igen.
2: Így van.
1: Jó, figyelj, hát, jól néz ki.
3: Te mus?
1: Te mus?
2: Nem. Drága is volt ráadásul.
1: Drága is volt. Miért drága? Egy ilyen?
2: Hát ebben a méretben.
1: Figyelj! Én azt mondom, ezzel be lehet akarni a kis Alföldet, ezzel be lehet akarni.
3: Ha nem tudunk, ha nincs szállásunk, akkor ezzel bárhol.
2: Béket meg tudod kérni a hétvégén, egy kicsit vegyem be belőle.
3: Anyám, az ért hozzá.
2: Na anyukát, csinálj már belőle, egy kicsit elgomboltad.
1: Kicsit el is gomboltad, aztán jó hülyén néz ki. De hogy igen, anyád egy kicsit bevesz belőle, jó lesz az, nincs ezzel baj.
2: Így van. Hát lehet, hogy a sampon le fog kerülni róla.
1: Igen.
2: Igen.
3: Hát nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon szépen, és a viselt egészséggel.
3: Azért, na.
2: Hálátlan kigyó.
3: Hát csak szeretsz.
1: Nagyon
3: mély
1: szép.
3: Mélyenleg belül.
2: Nagyon csinos leszel. Így van. Amúgy ezt már hónapok ezelőtt megrendeltem, elmondanám neked. Csak nem volt megfelelő alkalom, hogy behoz. Amúgy nem olyan
1: egyébként
2: gáz.
1: Így már begombolva, így begombolva tök jó.
2: Laza.
1: Így begombolva elég laza egyébként. Igen.
2: Ez egy kis váltomés, ez van benne, úgy látom.
3: Ez na, az izmom, érted?
2: Igen, nagyon durva.
1: Jó, hétfőn a kitelepülésre kérlek szépen, hogy
3: ebbe megyek.
1: Hogy ebbe érkezzél. Nagyon klassz. Gyorsan közben egy SMS, 44 nap, 19 óra 44 perc és nyári szünet. Eszter, én szeretlek, jött egy ilyen. Köszönjük szépen, valakit ezt már kiszámolta nekünk. Én még a nevét sem tudom, csak megírta megint, hogy mi a helyzet. Tartsátok meg a jó szokásokat a 6.15-tel. Péter küldte ezt nekünk Miskolcról, mert hogy 6.15-kor kezdtünk, igen. Ej, Eszter, karácsony, motor, szülinap, cicásig, mi kell még? Jani Zalából küldte.
2: Na látod, és
3: kézzel,
2: Jani, még így is így bennak velem, látod? Tehát, hogy egy ilyen csupa szívember vagyok, igen. És még így is.
1: Megvolt a napindító gyászolás, kezdődhet a műsor, szóval lássuk a témákat, írta nekünk egy hallgató. Hát 6 órakor még nem szoktunk, csak úgy belekapunk mindenkibe. Igen. De jó, egyébként mondom, nem rossz, tényleg nem rossz. Nem áll rosszul. Nagynak tűn, de így felvéve nem.
2: Ez egy laza, tehát ez szellőzős. Ebben nem lesz meleged.
3: Igen.
1: Igen. Nyaras. Igen. Feri elsírni, ki fogja magát ettől a gyönyörű ajándéktól. Na, gyorsan dobj egy Balázsit. Barnabás küldte neki. Gyorsan dobj egy Balázsit, igen. Milyen szállóige lett a csávó, nem? Hát, itt mém is, meg szállóige, meg minden. Bement.
3: Nagyot ment.
1: Előadta itt a nagy országos hisztiét, meg Brüha elsírta magát, hat zsebkendővel bekészítve. Mit kap?
2: Ez a zsebkendő, én azt,
1: a zsebkendő bekészítve mennyire jó.
2: De ezt magának tette el az asztal, hogy oda volt készítve.
1: Hát vagy mondta, hogy figyeljetek, sírni fogok, szeretnék kérni zsebkendőt, és akkor kért előre zsebkendőt.
3: Szerkesztők gyorsan bekészítették, hogy ha nagy sírás lesz, akkor több is legyen.
2: De mi van, hogy azért tették be, mert odafelé is végig sírt.
3: Úgy igen. Telefonált, mert ő akart bejönni, ugye?
1: És szeretnék zsebkendőt kérni, mert nagyon fog sírni.
2: Hú, nem tudom, és kíváncsiak, hogy mi fog még történni, mert az egész közélet annyira izgalmas, hogy ehhez képest a Dallas utolsó évada teljesen kiábrándító volt.
1: Figyelj, nagyon izgalmas, és szerintem ez még azért jó sokáig így is marad. Itt még kiesnek csontvázak és nem csontvázak és élő emberek a szekrényből, itt még ügyességi nyomozások lesznek, itt még nagyon sok minden történik, úgyhogy nagyon izgi. Egyszerűen tényleg csak fel kell ütni most a magyar közéletet, belpolitikát.
2: Az internetet is tetszeni fog, ami történik.
1: És minden nap tetszik, ami történik. Igen. Úgyhogy ez, igen. Ez nerkendő, azt írják. Április 12 óta az nerkendő. Kicsit halkabban létsz, és még alszom. Írja nekünk egy másik hallgató. 6-15, nem a fixáros gázolajra gondoltál? Annyi a fixáros gázolaj? 6-15.
3: 5-95.
1: 5-95, és van egy másik ár, azt hiszem, kettő ár van. Van a benya, meg a gázolaj.
3: Ja, a gázolaj.
2: Ja, nem beszéltünk amúgy a legfontosabb részletről a videóban, a Casio számológépes óráról. Azt hiszem, láttátok?
3: Az van neki.
2: A karján most kivételesen nem egy nagyon drága 15 milliós, meg 50 milliós óra volt, hanem egy Casio számológépes, amit 30 ezerért lehet venni.
3: Hát mert sírós interjúra nem mész 15 milliós órába.
2: Azért volt hát a számológép, mert telefon nem lehetett bevinni, és azon még gyorsan tudott számolni, azt mondja, 17 milliárdot, igen, hát ezt elkötöttem, na várjál, de akkor itt még igen. 5 milliárd. Akkor
1: de még ebben is hülyének vagyunk nézve, tudod, tehát még ebben is megvan az a prekoncepció, hogy felveszem ezt, hát ha elhiszitek. Persze, nyilván elviszük, évente 100 milliárdokat vettél föl közpénzből azért, hogy pusztítsad az ország mentális állapotát, és háborús plakátokkal kampányolj tele mindent. Te csak a helyet biztosítottad, magát a felületet, persze tudjuk, a tartalmat nem te gyártottad. Egyébként meg nem tudom hány házad, meg mit van, meg mennyi osztalékod, de fölveszel egy káziós órát.
2: Gazdasági létesítményként, azt hiszem, a mezőgazdasági létesítmény, bocsánat.
1: Úgyhogy hatszorosan árasztad a piachoz képest saját magad, de mindig te nyertél meg mindent. De bemész egy káziórába, hát ha elhisszük, hogy neked tényleg káziórád van. Aha,
3: igen,
1: rendben van, akkor én ezt most már így elhiszem.
3: Szerintem mindenki azon gondolkozik most, hogy mi volt a vezérelv ebben, hogy ő ezt megcsinálta. Menekülés?
2: Vagy hát az a helyzet, hogy nyilván nem ismerjük a teljes történetet. Kész tehát vagyunk. Amikor ő ezt a döntést meghozta, szerintem erre neki nagyon nyomós oka volt. Tehát az van, hogy ugye...
3: De felülről nyomós, vagy belülről nyomós?
2: Szerintem hatóságilag.
3: Hatósági nyomós?
2: Igen, hatósági nyomós.
3: Hatósági
2: igen.
3: Nyomottáros lett,
2: igen, Balázsi. Igen. Mert hogy ugye állítólag ugye az ő pénzét kapták el.
3: Zárolták a számlát előtte, igen. Itt vett nem az övét, hanem a cégét zárolták, hogy aztán a személyes vagyonához hozzányúltak el, azt nem tudom, de azt tudom, hogy a cégnek zárolták a számlát.
2: Azért az is rosszul tud esni.
3: Nagyon.
2: Az rosszul tud esni azért, nem?
1: Az nem feltétlen jó.
3: Ki kell fizes mondjuk 500 embert, ugye, amennyi alkalmazottad van, és ha zárolják a számlát, ott nincs fizú, akkor be kéne hozni.
2: Bizony.
3: De igen. Az, neki nincs.
2: Hát mert nem tudjuk ugye, hogy most már nagyon durva plegykák ütötték fel feléket, hogy ez miért cserébe történt. Hát igen. Ki. Most már nem is akarok spekulálni,
1: sok minden
2: csak
1: lehet,
2: várom, jöjjenek az infók.
1: Jöjjenek az infók, igen. Sok minden. Sok minden lehet. Itt 40 milliárd osztali két év alatt, az napi 5.
2: Most már nem is akarok spekulálni,
1: sok minden
2: csak
1: lehet,
2: várom, jöjjenek az infók.
1: Jöjjenek az infók, igen. Sok minden. Sok minden lehet. Itt 40 milliárd osztali

0: később még beszélünk, de reggel van, gyerekek, még korán még nem megy bennyi info, úgyhogy még lazulunk egy kicsit, jó? Alekosz már megy trélerekkel a Hajdúhoz, megmondta a mester.
1: Alekosznak milyen napjai lehetnek most amúgy?
2: Boldog.
0: Igen. Ja, hát izgalmas történnek. Dolgok történnek. Nem hiszem, hogy azért itt magától valaki ennyire hülye lenne. Szóval, hogy azért itt más van a háttérben. De hát ez már legyen az ügyesség dolga.
2: Azt mondta, hogy nem szóltak neki, hogy ezt meg kéne lépni. Persze benne van az, hogyha szólnak, akkor arról is szólnak, hogy mondd azt, hogy nem szóltunk.
0: Akarsz kötni egy vádalkut, és jelzett, hogy csokom, én itt vagyok. Igen. Én hajlandó vagyok. Hajlandó vagyok visszaszolgáltatni egy 100 MRT-t, és kössünk gyorsan egy vádalkut, és akkor én erre nagyon nyitott vagyok, gyorsan le is mondok mindenről. Hát most azért ez ennél egy fokkal bonyolultabb.
2: A pénz visszaszolgáltatása az nincs benne ebben az alkuban. Aha. Ő a cégeket adja.
0: Hát, hogy lemond a cégéről, lemond az értékéről, lemond a 100 milliárdos szerződésekről, mindenről. Na most ez a cég, ez nem piaci alapon működik, a cégnek egyébként nincs valódi értéke, mert abban a pillanatban, hogy ez nem kap állami megrendelés 6-szoros áron, így mi a beltartalom? Mi a valódi? A beltartalom az volt, hogy fölpumpáltad állami megrendelésekkel 6-szoros áron, évi nem tudom, 100 milliárdos volumenne. Az egy tartalom, de ha az egyik pillanatra a másikra eltűnik, akkor mi még a céged valódi tartalma? Valójában semmi, üres, 55-100 alkalmazottad, 500 alkalmazott.
2: Igen, piaci alapon már így nem
0: piaci alapon, így ebben a formában a cég értéke, amit már nincsen, 50 milliárd, meg 100 milliárd, tehát hagyjuk már. Nyilván meg kell nézni, milyen ingatlanok vannak benne a cégben, milyen autók vannak, milyen ingóságok vannak, de hogy az megrendelés nélkül hirtelen, tehát egy cégnek az is a valódi értéke, hogy mit tud felmutatni, milyen volumened van, mi a következő megrendelésed, mi lesz, milyen érték van benne.
2: Tehát, most következő megrendelései még vannak aláírva. Hogy teljesülnek-e, az a nagy kérdés.
0: Aláírva, alá van írva, igen, de nem tudom, mit fognak kiplakátolni. Igen.
2: Most az államnak például van 500 dolgozója, akit ki kéne fizetni?
1: Mert ugye van ott több is, ahol egy cég.
2: De igen. Hogy ugye ő megíratta a papírt, tehát elméletileg most már magyar állami a cég, ahol várja 500 ember a fizuját.
0: Igen. Persze, hogy Casio Daytonával nem tudsz osztalékot számolni. Casio Daytona. Egy jó kis Rolex Daytona, így van. Ja, a gyerekek, kemény ez a történet. Igen. Jól van, nézzünk gyorsan még egy-két SMS, csak így a Viberről is, hogy ki hogy ébredt, kivel mi van, mi a helyzet, milyen hangulatban van az ország. Ezt már látjuk azonnal itt az SMS-ekből. Azt mondja, hogy kilököm a dugót, utána jó vagyok, egy fekete fehér nemre kérdez, írta valaki. 10 éve nem voltunk nyaralni sehol a családdal, úgyhogy nagyon szeretnénk menni, hadd játszak én. Írta egy hallgatónk a fekete fehér nemre, mert hogy ugye plusz ajándékunk van. Jó? Úgyhogy lehet is rá jelentkezni. Egy wellness hétvége, gyerekek. Egy jó wellness hétvégemvel indítjuk, vagy zárjuk ezt a hetet. Ide el tudtok menni, úgyhogy nyerjétek meg. Reméljük, hogy jó helyre megy a nyeremény. Egy szép kétnapos Zamárdics wellness hétvége, félpanzióval, reggelivel, vacsorával.
2: Jó szálloda, jó Balaton.
0: Jó szálloda, jó Balaton. Jó. Így van.
1: Jó csak reggelizések.
0: Jó nagy reggelizések.
1: A legjobb dolog az egész szállodai létben, szóval az, hogy reggel lemész, és készen van a reggelizés.
0: Nagyon tudom szeretni. Nagyon szeretek szállodában reggelizni.
1: Mi a kedvenc reggelid a szállodában?
0: Tükörtojás, hemendex, omlet, pici joghurt, pici granola, egy frissen facsart, valami kis kávé.
2: Ő a fölhalmozó reggeliző, aztán ott hagyja.
0: Órákig tudok reggelizni. Ugye,
1: ez a legjobb étkezés az egész világon.
0: Igen. Jövő mindjárt, gyerekek, fél hét van, mindjárt itt vagyunk a hírek után.
3: Megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

egyenesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

minél több virsit a Mester Good Virsli Evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
5: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a stil.hu-n.
9: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
10: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
11: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130.000 forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
3: One. Reklámot hallottak.
12: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Tűz volt egy debreceni mélytelepen, 70 tűzoltó dolgozott a helyszínen. Ma a történelem következik. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Egy erőgép és nagyobb mennyiségű papírhulladék gyulladt ki tegnap dél körül egy mélytelepen, Pallag közelében. Nagy erőkkel vonult a helyszínre a katasztrófavédelem, 70 tűzoltó dolgozott a lángok megfékezésén, a tűz keletkezésének okát még vizsgálják. Két ember megsérült, egyiküket kórházba szállították. Számolt be kedden a DTV híradó. A telephely hátsó részén csaptak fel először a lángok, az udvaron különféle újrahasznosítható hulladékot tároltak. A tűz gyorsan átterjedt a telep több épületére, némelyik össze is dőlt. A lángra lobbant épületekben gyúlékony anyagokat is tároltak. Az oltást nehezítette az erős szél. Papkunkli Nóra, a Hajdúvihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője elmondta, nem csak a megyéből, hanem Karcagról is érkeztek egységek. 9 gépjárműfecskendő, 7 vízszállító és magasból mentőszer segítségével tudták külön határolni a lángokat. A katasztrófavédelem mobil egysége is a helyszínen volt, ugyanis a nagy füst miatt méréseket végeztek. Halmazok, gráfok, valószínűség, számítás és függvényelemzés. Egyebek mellett ilyen feladatokat kellett középszinten megoldaniuk a matematika érettségén a végzősöknek. A pedagógusok szerint a feladat típusok nem tértek el a korábbi években megszokottaktól. A Médiacentrum Debrecen Fenyősné Kircsi Amáliát, a Tóth Árpád gimnázium igazgatóját kérdezte.
2: Én azt gondolom, hogy ez egy tökéletes átlagos érettségének tekinthető. A első részben, illetve a második részben lévő feladatok is olyanok voltak, amilyenre számíthattak a diákok, aki szépen végigcsinálta a felkészülést, az előírt gyakorlásokat elvégezte, annak nem szabad, hogy ez gondot jelentsen.
1: Az írásbeli érettségi ma a történelemmel folytatódik.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: A saját tulajdonban vagy üzemben tartásban lévő gépjárművek mellett a munkáltatótól kizárólagos használatba kapott, és a munkáltató tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő legfeljebb 3,5 tonna ösztömegű személygépkocsival is megállhatnak díjmentesen a debreceniek a lot címük közvetlenül közelében. Akkor is igénybe vehető a kedvezmény, ha a munkáltató például bérli vagy leasingeli a gépjárművet. Ehhez azonban igazolni kell a rendelkezési jogot.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Változóan felhős, napos idő ígérkezik ma Debrecen térségében. Eső nem várható. A szél ismét sokfelé megélénkülhet. A legmagasabb hőmérséklet 27 fok körül valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 10-ig a Rádió Egyen. A Rádió Egyen.
1: 3:07 lesz pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Drága hallgatók, és már is folytatjuk. És nyerni nálunk egy jó kis Vella Marine wellness hétvége, gyerekek. Ez egy kétnapos kis wellness hétvége. Nagyon-nagyon-nagyon jónak tűnik Zamárdiban, félpanzióval, ez a tétje a játékunknak.
2: Most már az van egyébként így játékügyben, lenyomtunk 3 hét üzemanyag túrát.
1: Igen.
2: Ugye? Most igen. Van egy... egy wellness hétvégénk, és van egy csodálatos mosó takarító gépünk.
1: Aha.
2: Tehát ez legalább megint egy 4-500 ezer forint, amit naponta kiadunk. A jövő hetünk az dzsihád lesz napi 4 játékkal.
1: Az nagyon, csak ide játszani fogunk a rócsón.
2: Gyerekek, de... most már csak fölfele megyünk? Utána szólt már valaki, hogy milyen játékunk van?
1: Igen. De ez jó, mert jó, ez igazából jó, mert mindig ott van a... A mennyit tudod, hogy a piacról működünk, hallgatott a műsor, és piaci megrendelőink vannak. Azért ez szerencsés ebben a média helyzetben, ami
3: ezért
1: most van.
3: Ezért nem sülsz a kázi órában.
1: Igen, igen, ezért nem kell ott ülni kázi órában. Tehát, hogy ez nagyon rendben van. Igen, nagyon sok szponzorunk jön a jövő héten. Ugye sok-sok-sok nyereményt, pénzt osztunk majd a helyszíneken. Az idő is javul, azt láttuk, hogy hétfő-kedd az új rendben lesz. És aztán egy kicsit beesik majd a hőmérséklet, de nincs nagy baj.
2: Nem lesz dráma, úgyhogy gyerek.
1: Nem lesz dráma. Igen,
2: olyan nem lesz, mint 2 évvel ezelőtt Zalaegerszegen, ahol kapaszkodtunk a szponzori sátrakba, hogy ne vigye el a teljes installációt a vihar, és 4 ember állt a színpad előtt a viharba.
1: Igen, az Zalaegerszeg. Az nagyon nagy vihar volt. Ültünk, ázott az üvegstúdió, ültünk, nem is tudtunk műsort csinálni, semmit nem csináltunk. Ültünk, szakadt az eső, és így vártuk, hogy elmenjem. Kész. Tehát leállt a műsor effektíve. Elment az internet, az nagyon nagy vihar volt.
3: Innen lehet tudni, ki az igazi rajongó.
1: És kiállták. Az volt a durva, hogy egyébként kiállták. Az tényleg megdöbbentő volt, igen. Roberta, lesz Ábel? Senki nem? Hát nem lesz. Ábel lesz, gyerekek, megjön. Tehát, hogy megérkezik majd, meg fog jönni. Még az is lehet, hogy várjál, hogy...
2: Hogy adunk neki valamit enni?
1: Hát ő már mindig megkajáltatjuk, tehát mindig adunk neki enni, de hogy ki a
3: Roberta?
1: Srác? Roberta, ő egy régi hostess volt, még a Mizó játékoknál volt Roberta, évekig jött.
2: Nem látta, tehát nem volt férfi a színpad előtt, aki ne lett volna egy másodperc alatt szerelmet.
1: Igen.
3: Roberta?
1: Hatalmas melekkel.
3: Ez egy nagyon jó név amúgy.
2: Nem is ez.
1: Óriási melekkel jött, és ő Mizó hostess volt, és évekig ő jött a rócsóra. Aztán ilyen szállóige lett a neve, hogy de hol van Roberta?
2: Összerobertáznám magam.
1: Igen.
2: Magyar néplélek rögtön ráfűzött erre, de mondom, csak síró férfiak voltak a rócsom.
3: De igen. Van ebben valami csodálatos, hogy összejössz egy gyönyörű nővel, akit Robertának hívnak, és akkor hívod őt Robinak. És akkor nem?
2: Tehát, de valahogy nem.
3: Minden reggel Robi mellett ébredsz fel, igen. De tudod, hogy te a legszerencsésebb ember a világon.
2: Igen. Gáborra gondoltál.
1: Gáborra gondoltam, jön, és Robert, igen, ugye, tényleg ilyen szállóige lehet. Tehát, hogy hol van Roberta, akkor aki tudjuk, hogy aki ezt az SMS-t írja, az minimum 10 éve hallgat minket, mert hogy akkor volt. Én már szombathelyen a helyszínen várlak titeket, itt tuti elsősorban leszek. Az biztos, mert hogy oda majd csak szerdán érkezünk. Úgyhogy, ja, hát jövünk gyerekek. Évvégén mi lesz? Meg lehet nyerni a Balási cégeit?
2: Hát azok nem játsz jól.
1: Nálatok is üritik a kasszát, kérdezi valaki. Lehet, hogy nálunk is készletkisöprés van. Padláskisöprés, mindent odaadunk, ki a fele tudja, mi van itt 2 hét múlva. Vigyetek mindent, ami be van tárazva, gyerekek.
3: A babzsákokat nem adjuk oda, a többit is elvihetitek.
1: Azt nagyon megszerettük.
3: Igen.
1: Irodánk felújítása a felénél megállt. Mondhatni tulajdonképpen a projekt halott, de ameddig eljutottunk, az egy nagyon szerethető állapot, egy félig kész iroda kényelmes babzsákokkal.
2: Nem, gyerekek, hát tegnap is megjött a reluxás, vagy relaxás.
1: Akar
2: vagy...
1: még azzal valaki valójában foglalkozni? Valljuk meg, nézzünk milyen egymás hát szemben, és mondjuk meg, hogy tulajdonképpen kész vagyunk.
2: Igen.
1: Tulajdonképpen
2: nincsenek a fotók, ugye volt hogy összerakjuk egy csomó szép nagy fotóval.
1: Figyelj, a kosz eltűnt, sincs. A régi tárgyak eltűntek, a szakadt asztal és az íróasztal és a székek eltűntek, babzsák van és jó levegő, és ez nekünk így valójában, ha belegondolunk, elég meg vagyunk. Én is azt hiszem, hogy igazából meg vagyunk.
3: Szeretném elmondani, hogy Balázs teljes mértékben ellene ment a mostani trendeknek azzal, hogy színes babzsákokat választott, és ezzel kapcsolatban, ahogy mennyire lehetünk már elégedettek, mert minden bézs lett, az egész ország bézs lett, észrevett. láttad.
1: Igen.
3: Hogy minden, a reggelitől kezdve mindenhol bemész, minden, csak ezek a nagyon letisztult formák, színek. Na ezt nem.
1: Én nagyon ezt szeretem nem. Ázsiában is, hogy színek, formák, szagok, és ezt szerettem volna, hogy legyen. Nem baj, ha egy kicsit izgatja az agyadat. De
2: hát
1: hogy
2: szag volt egy, már évek óta.
1: Igen, egy órát vagyunk itt, ha belegondoltok. Egy órát ülünk ott. Arra tök jó, hogy piros, egy narancssárga, egy kék, hogy benézésem, vá, de üdítő. Most oda bedobtunk volna 6 fehéret.
3: Nincs narancssárga.
1: Narancssárga nincs, igen, bocsánat. Az volt-e már nincs, igen. Na jól van, itt van a játékosunk, mindjárt megtudjuk a motivációját. Ákos, jó reggel, ciao.
4: Jó reggel, sziasztok.
1: Hello Ákos, honnan hívtál minket?
4: Győrből.
1: Mi a helyzet Győrből? Milyen idő van? Megyünk oda hétfőn.
4: Most jelenleg nagyon-nagyon jó idő van, annyi jó fúj a szél.
1: Fúj a szél? Aha, egy kicsit,
4: de
1: kicsit
4: a
1: szeles.
4: Nap, jó idő.
1: Na várjál, ránézünk itt a győri
2: jó,
1: hétfő időjárása.
2: Jó, a hétfő is, nem persze.
1: Beírtad már be, vagy
2: 26
1: írva?
2: Fok, napsütés.
1: Nagyon jó, az klassz. Az első kettő állomásunk az abszolút, abszolút rendben van. Tehát az...
2: Jó lesz a többi is, nyugi, elvonul. Mit tudunk, még szerda van egy hétről,
1: persze.
2: Egy hét múlváról beszélünk, hát a holnapot nem tudják megmondani.
1: Abszolút, abszolút, persze, jó lesz ez. Ákos, mi a helyzet? Három gyerek?
4: Így van, igen, egy fiú, meg egy ikerlányok.
1: Igen, azt a mindenit meg is.
2: Másodjára jöttek a csajok?
4: Így van, igen.
2: Tudod, ez a legszebb, amikor anya, csináljunk már még egyet, ne legyen egyedül a kis lurkó, legyen már kettő gyerek.
3: Rendesen be ezt igen. A csoportot, akiket sikerült leszerveznünk.
1: Igen, és azt mondja, hogy hát akkor van egy hírem ikrek. Fászt a mindenit, és egyre még kettő. És bírjátok, Ákos?
4: Muszáj, nincs választás.
1: Ez igaz. Te targoncásként dolgozol egy raktárban.
4: Uh-huh. Így van, igen.
1: Jó, van. Szereted csinálni?
4: Igen, már csinálom több mint 7 éve.
1: 7 éve nyomod. Jól van, Ákos. Kit választott a játékra?
4: Én a Ferit.
2: Ám, legyen.
1: Ferit választottad. Jól van.
3: Feri vagy nem Feri? Ez lesz a játéknak.
1: Feri vagy nem Feri. Feri. És kivel mennél a wellness hétvégére? Gondolom, leginkább ez a motivált téged abban, hogy játsszál most.
2: Eszterre.
4: Hát nyilván, hogy a feleségemmel.
1: Feleségedet, de le tudjátok passzolni a három gyereket?
4: Hát majd megoldjuk.
2: Ja.
1: Nagyok
2: már el vannak egyedül.
4: Hát nagyok, nem nagyok, de megoldjuk, mert a nagyszülők ott vannak helyben, meg az enyémek is közel vannak, úgyhogy...
3: És a nagyszülők hogy érzik magukat egy ilyen átvigyázott este után? Tehát amikor három gyerek szalad három fele. Hogy bírják?
4: Felüdülés, amikor hazaérünk.
3: Csillognak a szemek.
4: Már hogy nekik.
3: Igen.
1: Jól van, oké, Ákos. Na, hát akkor játszatok egyet, és akkor nézzük meg, hogy mi lesz a nyeremény. Jó, mehetünk?
4: Mehetünk.
1: Na, igen. Akkor 3-2-1, tessék.
2: Van indoka, hogy velem játszol?
4: Van, egyébként igen.
2: Köszönjük szépen,
1: meg is vagyunk. Ákos, ne menj tovább, ez nagyon rövid volt.
4: Jaj, Isten. Óha.
1: Ez erős játék volt. Te már velemmal imáztatod magad, az van szerintem. Tehát,
2: hogy... Na, agyba ott vagy tényleg a gyerekek nélkül.
1: Abszolút elengedted ezt a játékot,
4: ne.
1: Ott vagy már zamárnyi.
4: Nem, csak izgalomba vagyok, hogy Zanna visszahívott, hogy körülbelül 160-as vérnyomásom.
1: 160-ra ment a vérnyomásod. Jó, de nem kell, nem tart sokáig ez a magas vérnyomás, mert 6 másodpercet bírtad a játékot, úgyhogy igazából nagyon nem kell.
3: De isteni 6 másodperc volt.
1: De nagyon erős Isten. 6 másodperc volt, így van.
4: Istenem.
1: Jól van, figyelj, mutatjuk azért, ez megvan.
5: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy kétfős, két éjszakás wellness hétvége félpanzióval a 4 csillagos Hotel Vella Marinban.
1: Na!
4: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, nem jutok szóhoz.
1: Mikor voltatok így utoljára ketten valahol?
4: Hát ketten szerintem már hosszú évek
3: tám
4: óta
3: még
4: nem.
3: Soha.
4: Még az első gyerek előtt.
1: Aha. Nem vagytok úgy, ilyen nagy gyerek.
4: Családosan azért el szoktunk menni a Balatonra egy-egy napra, vagy egy hétvégére, de általában nem.
1: Jó. Na akkor ezt most tényleg váltsátok be, jó? Tehát ne az legyen, hogy megnyeritek, és akkor majd, meg nem tudom, meg beteg a gyerek, tehát megnyertétek, menjetek, valahogy üssétek ki ezt a két napot, menjetek el, szerezzetek. Nagyon
4: ja, mindenképpen. Jó? Mindenképpen megoldjuk.
1: Menjetek el, ha eddig nem sikerült eljutni, küldjük, érezzétek jól magatokat. Köszi.
4: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, imádnak titeket.
1: Csáv, Ákos,
2: Mövi.
1: Hello. Ciao. Azt mondja, hogy van egy SMS-ünk, már most jött, M3-os autópályán nagy konvojban vonulnak a navosok szirénázva.
2: Mennek M3-as? A fiúk?
1: Mennek a fiúk, vajon hova mennek? Jaj, de izgi.
2: Arra fele?
3: De szerintem
1: ez most olyan izgi.
3: Be vannak rozsdásodva a navosok? Most kiropogtatták magukat.
2: Szerintem igen.
3: Hosszú volt ez a pihenést, nézzük, mi újság.
1: Lekerült a kupak, most lehet menni. Most végre csinálhatják azt, amit értenek, dolgozhatnak valójában.
2: Én nem szólnak, hogy azt a céget nem nézzük.
1: Igen.
3: Ennyire egy háza felé köszönöm.
1: Igen. M3-as autópályán nagy konvojban vonulnak a navosok szirénázva. Vajon kivárja őket a másik oldalon?
2: Mi van arra fele?
1: Hát ezt így nem fogjuk tudni megfejteni. Sok mindenkinek sok mindenem van arra felé.
3: Fogalmunk sincs arról, mi lehet arra.
1: Igen. Igen, arról fogalmunk nincs, de minden esetre akcióba lendült a NAV.
2: Szépen kell dolgoznak mostában, ez mondjuk nem politikai vonatkozású, de megvan a óriási, hogy hívják, csávó, aki hát lefoglalták a számláit, és nyilván a autókat akarták elvinni, minden, és arra gondolt, hogy egy nagyon izgalmas, érdekes húzás alő, ez kimenekül ez alól a nyomás alól, amit a NAV hát rátett, hogy elviszi a drága nagyértékű BMW-t, az főtette a internetre hirdetni.
1: Hogy eladja? Gyorsan?
2: Igen, az első.
1: Megszabadul a bűnjeltől?
2: Jó napot, Kovács Péter, ők érdekelne az autó. Ó, jöjjön ki, nézze meg. Kovács Péter megérkezett, és így felmutatta a navigazolványát.
1: Hogyan? De tényleg.
2: Óriási nagy bűn elkövető csáfó lehetett, hogy így sikerült ezt megoldani. Na, úgyhogy a navosok egyébként szépen dolgoznak, most meg még hasznosan is.
1: Most, igen.
3: Olyan az egész tényleg, mint a karácsonyra közelednénk, és akkor vannak ez az adventi naptárok, mindenki nyitunk, valami minden ott történik.
1: De tényleg egyébként az van, hogy most minden nap olvasol valamit, minden nap történik valami, minden nap felkészül valaki, és minden nap kiderül valami turpisság, ami azért itt az elmúlt években volt, úgyhogy nagyon kíváncsian olvasgatja. Ennél most nem tudsz jobbat írni, jobbat stand-up-olni, mint politikai szatira. Műfajban, tehát annyira abszurd ez az egész, hogy ennél most nagyon nehéz abszurdabbat írni, mert maga a műfaj lett nagyon abszurd, ami nálunk a való életbe zajlik. Szóval, hogy nem? Régen írtál valami abszurdat, fölrögtél, de most az élet írja. Hát ennél abszurdabb dolgokat nem tudsz, mint ami itt most van. Vagy volt. Úgyhogy ez izgalmas. A M5-ös több konvojban vonulnak, a rendőrök ott is gyerekek, úgyhogy az nagyon kemény. Navosokkal én is találkoztam az M3-oson, nagyon siettek.
2: Megy egy másik konvoj is, utánuk NAV plusz tek, ezt írja Sebi. Hogy megy ez is, az is.
1: Valakinek nehéz reggele lesz.
3: Mennyi lett az adminisztráció most a NAV-nál? Pont olyan, hogy jön a zárás is ráadásul, ugye? Tehát akkor meg kell figyelni.
1: Na igen.
3: Azt hiszem, hogy ez nem egy be nem fizetett táfa miatt történik.
1: Igen, minden nap történik valami. Igen, Bokros Lajos állítólag 200 nappal a választás előtt elmondta, hogy mi fog történni konkrétan, nagyon kemény TikTokon. Mert küldjétek át, gyerekek, nem láttam.
3: Nézzük meg,
1: nem
3: láttam.
1: Tudjuk, hogy mit mondott.
3: Szép még a bajsza?
1: Igen, ugye a Bokros csomag által elhíresült pénzügyminiszter. Igen.
3: Nem hívunk fel a NAV-tól, hogy Mizu?
1: Nem tudom, hogy
3: egy
1: folyóügyekről mennyit beszélnek. Hogy ityeg a fityeg?
3: De fel, hogy is vannak? Lenne egy hívás várakozatás, hogy tudod, hogy sajnos most nagyon elfoglaltak.
1: Igen, kérjük várakozom.
3: Kérjük egy kicsit várakozom.
1: Nap lesz a mai, azt írják. Süssön rád a nap. Ja, hát meglátjuk, gyerekek, úgyhogy izgalmas a sztori. Jól van? Oké, megyünk akkor egy picit hírezni, meg itt reklámozni. Jó, és
3: amúgy,
1: igen.
3: Ha lenne kész átverés show, ugye, ha nem vette volna meg, azt is a NER. Akkor most nagyon vicceset lehetne csinálni egy csomó emberrel, hogy ilyen navosnak beöltözni, tudod? És akkor csak így bekopogni, mondjuk néhány ablakot.
1: Vagyon visszaszerető sivatat, olyan kívánom. Egy telefon erejét.
2: Már dolgozunk.
1: Feltartanánk, mi már itt a háttérben dolgozunk, vagyon visszaszerető sivatat. Jó napot kívánok, aztán hogy ityeg a fityeg.
3: Szerintem tényleg gyengülnének el nagyon. Nagyon hamar. Nem lehet menni egy ilyen kört most.
1: Igen.
3: Most Vantinnek lehetne ez az ilyen plusz, limited edition. Igen.
1: Azt írva, aki nem írta rá, nagyon igaza van, hogy mióta kormányváltás van, az ország olyan, mint egy akciófilm. És tényleg ez van. Tehát, hogy így ez borul, az borít, az bevallja, ez elsírja magát, az gyónni jár, oda kimegy a NAV. Az
3: nincs kiderül. Idő megnézni egy sorozatot,
1: nem
3: tehát
1: tudod.
3: Akkor lemaradsz valamiről.
1: Igen. Abszolút. Na jó van, gyerekek, hát nyugtával dicsérd a NAV-ot, elmegyünk mi is, ahogy írta egy hallgató, reklámozni, hírezni, és aztán itt vagyunk. 3 perc van, 7 óra van, friss közlekedés, küldjétek, jó, merre látjátok a konvojt, írjátok meg, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: És akkor egy rövid szünet, Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: játék, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: bevonásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
3: Már megint a Premier Outletbe mentek.
4: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
5: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért. Premier Outlet Budapest.
6: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
7: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
8: Autóüveg Pilkington.
9: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
10: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
11: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
12: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
13: Irány az Adria, Horvátország tele élettel, szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
14: Úgy is tett!
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Figyelem, fesztivál rajongók! Május 8-án és 9-én jön a Csabai Csülök Karnevál Békés Csabán a Csaba Parkban. Ingyenes belépés, brutális csülkös finomságok és sztár fellépők. Radics Gigi és Dérheni, Péter Sramek, Lengyel Johanna, Vétek Kefir, Nem az a lány és Szofi, Bíró Csongor. Napközben programok, este koncertek és hatalmas No Low Sounds nagy koncert. Csabai Csülök Karnevál, ízek és slágerek tavaszra hangolva.
16: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
17: A Mandula cukrászdák egész évben sok-sok finomsággal várnak. Makaronok, nosztalgiakrémes, gurú és tökéletes torták a tökéletes pillanatokra. Várunk mindhárom mandulában, vagy rendelj online a mandulacukrászdák.hu-ról.
18: Indulj Debrecenből, és repülj Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára vagy Larnakára a Wizz Air járataival. Fedezd fel többet kedvező árakon, és hozd ki a legtöbbet minden utazásból. Foglalj most a Wizz Air applikációban, vagy a wizzair.com-on, és induljon a következő élmény Debrecenből. Részletek www.wizzair.com.
19: Ne
14: Felejtsd el befizetni a vízszámlát, drágám.
19: Nem volt időm, és már megint eltűnt az a fránya csekk.
14: Ideje elektronikus számlára váltani, most 6 havi kedvezmény is jár érte.
19: Igazán? Akkor tényleg most érdemes váltani. Végre nem lesz több elveszett csekk és sorban állás.
14: Na ugye, ezt mondom már mióta. Intézem.
19: Váltson e-számlára ön is. Kényelmes, biztonságos, környezettudatos, és most pénzt adunk érte.
14: Részletek a debreceni kötőjel vízmű.hu oldalon. Rendeljen a Formula ételbárból. Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldest állak. Minden egy helyen, a hét mindennapján. Formula ételbár. Keresse a Facebookon.
20: Sziasztok, Csányi Sanyi vagyok. Ünnepeljetek velünk május 16-án kétszer is a Kölcseiben. Délután 3-tól Hogyan értsük félre a nőket, az 555. előadás, este 7-től pedig a 100. döntés, utána közönség találkozó, beszélgetés, úgyhogy gyertek, jó lesz!
21: Jegyek a csányisandor.hu.
22: Mi tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kérjük, ön is segítse kis betegeinket és családjaikat adója 1%-ával.
23: www.leukémiasgyermekekért.hu. Köszönjük!
24: Hirdessen közvetlenül kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
25: Reklámot hallottak.
26: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
27: Tűz volt egy debreceni mélytelepen, nyomáspróbát tartott a CETL. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Egy erőgép és nagyobb mennyiségű papírhulladék gyulladt ki tegnap dél körül egy mélytelepen, Pallag közelében. Nagy erőkkel vonult a helyszínre a katasztrófavédelem, 70 tűzoltó dolgozott a lángok megfékezésén, a tűz keletkezésének okát még vizsgálják. Két ember megsérült, egyiküket kórházba szállították. Számolt be kedden a DTV híradó. A telephely hátsó részén csaptak fel először a lángok, az udvaron különféle újrahasznosítható hulladékot tároltak. A tűz gyorsan átterjedt a telep több épületére, némelyik össze is dőlt. Az oltást nehezítette az erős szél. Papkunkli Nóra, a Hajdúmihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője elmondta, nem csak a megyéből, hanem Karcagról is érkeztek egységek. 9 gépjármű fecskendő, 7 vízszállító és magasból mentőszer segítségével tudták külön határolni a lángokat. A katasztrófavédelem mobil egysége is a helyszínen volt, ugyanis a nagy füst miatt méréseket végeztek. Zöldre festett vízzel hajtottak végre nyomáspróbát kedden a CETL debreceni telephelyén, közölte a vállalat. Azt írták, a próba során a szakemberek zöld színnel festett vizet használtak annak érdekében, hogy egy esetleges szivárgás helyét pontosan nyomon tudják követni. A megfestett vizet a próbát követően a gyártelep csatornájába ürítették, majd egy dugulás miatt a víz a felszínen is megjelent, amit a lakosság is észlelt. Hozzátették, a próba során használt megfestett víznek nincs környezetkárosító hatása, de a vállalat azonnal értesítette a Hajdúbihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, valamint a kormányhivatal és a debreceni vízmű munkatársai is kiszálltak a helyszínre. A CETL Debrecen és a hatóság szakemberei egyaránt mintát vettek a vízből, amit laboratóriumi vizsgálatnak vetnek alá. A CETL Debrecen teljes körűen együttműködik a hatóságokkal a körülmények megnyugtató tisztázása érdekében. Zárul a vállalat közleménye.
26: Gazdasági hírek.
27: A megyei jogú városok közül Debrecenben épül a legtöbb lakás, egy független pénzügyi közvetítő és összehasonlító portál közlése szerint. Tavaly 926 új lakás építését engedélyezték a városban, amely így az első helyen áll. Második a sorban Szeged, ahol 864 lakást engedélyeztek. Debrecenben több nagy lakásfejlesztési projekt is zajlik, ezek közül számos az úgynevezett Otthon Start programhoz kapcsolódik.
28: A gazdasági hírek támogatója az S-Box bevásárlópark Hajdúsámsonban.
27: Napos, száraz idő ígérkezik élénk széllel és 26 fok körüli maximum hőmérséklettel.
28: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
25: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatóink, és már is folytatjuk a reggelt. Kettes út rétság után az Almás kertnél egy autónak kitört a kereke, külső sávban várja a megoldást. A NAV konvoj valahol 60-nál tért le egyébként az autópályáról, folyamatosan jelentenek nekünk. Van egy olyan NAV konvoj, amiután tekesek is mennek, úgyhogy ott valami komolyabb kovonuló, komolyabb rajtaütés vagy kivonulás van, úgyhogy zajlik az élet. És Alekosz vezette a tekes tudvon a konvojt.
2: Ahogy mondjuk az útvonalat, az ország azon részének szorul össze a gyomra.
1: Igen, igen,
2: és
1: igen.
2: És ahol már túlmentek, ott azt mondják, hogy hú,
3: egy vándorszorongás.
2: Szépen
3: vonul. Igen, igen. Ezt, senki sem szereti a NAV-ot. Már sajnálom, hogy kedves NAV-osok hallgatják minket, de azért nem, ritkán örülnek a NAV-osoknak. Igen. Igen. Azt tudom, hogy az elmúlt években gyakran meglátogatták a Duma színházat, és hát találnak valamit, és fegyveres NAV-osok szoktak ilyenkor kivenni.
1: Hát veszélyesek is vagytok. Hát veszélyesek
3: veszélyesek is vagytok. Mondom, csak hogy lássatok, hogy kire törtek rád a színházban a NAV-osok. Tehát, hogy van ott ugye a könyvelünk Mari. Mari a legaranyosabb az egész világon, hát bőven a nyugdíj körül mocorog, illetve Gizike, aki szintén, és ők ketten ott tartják ott a frontot, és őket azonnal elszeparálták egymással, hogy össze tudjanak kasítani.
2: Marika letolta ezek a szemüvegét, át kiesett a toll a kezéből, mikor meglátta az ezredes urat, mi?
3: Így van, ezek még három hölgy dolgozik ott benne az irodában, Marica, Anita és Eszter, illetve hát ugye Réka, négy, akkor bocsánat, tehát ők a...
2: A tím.
3: Hát a tím, a rettenetes, nem is tudom, egy... Hogy tudják ezt mondani, ez az ilyen szemfényvesztők.
2: Ugye? Jó, de azért, és ha benn van a Litkai...
1: Hát de nem lehet, hogy Lovász Laci frizurájához települtek. Ott azt mondták, ez ön is közösséges, mennünk kell, be kell gyűjteni, ezzel a hajjal nagyon durva dolgokat lehet csinálni.
3: Tehát találkoztam Lovász Lacival, és az a helyzet, hogy ez egy növekedő trend, tehát a séró egyre durvább.
2: Még nincs pénze, vagy nincs ideje levágni.
3: Nem, szeretik neki. De jól is néz ki amúgy, jól néz ki.
2: Kisimult gondolom, László, ugye nincs koránkelés, nincs abuzálás.
3: Nincs koránkelés, nagy nyugalmak, forgatások, ez meg az dolgozás.
1: Nem bántják, béké hagyják.
2: Sokat dob az emberek.
1: A sokat segít, igen. Ennyit a meglepetés erejéről, köz, és rácok, fordulhatunk vissza. Navisonci Géza, 100 000-es vám és pénzügyőrségtől küldte nekünk. Nem mondtunk semmi konkrét a gyerekek, de hát mennek, itt most zajlanak az ügyek, úgyhogy követjük majd az eseményeket, mi is, és kíváncsiak vagyunk. Menza, olyan régen beszéltünk, iskolai kaja, nem tudom, olvastátok-e, komoly változások vannak, kíváncsiak vagyunk, drága szülő, ki, hogy értékeli a változásokat, jön-e a gyerek úgy haza, hogy anya, finom volt a kaja, érzem a változást, mert hogy állítólagosan ugye az van, hogy tavaly február óta ugye új előírások szerint étkezik, mint egy 1,2 millió hazai bölcsődés, óvodás és általános középiskolás, és van egy csomó változás, ami elindult a hazai közétkeztetésben, és most találtunk egy cikket, ami arról szól, hogy elemzi ezeket a változásokat, megmondja, hogy még mi vár ránk 2028-ig, de hogy a gyermekeink majd finomabb ételeket fognak enni, AB menüből választanak, salátabár, gyümölcsbárból választanak.
3: Ez a lányos úriában így van.
1: És hogy
2: van vitaminbárotok.
1: Jobb vitamin helyeken bár. Már AB menü és vitaminbár és gyümölcsös pult is várja a gyerekeket.
3: Supermenza, úgy hívják.
1: Supermenza, ez a Supermenza így
2: jó,
1: van.
2: Jó, de a
1: Supermenza
2: csokis
1: program.
2: Piskóta kockát nem vehetik
3: azt
2: el tőlünk.
3: Már most beviszed magadnak.
1: Igen.
3: Nagyon-nagyon jó, figyelj, nagyon jókat mesélnek a menzáról.
1: Azt mondják, igen, hogy növekszik az étkezők száma az AB menü választással. A közétkezetés szövetske azt, hogy a beérkezett adatok alapján sokkal inkább nőtt a helyi menzán ebédelők, csökkent az ételmaradékok száma, kialakultottak vitaminpultokat, két vagy háromféle kínálatból válhozhatnak a gyerekek. Ez tényleg, ez működik? Ez nem csak egy-két kiemeltebb, jobb állapotú, vagy magániskolában van?
3: Gyerek, teljesen állami, így izé, és az volt,
1: és
3: egy
1: AB menüje van.
3: Igen, AB menüje van, plusz, tehát az van, hogy nem is, tehát mindenből lehet választani, mert ilyen ki van téve, rendesen svéd asztal van gyakorlatilag. Van hideg-meleg pult, van salátabár, és akkor próbálni kell hatni rájuk azért, mert ugye, hogyha rajtuk múlna, akkor csak köreteket ennének a gyerekek a legtöbben. Igen, ez is csak köretből, ha még lehet. És akkor nagyon aranyosan megbeszélték az osztályfőnökök velük, hogy akkor mindent kóstoljunk meg, ha már van rá lehetőség, és elkezdtek a gyerekek salátákat enni.
2: És
3: vagy
2: nem,
3: magától...
2: de ő maga dönt.
3: Magának veszik ki a kis tányérjára a mennyiséget, meg azt, hogy mit akar enni.
2: Nem az van, hogy a fehér cipő és kivágott orrú cipős konyás.
3: Ők azért ott cirkálnak. Ott cirkálnak.
2: Hozzá, jó, azért
1: 62-es bicepszel.
2: És akkor oda csapta a tányérra a finom főzeléket, kaptál egy vállalhatatlan fasírtot rá, és most már nem adják, hanem a gyerek dönt.
3: Igen, állnak sorba a kis tálcákkal, oda megy magának, szed, megvárják egymást, nézik, hogy ki mit szed, akkor elindul egy ilyen egészséges versengés, hogy jó, hát ne, hogy már neked több legyen, másfajta legyen, és aztán pedig ugye nem, nincs annyi maradék. Tehát, hogy annyit eszik meg, amit a szemek kíván. Nyilván ezt meg kell szokniuk, van egy ilyen átmeneti időszak. A másik, hogy ott vannak azért a konyhai asszisztensek, nem tudom mi a nevük, akik segítenek nekik, ha baj van, vagy elfogy valami, vagy egyáltalán cukik, nagyon jól megy.
1: Csökkentették a sóbevitelt, ugye ez WHO vonatkozás, legalacsonyabb határértéket csak 28 szeptemberétől kell majd alkalmazni, és azt mondják, hogy 50-70%-kal csökkenteni kell még a jelenleg megengedett sóbevitel maximumát, de hogy így is folyamatosan nő az ott kajálók száma, és javul a közétkezetés. A gyerekek, 30 éve moslékot ettünk mi is, és moslékot etettünk a gyerekeinkkel. Amire ráfér a változás, az az egy legfontosabb dolog, a közétkeztetés. Az a moslék halmaz, amit egyébként megint sokan milliárdosok lettek, és közben moslékkal letették a gyerekeinket, ehhez képest az AB menü, a gyümölcsös pult, a vitamin pult, hát az egy klasszikus felüdülés. De írjatok már, drága szülők, tényleg, hogy ez a megélésetek a menzával kapcsolatban, hazajön a gyerek, hogy anya finom volt, jó volt, tudtam választani, AB menüre fizettek be a gyereknek, tényleg ez van? Mert hogy oké, hogy egy-két iskolában, mitől függ, hogy ez hol indul el, hol nem indul el? Ha ez államilag jár, akkor ez mi az, hogy ez egyik iskolában van, a másik iskolában nincs? Hát az egyik szülő eldöntheti, hogy ő egy kicsit többet fizet, és legyen AB, a másik szülő nem döntheti, és ő még nem, kapja.
2: Az kevés, ha egy szülő dönt, ott az egész iskolának kell dönteni.
1: Erről az iskola hogy szavaz, AB, hogy akar AB menüt a gyereknek?
3: Szerintem milyen... AB menü mindig volt. Aha. Én emlékszem rá, tehát az én gimnazista éveim is
1: akkor ez a szupermenza.
3: A szupermenza van, igen. Az van, hogy nyilván vannak most már ételintoleranciák, mindenféle dolgok, és szerintem ez egy mindenkinek könnyebb, hogy szinte ugye alapanyagok szerint van ugye szétcsoportosítva az étel, és akkor, hogyha valaki nem eszik tejet, akkor ez most itt tud enni bármit, mert ugye nincs mindenre rátéve a tejföl, meg ilyesmi.
1: Aha.
3: Szóval szerintem ez nagyon sok szempontból praktikus. A másik meg, hogy az étkezési kultúráikra van nagyon jó hatása, mert izgalmasabb lesz, mert nem vagy belekényszerítve egy helyzetbe, hogy ezzel kezdesz, amit kezdesz, hanem akkor döntéseket hozol ilyen apró dolgokban is, és ez amúgy szerintem jót tesz nekik.
2: Meg a lehetőség, hogy megkapod, hogy nem az van, hogy eléd tesznek valamit, hanem legalább ott már tudsz agyalni egy kicsit. Eldöntheted, hogy mit teszel. Ha van egy ilyen döntési lehetőséged, már szívesebben megeszed.
1: Aha.
2: Ugye, mint egyébként, persze. Ha elén tesznek valamit, igen. Úgy köszönjük szépen, ez van. Hát, ha igen. Ez van,
3: annál akkor... van nyomorultabb, mint amikor egy ilyen 7 éves gyerek tud így próbál egyensúlyozni a tálcával, ami van egy ilyen másfél literes kömény magleves, 3 leves gyöngyöl a tetején, az soha az életben nem fog hozzányúlni. Meg van a másik oldalt egy ilyen löncsös hús, valamilyen főtt krumplival, meg éppen meg ez, és akkor próbálja visszavinni, közben üvölt oda az osztályfőnök, hogy ki ne lötyögjön, karcsi, ki ne lötyögjön. Figyelj, ez a gyakorlatilag a menza élmény szerintem a legtöbb gyereknek.
1: Igen, abszolút. Hát nekünk ugye klasszikus menza élmény az nagyjából ez.
2: Igen, de mi még megettük, tehát hogy nálunk nagyon nem volt, vagy legalábbis az én koromban még ugye az volt, hogy ez van, anyád azt mondta, hogy figyelj, szívem nincsen, hogy csomagolunk, meg izé, hanem azt kajáltuk meg, nyilván nem volt jó, eleged is volt belőle, de megetted, nem volt más. Akkor utána jött az a korszak, amikor már tudtuk, hogy az rossz, és aha, megpróbálunk kibújni, és most végre itt az a korszak, amikor azt mondod, hogy jó a kaja.
1: De ez a sótlankodás, ez nem az volt egy időben, hogy megölte, és minden ízetlen lett, és minden szar lett?
3: Hát,
1: nem az,
3: hogy
1: annyira
3: neki
1: kivettük a sót belőle, hogy a gyerekek ott próbáltak külön megsózni, meg sót bevinni, mert hogy átestünk a ló másik oldalra, ez javult, ez most visszajavult, hogy ehetnek egy kicsi sót a gyerekek, mert egyébként nem annyira káros, mint
2: mondják. Nem ehetnek szerintem.
1: Nem ehetnek, de minden full sótlan, az nagyon finom lehet.
3: Szerintem az van, hogy...
2: mással be tud vinni az ízt.
1: Mással beviszed a sót. Egy kicsit ízzadsz a torna órán, igen.
3: Krétát lenyalod a tábláról, és meg is vagy.
1: Igen. Azt, hogy az AB menü nálunk akkor volt az iskolában, ha paradicsomleves volt betűtésztával. Mi lesz a következő? Lecserélik a bajszos konyhás néniket, miniszoknyás egyetemista csajokra? Jaj, akkor visszaírod, közöm és befejezem a 8-at, írja valaki. Azt mondja, Cseppelen szeptember óta ez a menüválasztásos rendszer, 2 gyerekem szívesebben is többet eszik a suliban, de azért mi mindig előfordul, hogy hazaérnek, magukra borítják a hűtőt, szerintem mi mindig nem elég laktató, ami van. 11 éves kisfiam vélemény, az iskola menza elég érdekes, de nagyrészt undorító, nagyon furcsán és rosszul néz ki, nálunk svéd asztal van, a legjobb étel az max a gyrosz, ott a legrosszabb az egyértelműen a hús, ami gomba van karfiollal sütve. A péntek az mindig húsmentes, attól is nagyon szenvednek, írja valaki. Azt mondja, hogy a 90-es években nőttem fel, visszasírom azt a moslékot. Nálunk nincs semmiféle AB menü, tegnap sem evett a gyerek, csak rizgaluska levest, a másodikat soha nem eszi meg. Tehát azért az általános javulás azért ez még így nem feltétlen
3: tendencia. No, az iskoláknak maguktól kell jelentkezni a programba.
1: Mert a szuper menza programba.
3: Igen, mert ennek van nyilván anyagi része is, meg ugye át kell alakítani magát a menzát, mert ez egy speciális tálaló egység, ahol ki vannak téve ezek a chewingek, amiben van a kaja.
2: Aha. De úgy működött, aki jelentkezett, az kapott ilyet, tálaló egységet?
3: Szerintem az van, hogy pályázni kellett, szerintem saját forrás is volt ebben, meg ugye pályázati pénz is volt benne.
1: Aha. Nálunk nincs ilyen, egyféle étel van, a zöldséggyümölcs kimerül az almalében és a zöldbab főzelében, ezt Évi küldte nekünk. A lányom 4/4-es, nincs AB menü, ha nem eszik levest, nincs repeta, hogy azzal lakjon jól, és a főmenü megmaradjon a konyhásoknak. Aha. Nem eszi meg a leves, nem kap előételt, hogy azt aztán elviszik a konyhás nénik.
3: A leves amúgy ez a legdurább dolog, amit szoktak csinálni a menzán, nem? Tehát, hogy azok nagyon el tudnak szabadulni. Az egy
1: igen.
3: Olyan, mint egy ilyen jósgömb, hogy ahogy belekanalazol, akkor tudod meg, hogy mi vár rád valójában.
1: De hogy azért ez egyébként mennyire kultúrált, hogy lenne egy ilyen salátabár nekik tényleg, hogy ez a szupermenze ez megvalósulna, hogy az AB menü választás. Tehát azért ez egy nagyon klassz dolog lehetne ez, hogy kicsit több ráfordítással, kicsit gondosabb előkészítéssel nem kéne sokat hozzátenni, valószínűleg egy kicsit jobb minőségű ételeket legyenek a gyerekek. Tehát ez nem azt jelenti, hogy háromszoros árára menne föl. Csak kevesebbet akarnának kinyúlni belőle, és többet gazdagodni, vagy kevesebbet keresni rajta. Tehát, hogy így
2: most
1: lehetne azért.
2: Most látod, hogy túlárazás. Mi?
1: Ja,
2: hát Balázs azért túlárazás!
1: Tudom, én kik járnak fellépni oda, akiknek a kezében van a közétkeztetés, és hova kell menni fellépni, és kiket rendelnek meg maguknak, úgyhogy hát nem is te, adjuk is ezt. Ez nem is érdekes ez a dolog. Azért tudom én, kik járnak fellépni oda, akiknek a kezében van a közétkeztetés, és hova kell menni fellépni, és kiket rendelnek meg maguknak, úgyhogy hát nem is te, adjuk is ezt.

0: mondjuk annak az áll, az én lányom csak a spenótra, de abból is csak ezt, tehát néhány fajta spenótra, de attól, ahogy hozzáér, ilyen gag reflexes azon a hány. Oh. És viszont ugye a salát az olyan, hogy ezt tudsz többfélét szedni, és akkor ki tudja kerülni. Úgyhogy eszik salátát, nem azon, hogy akkor teljesen elutasító ezzel kapcsolatban, meg sok gyereknek meg ugye pont az ilyen, amiket rátesznek a tetejére, az a visszataszító. És szerintem ez így leveszi azt a szorongást, meg azt a feszültséget, ami a kaja körül van, és van egy csomó fényevő gyerek, tudod, aki tényleg csak nagyon kevés dolgot eszik meg, és ezek nekik nagyon jó szerintem, hogy ő célzottan rámegy arra, amit szeret, és akkor nem az van, hogy üvöltenek vele, meg fáradt, meg... Tehát azért ez egy nagyon körülményes dolog.
1: Mi volt a legutáltabb, mi volt a legkedvesebb? Tessék, mindenki mondhat egyet. Amit megláthatod, és azt mondod, hogy fúj, undorító.
0: Úristen, nekem...
1: És amit azt mondod, úristen, de jó, ez van, ezt nagyon szívesen. Egy régi klasszikus menzakaja. Tessék, én tudok egy kezem a paradicsomos káposzta, rüheltem mindig. Tehát azt megláttam, elkeseredtem, borzasztó, édes volt. Úszott egy ilyen paradicsomos lében, és adtak hozzá valami cipőt a belső hús. Az borzalom
2: volt. Szerencsés volt, hogy hús is volt hozzá.
1: Hát jutott hozzá valami.
2: Fecnik voltak beleszaggatva.
1: Húsból.
2: Viszont nálunk két hetente a középiskolában pénteken az
1: bélszíroló.
2: Ebéd... Nem. De az is volt.
1: Bélszíroló.
2: Basszus,
1: nem volt benne
2: bélszíroló.
1: Nem volt benne bélszín.
2: Úristen, de jó volt.
1: Bélszíroló.
2: Nincs meg.
1: Hát egy ilyen kis húsrúdnak álcázott bélszín, 1% bélszín.
2: Ez a szocializmusnak egy fantasztikus terméke. Fagyasztva árulták, olyasmi, mint a hotdog virsli, csak kicsit rövidebb és kicsit fel van duzzadva, és erre azt írtak, hogy bélszínroló, és az tette igazán kívánatosan, hogy te bélszínt eszel. A bélszín tartalma 0,001.
1: Semmi nem volt benne.
0: Nekem a bél és a roló szavak, amik lejönnek
1: ezt. Rolónak
0: hívják, ez egy dolog, de hogy bél, ez egy bélroló.
2: Ha visszajövünk a izéről, a kitelepülésről, hozok neked, és nagyon finom.
0: Nagyon finom. Elmondom, mi volt a prémium étel.
1: Na, mi volt a prémium, tessék.
0: És mai napig szoktam rá gondolni, az darált főtt marhahús volt.
1: Igen.
0: Ledarálták, hogy ilyetek itt ilyenek tűnjön.
1: Metszószal.
0: Metszószal.
1: Az egyébként egy jó kaj volt. Összenyomtam mindig a krumplit, és kicsit így beleforgattam a metszószba. A hús nem bírtam megenni, mert nagyon rágós volt. De
0: azért
1: volt
0: ledarálva, hogy ne kelljen rágnod.
1: Ja, ledarálták nektek?
0: Le volt darálva, úgy megfőzték, és nem ledarálták.
1: Vagy arra kanini előre megrágta.
0: Valaki valaki megrágta.
1: 10 óra, hogy bement, megrágta.
0: És a sóskaszósz ugyanebben a konstrukcióban.
1: Egyébként a sóskaszósz krumplival jó volt.
0: A cukros sóskaszósz krumplival.
2: A jó az nem ilyen.
1: Összenyomott krumplival, ilyen folyékony sóska, kicsit cukrosan. Én azt adtam, én azt szerettem.
0: Figyelj, az nagyon, az rendesen, az igen, igen, igen. Volt akkor.
2: Én a leveseket gyűlöltem.
1: Mindegyik leves szar volt. Nem volt olyan leves, ami jó volt.
2: Semmi nem volt benne, a húsleves, azt tudtad, hogy valami kettő darab ilyen vegeta volt.
0: De legjobb, hogy volt. Aminek tudjátok, hogy a megyeknek így ki volt magozva, és azért olyan volt, hogy ilyen szárnya lenne.
1: Igen, és a habarás az kicsit így összeállt ilyen darabokba a tetején. Az jó volt. Jó, de azért, amikor tejbegríz volt kakaóporral, azért akkor azt mondtad, hogy van élet.
2: Még egyet,
1: van élet a halál egyet. Után. Tehát azért háromszor álltál sorba, hogy kicsit citromízű tejbegríz, finom, hamis kakaóporral a tetején.
0: De a legrosszabb az a sárga borsó főzelék volt, amit szintén ledaráltak, és arra rácsöpögtettek szaftot, tudod, ilyen
2: pörkölt
0: szaftot.
2: Három hússal.
0: Három hússal, és akkor az, ahogy az olaj, így mint egy ilyen, nem tudom, mint egy ilyen...
2: Zsír volt az kicsim.
0: Hát, igen. Szerintem az olaj.
1: De olaj volt, mennyire durva, hogy annyira megmaradt, hogy így szinten érzed. Tehát, hogy tényleg azért azt etted, olyan trauma volt. Igen, bementél a konyhába, és érezted a műanyagtálca, a pohár, a kaják illatát. Tehát azért milyen szenzoros, tehát tényleg hogy érzed, hogy az emlék a szagformájában megmarad, ízformájában?
0: A szaga, tudod, a hideg fémszag.
1: Igen, igen, igen, igen. Nálunk csak undokkonyhás nénik voltak, tényleg 62-es bicepszel, kézzel fogták a húst, dobták be a tányérba, nem szórakoztál, adták, repete nem volt.
0: Tudod, voltak, mint Tony Soprano. Olyanok voltak, mint Tony Soprano, csak nőben.
1: Igen.
0: Hátul álltak mindig, és akkor ment az ilyen bullying a gyerekeknek, meg egymásnak is folyamatosan húzták a bajszát.
1: És nagyon nagy szatyrokkal mentek el mindig 3 órakor. Tehát nem akarom őket meggyanúsítani, de ők nyilván elvitték a maradékot. Olyan szatyrokat pakoltak ki, hogy abból egy állatkertet meg lehet.
2: Gyönyörű disznók nőttek. Igen. A moslékból, igen. Akkor még lehetett moslékkal letetni.
1: Jó, mondok egy extra, tessék, nagyon sok csoki krémmel, piskóta kocka. Végén elfogy a csoki krém, és már csak a száraz piskóta marad, ezért beosztod a csoki krémet, hogy maradjon végig. Mekkora kaja volt?
0: Igen, nem volt.
1: Nem volt
2: nem
1: ilyen?
2: Volt. Nem volt.
1: Piskóta kocka csoki krémmel.
0: Nem volt, teljesen értetlenül állok a helyzetet.
1: A legklasszikusabbat hagytátok ki.
0: Mi lett volna velem, ha lett volna?
1: Nagyon kevés csoki pudingot adtak hozzá, ezért az eleje kánál volt, a végén már csak a száraz piskóta
2: csoki
1: marad.
2: Puding. Hát egy ilyen krém, egy ilyen öntet. Kakaós ízé, össze volt hideg vízzel.
1: Igen.
2: Persze, nem volt abban se puding, se...
1: Hát azt én képzelem hozzá
2: a csak, csokoládét hogy... életében nem látott, haver. Az a legrosszabb minőségű kakaópor volt, kicsit fölhúzva vízzel.
1: Csoki nem volt benne, igen, igen, igen. De azt én nagyon-nagyon szerettem, az nagyon jó volt.
0: Ami megmaradt még a torpedó szendvics a büféből. az volt, amikor már felsős volt, az és volt
1: az nem tudom,
0: az egy fényes, ilyen hosszú kifli formájú

0: olyan, mint egy baguette, csak ilyen nagyon rossz minőségű lisztből készült, ilyen fehér lisztből, és a teteje tojásosan meg van kemve, ahol beraknak egy vajat, sonkát, sajtot, meg uborkakarikákat, és az összesütik. És
1: hát te azért elég menő helyre jártál.
2: Egyébként igen. Ez egy fajszeres zsömle volt, meg tej. Igen.
0: Na, de ez a büfé volt, ez nem a menza, ez a büfé. És akkor ez volt már az alternatíva, akkor nem büfésztél, ha nem menzáztál, büfésztél.
1: Ez volt a csúcs.
2: Mondok még egy nagyon undorított, grízes tészta, egy pici ízzel a tetején, lehetted a lekvárt, ami nem lekvár volt, és üres grízes tésztát tettél, kicsit megsóztat, ha nagyon ilyes voltál. Mi volt a grízes tészta, micsoda? Az ki találta ki? Az hogy lehet megetetni 10 évig a gyerekekkel? De nem lekvár volt, íz volt a tetén, és egy nagyon pici, úgyhogy gyorsan fogjon el, és üres grízes tésztát tegyél.
0: Na jó, figyelj, és a menzás bolonyai, amikor megvan az íze, egy hideg tészta.
1: Maga a tészta.
0: És igen. Egyben volt, tudod, egyben voltál, és olajjal át volt keverve, hogy...
2: Undorító volt.
0: Igen.
2: Na jövő mindjárt, gyerekek. 7:30, itt vagyunk mindjárt rögtön a hírek után.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
5: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
8: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
9: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
8: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
9: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
10: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
11: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
12: Úgy is tett!
13: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
14: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
3: Reklámot hallottak.
15: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
16: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz, hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
17: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
18: A
12: Kronesznél idén májusban is a jótékonysági a főszerep. Az idei Kronesz Charity Run támogatottja a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány. Csatlakozz a jótékonysági futóversenyhez, fuss át idén is egy működő gyáron, és légy részese az igazi Kronesz hangulatnak. Részletek és jelentkezés a futás.marathonman.hu/Kronesz-charity-run honlapon. Találkozzunk május 9-én!
18: Mi tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kérjük, ön is segítse kis betegeinket és családjaikat adója 1%-ával.
19: www.leukémiasgyermekekért.hu. Köszönjük!

0: egészség a küldetésünk.
1: Keresd a prémium térkövek és műfüvek széles választékát a Gulyás tüzében, ha a cél a minőség és hosszú távra tervezel. www.gsv.hu.
2: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad. Tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Debrecen Autóház. Debrecen, külső Böszörményi út 4.
3: Hány sejtből áll a tested? Valóban 100 000 kilométer hosszú a véráramod?
4: Fedezd fel a saját tested titkait interaktív anatómiai kiállításunkon. Tudományos kísérletek, lenyűgöző látvány, családi kvízek. Mindez a Fórum Bevásárló Központban május 2-től 17-ig. Emberi test expedíció a Fórum Debrecenben.
3: Részletek fórumdebrecen.hu.
0: Hirdessen nálunk!
5: reklamkukac.mcdb.hu.
6: Rádió 1.
7: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: Tűz volt egy debreceni mélytelepen, nyomáspróbát tartott a CETL. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Egy erőgép és nagyobb mennyiségű papírhulladék gyulladt ki tegnap dél körül egy mélytelepen, Pallag közelében. Nagy erőkkel vonult a helyszínre a katasztrófavédelem, 70 tűzoltó dolgozott a lángok megfékezésén, a tűz keletkezésének okát még vizsgálják. Két ember megsérült, egyiküket kórházba szállították. Számolt be kedden a DTV híradó. A telephely hátsó részén csaptak fel először a lángok, az udvaron különféle újrahasznosítható hulladékot tároltak. A tűz gyorsan átterjedt a telep több épületére, némelyik össze is dőlt. Az oltást nehezítette az erős szél. Papkunkli Nóra, a Hajdúbihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője elmondta, nem csak a megyéből, hanem Karcagról is érkeztek egységek. 9 gépjármű fecskendő, 7 vízszállító és magasból mentőszer segítségével tudták külön határolni a lángokat. A katasztrófavédelem mobil egysége is a helyszínen volt, ugyanis a nagy füst miatt méréseket végeztek. Zöldre festett vízzel hajtottak végre nyomáspróbát kedden a CETL debreceni telephelyén, közölte a vállalat. Azt írták, a próba során a szakemberek zöld színnel festett vizet használtak annak érdekében, hogy egy esetleges szivárgás helyét pontosan nyomon tudják követni. A megfestett vizet a próbát követően a gyártelep csatornájába ürítették, majd egy dugulás miatt a víz a felszínen is megjelent, amit a lakosság is észlelt. Hozzátették, a próba során használt megfestett víznek nincs környezetkárosító hatása, de a vállalat azonnal értesítette a Hajdúbihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, valamint a kormányhivatal és a debreceni vízmű munkatársai is kiszálltak a helyszínre. A CETL Debrecen és a hatóság szakemberei egyaránt mintát vettek a vízből, amit laboratóriumi vizsgálatnak vetnek alá. A CETL Debrecen teljes körűen együttműködik a hatóságokkal a körülmények megnyugtató tisztázása érdekében. Zárul a vállalat közleménye.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
8: Debrecenben a DV Parking Kft. Összesen 19 töltőállomást üzemeltet. A Sas utcai mélygarázsban 10, a felszíni parkolókban 9 töltőállomás van kihelyezve, amelyeken darabonként 2-2 töltőfej található. A töltésért a felvett kilovattóra és a töltőn eltöltött idő alapján kell fizetni. A két tétel összege adja meg a fizetendő díjat.
0: A DV Parking információit hallották.
8: Napos, száraz idő ígérkezik élénk szélnel és 26 fok körüli maximum hőmérséklettel.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, 3-4-8 lesz pontosan 2 perc múlva. Hello, drága hallgatóink! Hétfőn Győrben kezdjük a kitelepülésünket. Gyerekek, megyünk! Lesznek záporok, lesznek zivatarok, de végig toljuk az egy hetet. Győrben ugye jössz te is, van Eszter is, és jön Juliska is majd a hét második felében, úgyhogy váltva vannak a csajok. Győr, Sopron, Szombathely, Dunaújváros, Debrecen. Majd a nyereményeket nyomtassuk már ki, és akkor ránézünk, itt tudjuk mondani, hogy itt sok 100 000 KP nyeremények, tárgynyeremények, tényleg nagyon sok mindent viszünk. 4 játék gyerekek, 4 szponzorunk van. Tehát az van, hogy ahogy telik az idő, a műsor nem, hogy nem gyengül, hanem már nem elég a 3 szponzor, 4 szponzort hozott be a célhoz, tehát egy 4 játékunk lesz. Nem is tudjuk, hogy fogjuk lejátszani. Minden pillanatban, igazából ez itt legalább, tehát ez egy majár is. Játszunk, dumálunk, röhögünk, kevesebb téma, de várunk mindenkit szeretettel, sok ajándék. Meg valószínűleg jó hangulat, ezek a délutánok azért ezek így rendben vannak, meg mi is szeretjük, hogy egy hétig így délután vagyunk. Aztán elég a délutánokból, de egy hétig így délután nyomjuk.
1: A jó lesz, időben. Meg akkor már ráér mindenki, ez meló után
0: így van, ki kicsit jönni, kimozdulunk. Zene szól, közben hozteszek, osztogatnak egy csomó mindent, szóval tényleg jó, mi nagyon szeretjük, úgyhogy várunk mindenkit. Közben írjátok, hogy hol van a NAV és a Tech Convoy, de rájöttük, hogy nem mondjuk, tehát hogy nem adunk segítséget, már nem nehezítjük a munkájukat. Meg elmondtátok, hogy megírtátok, hogy melyik lehajtónál mennek, milyen mercikkel, hol tartanak, hány autóval mennek, gyerekek, nagyon komoly felvonulás van.
1: Féljen egész Kelet-Magyarország, nem fogunk segíteni.
0: Az biztos, navos, tekes, szirénázó vonulás van végig, látjuk és vonulnak, nem tudjuk kihez mennek, de nagyon sietnek és nagyon sokan vannak.
2: Szerintem, ha nem akarnak, hogy tudjuk, hogy merre járnak, akkor nem így mennének.
0: Hát nem tudnak nagyon máshoz, a tekes autóknak föl kell vonulni. Igen, egy volánbuszba induljon az arra. Rajta ütésértség, igen.
2: Ilyen zötyögésen.
0: Hova megyünk? Ülünk a volánbuszba, megyünk rajta ütni. Ütés lesz nem sokára, és ülnek a simackos fekete csávok tekes mellénybe fegyverrel a mellkasuk a volánbuszba. Az egyébként egy jó megoldás.
2: De figyelj, de hát undercover, ahogy mondani szokták, hogy legyenek beöltöztetés tüsszivadászoknak, nyugdíjas néniknek, és úgy rúgják rájuk az ajtót.
0: De erről ma valószínűleg hallunk, mert hogy ez nagy felvonulás. Tehát valakihez nagyon, nagyon megyünk, nagyon sietünk. Időjárás mondják, Ferenc, valami
1: napos,
0: kis kedveset.
1: Napos, szuper, még egy kicsit nyár, aztán picit visszaesik, de az se rossz, aztán megint nyár, aztán sokáig nyár.
0: Köszönjük szépen!
3: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Azt mondja, hogy kedden jöttök Sopronba ide és ide vacsizni, azt nem mondjuk, majd mondjuk, hogy hol megyünk, de hogy szeretnénk magunknak megőrizni.
1: Igen, hol, nyugodt vacsorákat akarunk.
0: Hol vacsorázunk, de köszönjük az értesítést. Na mi van, gyerekek, ez mi ez a hajóút? Olvastátok, hogy elmész így egy Kanári-szigetek felé egy kicsit hajózgatszott, és akkor azt mondják, hogy akkor aztán itt hantavírus járvány? Hantavírus? Komolyan tudsz venni egy ilyen vírus, aminek az a neve, hogy hanta?
1: Alapból elkezdesz rajta röhögni.
0: Hantavírus van egy hajón, és hát ugye az van, hogy ezek elindultak valóban a zöldfoki szigetekről, vagy zöldfoki szigetekhez, és hogy kette-hárman azt gondolták, hogy ők hajlandóak ebbe úgy belehalni, nyilván nem önszántukból, és emberről ember is terjed, és most ide-oda ingázik ez a hajó, hogy hol kössön ki, meg mi legyen.
2: Hallottulod, ez a hantavírus.
0: Vízhelyzetet hirdettek. De mi a fene ez a hantavírus? Olvastatok erről valamit, hogy mi történik?
1: Patkányok terjesztik meg, rágcsálók.
2: Vérzéses láz. Csak ennyit szeretném mondani. Két szó. Vérzéses láz.
0: De ez egy luxi hajó, ami megy a Kanári-szigetekre, és viszi az embereket. Értem, hogy minden hajón van egy patkány, meg ez egy régi időket idézi. De azért ez a patkányról valahogy egy ilyen luxi hajón átterjed az emberre, azok ott szépen belehalnak, és akkor meg, hogy gyerekek, nem kötünk ki sehol, mert hogy egészségügyi vészhelyzet van, mindenki maradjon a kabinban, ne kapja el senki lehetőleg a hantavírus, mert néhány bele is halnak, de mi még itt egy kicsit hajózgatunk a zöldfoki szigetektől a Kanári-szigetekig. Ezért nem egy megnyugtató hajóút.
1: Nem engedték kikötni? Vagy azt mondták, hogy ki van fizetve az egy hét, most már körbe megyünk?
0: Nem engedik őket kikötni. Tehát ugyankor az van, hogy ugye mindenkit megvizsgálnak, aki leszáll a hajóról. Fölmennek az egészségügyi arcok, maszkba, minden. Mindenkit egyenként vért vesznek, meg köptetnek, meg kivizsgálnak, és csak azok szálltak le, akik nem fertőzöttek. Tehát ott bolyong a Kanári-sziget környékén a hajó, de nem enged nagyon leszállni senkit.
2: Ugye most elolvastam a lefolyását, és lehet, hogy nekem hantavírusom van.
0: Jaj, ne csinálj! Most? Már most ezt nem azért hoztam be, hogy azt mondtad, tényleg már diagnosztizált magad, hogy hantavírusod van.
2: Figyelj, most mondj, lesz csak kitalálom, de figyelj, mondom. A betegség nagyon magas lázai, ez most nincs elépen, de nem
0: egyenlő.
2: Rossz közérzet, abszolút az van, napok óta, izomfájdalommal jár. Fejfájás is jelentkezhet. Már érzem, hogy jön. A betegek kizete megkevesbedik. Ez a szó ide van írva a házipatika.com-ra, hogy megkevesbedik.
0: De mi?
2: vizelet.
0: A vizelet? Én nekem ez ma megkevesbedett egy kicsit reggel.
1: Így áll valamit.
2: Neked szokott megkevesbedni a...
0: Soha. Volt már olyan, hogy kicsit megkevesbedtél. Nem.
2: Megkevesbedtek a vizeletek, azonban tudni kell, hogy az érintettek többsége tünetmentesen esik át a fertőzésre, még ha van is enyhe vesekárosodása. De ugye hát, ha megkevesbedett ugye a vizeletet, akkor már ez magával hordozza ezt a rizikót is. Súlyos esetben a betegség átmeneti vesekárosodás, veselegtelenséget, a fertőzés érintheti a májat is. Na, érzem.
1: A májat is oda van, mi? Megvan még? Melyik?
2: Igen, és 10%-os a halálozási aránya.
0: Azt mondták a Kanári-szigeteken a spanyolok, hogy rendben, hogy ide jöttök, köszönjük szépen, ne gyertek, nem engedünk benneteket kikötni. Majd azt mondta az egészségügyi miniszter, jó lenne ez a hajó inkább más országok felé menne, ne kössön itt ki nálunk. Elindultak a Kanári-szigetekre, nem engedik őket kikötni.
2: A horvátci szoros felé tartnak.
0: Igen. De milyen érdekes, hogy luxus, és aztán börtön, nem? És a kettő milyen közel van egymáshoz, hogy egy ideig élvezed egy hétig, de aztán kiderül, hogy kettárban meghaltak, és hirtelen ott ülsz a kabinban, kaját kapsz, nem nagyon mozoghatsz.
1: Nem jöhetsz ki, nem is képzeled.
2: Meg van kevesbedve a vizeletet.
0: Megkevesbedett a vizeletet, figyeled a feleségedet, hogy köhög-e egyébként, kicsi stresszelsz, hipohondár, vagy azt gondolod, hogy már elkaptad a hantavírust, vérzéses lázad van, miközben ülsz egy kabinban, a világ legszebb helyei hajózva. Tehát mennyire kettős ez a dolog, nem?
1: Ráadásul képzeld el, ha csak belső kabinod van. Mert kifele még nézed az óceán, meg kiülsz, ahogy hívják.
2: Én beraknám a Titanicot, végignézem, aztán magamtól meghalni.
0: Igen, de valószínűleg még úgy hánynál, mint hogy nem tudod, hogy vérhány, de már detektálnád a tüneteket magadon. Te
2: meg már rég vérhánynál, akkor mindig azt mondja, hogy ez csak vörösboros kóla, úgyhogy te csókolod egyet Ferivel, anélkül bármi. Igen.
0: Én az ellenkezője lennék, Bali, jól vagy? Kicsit csápat vagy és vérhánytál, semmi bajom.
1: Semmi baj, gyertek.
0: Jön vissza vörösboros kóla, minden oké. És gondold, hogy ezeket beküldöd a kabinba. Hogy eteted? Hogy itatod? Hogy mozgatod őket? Hogy
1: mozgatás nincs. A kabin.
0: Micsoda logisztika az ott, amikor 3000 embert hirtelen bezársz a saját kabinjába, hogy juttatsz neki kaját, hogy mozognak ki, senki ne találkozzon senkivel. Tehát ezért ez nem feltétlenül hangzik túl jól.
2: Tudod ki az, akit azonnal fel kellene hívnunk? A Csonka András, aki ugye nagyon nagy elánnal népszerűsítette nekünk ugye a hajós utazásokat a minap.
1: Igen. Hogy na most
2: ez a
1: mi van
2: legjobb dolog a világon, semmi rizikója nincsen, szuper kényelmes, semmi rizikója nincsen. Ő a legnagyobb hipohonder az országban, ha ezt meg fogja tudni, véget fogunk vetni egy szériának.
0: De szerinted egy komoly hipohonder, aki azt hallja, hogy többen meghaltak fertőzésben, gondold el, mit él át a bezártsággal, a fertőzés veszéllyel és a saját halálfélelmével együtt egy kabinba üldögélve úgy, hogy csak amikor Covid volt, és valaki hangosat köhögött a buszon, hátranéztél, és szemmel verted. Vagy a sorba mögötted, mert annyira megijedtél. Egy hajón, ami nem tud sehol kikötni, és napok óta kolbászol össze-vissza, ott mi lehet? Ez egyébként nem egy könnyű élethelyzet.
2: Hírek rá az oldalára, hogy hantás.
0: Tudod, mennyire rettegnénk? Elmondom, mi lenne. Feri, mennyire vagy rettegve? Sörhöz odaférsz, gyere.
1: Jó,
0: üres, a -2-n üres a bár. Na jó, tudod, én már azonnal kiszöknék. Feri, azonnal hoznám a piákat, kirabolnám a bárt. Te meg ma ott üldögélnél, egy rohadt nagy izével, viszkivel a kezedben. Végre megjöttetek. Azt hittétek, hogy a kabinba fogok ülni. Eszter, a paplan alatt, a bezárt kabin mellett. Vizsgálná a vizelet mennyiségét megkevesbedve. Zsül szerintem csúszdázna. Zsül azt mondaná, francban vezességben csúszdázna. Zsül mit csinálna?
2: Ne, Zsül feltörte a központi számítógéprendszert.
0: És nézzük, hány alatt van a fedélzet.
2: És éppen a közelben felelhető hegyeket keresi. Hogy
1: de te lefelé, hogy te állandóan körbe küldenéd, gyerekek, most csak egy decit pisültem.
0: Te vizsgálnád magad. Csak az ajtód alatt juttathatnám be kaját, nagyon lapos összenyomva a kaszinót, és nem mernél ajtót nyitni, senkivel nem találkoznál, a megkevesbedett vizeledet.
2: Nagyon rosszul ismertek engem. Nem, a pánikhelyzetben én vagyok a legnyugodtabb. Alapból azzal kezdeném, hogy megkeresném a felelősöket. Lemennék a hajó aljába, és előhívnám a patkány személyzetet, akik ugye terjesztették.
0: Melyik voltam? Nem jönnél ki a kabinból. Nem jönnél ki.
2: Én biztos, hogy kijönnék, és éjszaka fognám, és vannak a mentőcsónakok, abban egyet alapból elkötnék magamnak.
0: Egy mentőcsónakot, ami hidraulikusan működik, leengedett, vízre teszed.
2: Zsüllel már így feltörtük a rendszert, és pontosan tudjuk, hogy mire hány méter.
0: Indítsd a kettes kabint. Zsüllel egy laptoppal már leengedi a mentőcsónakokat.
2: Te már vért vizelsz, amikor Zsüllel, mivel tartunk.
1: Ringatóztok az óceán közepén.
2: A karibi hangulatban. De várj, kókuszból iszunk a tejet.
0: Én kapnám el, tehát ott lennénk a hajón bezárva.
2: És neked mindened vére, hogy a melbimbóid.
0: De ez erős tagadásban lennék, tudod. Kevés önreflexió, erős tagadás. Balázs éppen vért köhögte, semmi bajom.
1: Nem.
0: Balázs véres a pólót. Nem, ezt egy utastól vettem. Komoly lázas vagy, lázaideg. Dehogy is, csak most jöttem a merülőből. Én tagadásban lennék.
2: Balázsom, mert vér folyna a köldökéből.
1: És várjál, és ti ketten Zsüllel lelépnétek, és te egy napernyővel ülnél a csónak végében. Zsül megevezne.
0: Zsüli szél,
2: lapátolj.
1: Mindjárt ott vagyunk.
0: Majd egy véres hányással leköpne téged. És na és ott lennél igazán bajban az óceán közepén.
2: Az lenne a legdurább, hogy ahogy felmelnénk a ponyvát, ami van rajta, hogy ne essen be az eső, ott feküdne alatt a Laci.
0: És azt mondja, mit csináltak itt? Szarok erre a vírusra, valamiben meg kell halni. Addig élvezem az életet. Laci, megitte három üveg viszkit, elszívtál egy fél dobocit, mit csinálsz? Valamiben meg kell halni.
2: Van viszitek?
0: Jöjjön a vírus. Igen, valószínűleg ez lenne, de azért nem egyszerű élethelyzet, gyerekek. Nem egyszerű élethelyzet. Kaszinó, never, színházterem, semmi. Kabinba üldök, és azt mondják, nem sokára kikötünk a Kanári-szigeteken. Majd a sziget azt mondja, csokom, tessék innen arrébb menni, itt mi nem adunk kikötési engedélyt.
2: Én akkor hajóznak. A mellúszásban közelítek a sziget felé.
0: Ezt már egy indián félsen elindult sziget felé.
1: Hogy pótolják a kaját például? Mert most akkor ez hosszabb út.
0: Szerintem betöltik a hajót. Tehát az lehet, hogy úgy nem engedik leszállni őket, vagy kis szállító hajókkal betöltik őket.
2: Nem, a legfiatalabb mérgezetteket vagy fertőzötteket kezdik el megenni. Tehát az, ahogy...
0: Igen, megnézik, hogy kik a potenciális.
2: A potenciális, akik már nincs sok hátra, azokat fogják és abálják, stb.
0: Igen. És hogy terjed? Ugye emberről emberre terjed. Ugye azt mondják? Tehát, hogy akár...
1: Hát először ugye állatról emberre, amikor ezt...
2: Nem, először állatról állatra. Tehát patkányok egymás között, és utána pedig
1: de az, hogy a patkányok egymás között, ez ki nem szarja le.
2: Tehát ne haragudj, de ez a hozzáállás, ez az arrogancia.
1: Hát most két patkány hantás az engem nem érdekel.
2: Igen?
1: Utána az van, érdekes. Hogy rámászik érted a raktérbe az üvegcsőre, amit te aztán megfogsz a kis kezeddel, mikor kibontja, a pincér megfogja, kibontotta a kis üdítős, és
0: neked már tölti
1: is,
0: igen.
1: És már ott is vagy.
0: A nincs specifikus gyógymód.
2: A patkányok a saját segjukkal nyitogatják a söröket odalent.
1: Összedörgölik.
2: Igen, igen, és ebből lesz a baj.
0: De azért ez is milyen szépen mutatja, hogy ott vagy a luxiba, kifizettél 1 milliót, pezsgőt iszol, kaviárt eszel, és közben patkányok lent az alagsorba terjesztik a hantavíruson, meg néhányan belehalnak. Hogy milyen érdekesen működik az ember. Elmegy valahova a luxusba, miközben 3 patkány meg megölött embert.
2: De nem ez a luxus. Ez nem a luxus.
0: Hát azért ilyen út azért az, ha jó hajóval mész, azért eszel iszol, jössz, mész, száz szép helyeken, Karib-térségbe hajózol. Hát azért ez luxi, nem?
2: Nekem a luxi az nem ezt jelenti. A luxi az, amikor senki nem szól hozzá egy egész délután.
0: Amikor egyedül vásárolok az MDF piacon vasárnap.
2: Az luxus.
0: Az az igazi luxus. Na jó, hát gyerekek, azért mi leosztanánk. Én nem tudom, én bennem ilyenkor az van.
1: De te nem osztasz le semmit, te halott vagy haver.
0: Ez egy kicsit fáj, hogy egyből megöltetek, mint Kenny. Tehát én ilyenkor nagyon renitensre tudok átmenni. Tehát mind, amit tiltanak, meg bezárnak, meg nem ülhetsz ott, bennem ilyenkor fölébred a lázadó, hogy már pedig nekem nem mond meg. Induljunk felé portyázni. Szerezzünk ételt.
1: Én most nézem a hajóról, van egy videófelvétel, én maszkos beöltözött emberek mászkálnak, nem mennénk mi ott sehova.
0: Igen.
1: Nagyon kemény.
0: Nagyon para. Nagyon para.
1: És tök üres a hajó. Sehol senki, mindenki a kabinjában van, és csávuk beöltözve, gumiruha, maszk.
0: Ilyen Covid időszakot idéz, hogy jönnek ezek az emberek, ilyen fehér ruhába, maszkba, és ott járkálnak. De akkor ez nem lehet egyszerű azért ez a vírus, csak akkor mindig finomítás van. WHO is finomítja, ritkán terjed állatról emberre. Emberre nagyon ritka, tudod, és megjönnek ezek a halálosan felöltözött, ilyen permetező pisztolyjal a kezükbe, ezek a nagyon félelmetes Biohazard feliratú csávók, azért valami mégiscsak van, tudod, és így takarítják a hajót, szóval, hogy kemény.
2: Én azt gondolom, hogy ezek az emberek, akik izgalomra vágynak, azok most megkapták. Tehát, hogy aki azért ment erre a luxus útra, hogy mindent meglásson, mindent megnézzen, ez most megjött.
0: Galád meg Léci Zsül, vagy keresétek meg Léci. Volt egy hajó, emlékeztek a Covid idején? Fél évig nem kötött ki, az megvan, emlékeztek arra?
2: De
0: beszéltünk róla,
2: gondolom.
0: 2020-ban rabul ejtették őket, és valami 3 vagy 5 hónapig nem kötött ki az óceánjáról. Na az milyen pszichós? Mekkora próbatétel az agyadnak, hogy egy kabinban 5 hónapot hánykolódjál úgy egy tengeren, vagy 3 hónapot nem engedték kikötni. Valami csúcsot döntött a hajó, való áldogált, fél évet, vagy 6 hónapot
1: állt. De azért, kapják el, vagy azért, mert volt rajta
0: fertőzött? Covidos volt rajta, fertőzött volt rajta, talán halott is volt rajta, és mire lemenedzselték, és annyira féltek kiengedni, nem tudom, hány hónapot volt a hajó a vizen. Azért azt képzeld el.
2: A hallgatók megírták a megoldást.
0: Mi a megoldás?
2: Bébi ételeket kell kihelyezni a hantáspatkányoknak tegnapról.
0: Igen. És mi van a személyzettel? Tehát akkor a személyzet sem megy az emberek közé, vagy a személyzet, hát akkor kiszolgálja ki az embereket?
1: Érde, ott legalább annyi van, hogy elviszed a kabin ajtóig, leteszed a kis tálcát, és bekopogsz, hogy 23-as kabin
0: megjött. Igen.
2: Őszintén érdekel, hogy amikor többet vagy a hajó, mint amennyire befizettél, akkor azon kívül, hogy az életeddel fizetsz érte, ki kell-e fizetned, tudod?
0: Ne, szerintem nincs ilyen, ez egy viszmajor. Tehát, hogy etetnek, itatnak, gondoskodnak róla, de nem mi azért csúnya lenne, ki egy hónapot eltöltetsz hajón, és megjön egy 4-szeres számlam. Elnézést, egy hónapot volt a
2: közös költség elmaradása.
0: Igen.
1: És csak egy hetet fizeted ki.
0: Egy hetet fizet ki, legyen szíves még 3 hetet befizetni. Nem, ez nincs egyébként.
1: Megvan Attila, aki dolgozott ezen a hajón.
0: Volt egy ilyen. Volt egy ilyen a múlt héten, azt hiszem Sanyi volt, és a Fideszes hajó dolgozott. Igen.
2: Luxus
0: hajó dolgozott, igen, kemény lett. Na jól van, gyerekek, hát meglátjuk, mi lesz ebből, követjük majd az eseményeket. 2 perc van, 8 óra, itt vagyunk mindjárt, rögtön a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: kell.
1: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: Már megint a Premier Outlet bementek.
5: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
6: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért. Premier Outlet Budapest.
7: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordott szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
8: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
9: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden 6. kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
10: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
11: Fáj a fejem.
12: Hamar elfáradok.
13: Nem szeretek este vezetni.
14: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15.000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
15: Brutál jó árak újra a hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
16: 18 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: Johnny Cage, kiválasztottak a Mortal Kombatra.
18: Színész vagyok, nem bajnok.
19: Mi nem térdelünk le!
16: A várakozás ideje lejárt. Mortal Kombat 2.
2: It's showtime.
16: Május 7-től a mozikban.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
16: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
7: Ne felejtsd el befizetni a vízszámlát, drágám.
8: Nem volt időm, és már megint eltűnt az a fránya csekk.
7: Ideje elektronikus számlára váltani, most 6 havi kedvezmény is jár érte.
8: Igazán? Akkor tényleg most érdemes váltani. Végre nem lesz több elveszett csekk és sorban állás.
7: Na ugye, ezt mondom már mióta. Intézem.
8: Váltson e-számlára ön is. Kényelmes, biztonságos, környezettudatos, és most pénzt adunk érte.
7: Részletek a debreceni kötőjel vízmű.hu oldalon.
4: Május 9 szombat, pusztán barbecue és gasztrofesztivál a Karcakkincse rendezvényközpontban. Ízek, élmények, családi programok, koncertek és DJ-k. Pusztabbq.hu.
9: Ó, már megint koszos az autóm.
11: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
9: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
3: No!
15: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival. És ez még csak a bemelegítés. Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
0: Itt élünk, itt kutatunk, itt fejlesztünk. 125 évvel ezelőtt kezdte meg működését a Richter Gedeon Gyógyszer cég, amelynek debreceni biotechnológiai telephelye 2012 óta erősíti Debrecen városgazdasági erejét. Forduljon bizalommal a Richter világszínvonalú készítményei felé. Richter, az egészség a küldetésünk.
12: Mindig aktuális.
20: Dehír.hu.
12: A debreceni hírportál.
20: A debreceni hírportál.
12: Dehír.hu.
20: Dehír.hu.
21: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en.
22: Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra,
21: és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
23: Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet.
24: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
25: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
24: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
25: Reklámkukac mcdb.hu.
2: Reklámot hallottak.
26: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
27: Tűz volt egy debreceni mélytelepen, nyomáspróbát tartott a CETL. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Egy erőgép és nagyobb mennyiségű papírhulladék gyulladt ki tegnap dél körül egy mélytelepen, Pallag közelében. Nagy erőkkel vonult a helyszínre a katasztrófavédelem, 70 tűzoltó dolgozott a lángok megfékezésén, a tűz keletkezésének okát még vizsgálják. 2 ember megsérült, egyiküket kórházba szállították. Számolt be kedden a DTV híradó. Halálra gázolt a vonat egy idős nőt múlt éjjel Debrecenben, írja a dehír.hu. A hírportál információi szerint az asszony a Jánosi utcánál kelt át a sineken, amikor a Nyíregyháza irányába közlekedő szerelvény elgázolta. A vonaton mintegy 90-en utaztak, akikért 2 mentesítő járat érkezett. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a debreceni hivatásos tűzoltók segítettek az utasok biztonságos átszállásában. A Budapest-Debrecen-Záhony vonalon hosszabb menetidőre kellett számítaniuk az utasoknak a keddesti órákban, mert a baleseti helyszínelés miatt Debrecen és Apafa között csak 1 vágányon közlekedhettek a vonatok. Zöldre festett vízzel hajtottak végre nyomáspróbát kedden a CETL debreceni telephelyén, közölte a vállalat. Azt írták, a próba során a szakemberek zöld színnel festett vizet használtak annak érdekében, hogy egy esetleges szivárgás helyét pontosan nyomon tudják követni. A megfestett vizet a próbát követően a gyártelep csatornájába ürítették, majd egy dugulás miatt a víz a felszínen is megjelent, amit a lakosság is észlelt. Hozzátették, a próba során használt megfestett víznek nincs környezetkárosító hatása, de a vállalat azonnal értesítette a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, valamint a kormányhivatal és a debreceni vízmű munkatársai is kiszálltak a helyszínre. A CETL Debrecen és a hatóság szakemberei egyaránt mintát vettek a vízből, amit laboratóriumi vizsgálatnak vetnek alá. A CETL Debrecen teljes körűen együttműködik a hatóságokkal a körülmények megnyugtató tisztázása érdekében. Zárul a vállalat közleménye. Június 9-én a Nagy Erdei stadionban nép pályára a magyar labdarúgó válogatott Kazasztán ellen. Marco Rossi szövetségi kapitány örül a debreceni helyszínnek, derült ki a Magyar Labdarúgó Szövetség interjújából. Marco Rossi május 12-én hirdet keretet, akkor derül ki, hogy kikkel számol a június 5-ei finnek elleni és a június 9-ei Kazasztán elleni mérkőzéseken.
28: A sporthírek támogatója a Karát Fashion, mert itt érdemes vásárolni.
27: Napos száraz idő ígérkezik élénk széllel és 26 fok körüli maximum hőmérséklettel.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élő

0: Elmúlt Family. Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
1: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
2: 8 óra után 10 perccel, te jó Isten, itt vagyunk. És tudjuk, hova mennek a navosok.
3: Igen?
4: Aha. Megjegyeztek?
2: Aha. Nem, de hogy tudom. Megkértek, hogy nem mondjuk adásba.
4: Kik?
3: Rád írtak a navosok. Ilyenbe vagytok?
2: Nem.
4: Csak várják ki a sorát, kérem, ne sikerre.
3: Nem, ha nem mondja be, önhöz ma nem megyünk.
2: Ha bemondja egy óra múlva, viszont ott vagyunk. Ugye írtak a hallgatók, hogy hova vonulnak a navosok és a tekesek, nagy szirénázó autókkal, meg minden, aztán egy idő után mi leálltunk arról, hogy mondjuk a pontos helyszínt, hogy segítsük egy kicsit a munkájukat. De megvan, tehát, hogy megvan az ügy. Még nincsenek.
4: Nyíroszhozni mennek, úgy haladtam.
2: Igen, nyíroszhozni mennek Nyíregyházára?
4: Nem hiszem.
2: Debrecenbe mennek a Kossuth térre? Talán! Ahol mi is ott leszünk majd jövő héten pénteken? Ugye, mert hogy kitelepülni indulunk, gyerekek. Jövő héten hétfőn indul a rócsok, Győr este 5 óra, vagy délután 5 óra.
3: Már 4 óra. 4 óra. Így van. Van, ezt ne felejtsük el, mert minden napra viszünk egy Rádió 1-es DJ-t, és ők már 4-től nyomják.
2: Így van, 4-től már ők zenélnek, 5-től pedig kezdünk, és a Győr-Széchenyi tér az első helyszínünk, ott vagyunk. Takarítós játékot mikor játszunk, kérdezik, legyen, maradjon 9 óra után. Jó, az ott egyébként 9 óra után. Jó, úgyhogy 9 óra után tudtok majd jelentkezni. Majd este a híradóba kiderül.
4: Ez az egyik hallgató. Lehetne a nap hallgatója.
2: Igen, a nap hallgatója, megnézzük, hogy ki igen. Szóval, ja, izgalmas. Izgalmas dolgok történnek. Közlekedésügyileg hogy állunk? Nézzük, Miskolc felé az M3-ason. 2 nagy busz halad Pest felé, készenléti rendőrség felirattal. Köze van az ügyhöz. Zrétság után, Almáskertnél egy autón kitört a kereke. És baleset az M7-es, M1-es budapesti közös szakaszán a városból kifelé az áruházaknál. Jazz van. Igazából. A Merkur bevetési csoport legyen velünk, Attila küldte ezt nekünk.
3: Azaz csak messziről legyen. Igen. Jaj, olyat láttam tegnap, gyerekek, amíg keresett, hogy miről akarsz beszélni, hogy amikor látsz valami olyat, amiben nagyon szerelmes tudsz lenni pillanatok alatt, bent a belvárosban voltam, és akkor autóval elindultam hazafelé, kikanyarodtam a Rákóczi útra, és meg kellett állnom a piros lámpánál. És amikor tudod, így nagyon ráérsz, gyönyörű jó idő van, már mindent elvégeztél, nézelősz jobbra-balra, és jött egy olyan nő egy kis kosztümben, no, gyönyörű, hosszú Felko hajjal, érted? Ez az ember azért ezeket...
2: Hat a magnézium, vagy cink, vagy
3: igen,
2: mixer?
3: Köszönöm, hogy felírtad ezeket.
2: Ezt a mindenségét
3: csak
2: neki.
3: Amikor észreveszed a szépet, hát most csak arra akartam célozni, hogy mennyire szép az élet, és ahogy odaért a lámpához, a piros lámpához, ahol én voltam, gyerekek, egy olyan embertelen, egy férfit is megirigylő, vagy lepipáló, rettenetes csulát nyomott az útra.
2: De jó!
3: Hogy abban a pillanatban elkezdték gondolkodni rajta, hogy kisanyám, veled mi van?
2: Oda
3: de köpött egy irgalmatlant. Egy irgalmatlant, szerencsére hallani nem hallottam, hogy hogyan tud a szerelmed, a rajongás, a tárgya egy másodperc alatt megváltozni, amikor valaki felé úgy, nyilván nincs
4: benne. Nekem most meg a kedvem ez a nőhöz.
3: Igen? Hogy végre ez egy őszinte csaj.
4: Figyelj, szerintem akárhol nevelkedett, ő biztos vagy benne, hogy minden.
2: Önazonos. Önazonos.
4: Igen.
2: Önazonosnak tűnik.
4: Ilyen vadangyal, nem? A világrossz típusú
3: nő. Egy kicsit az én, de magas sarkúba, tök jó fölöltözve, tényleg egy ilyen kis kosztüm, kis táska, szép haj, tök jó csaj volt.
4: De volt hozzá hang is, ez a gargarizálás?
3: Nem hallottam szerencsére.
4: Ha, úgy lett volna az igazi.
3: Mert az még megrázóbb lett volna.
4: Nem, hogy focizott előtte?
2: De várj, hogy köpeted? Egy ráspriccelt, és akkor az ilyen spriccelős, vagy ilyen hátraszívós, hát, nagy ívben köpeted? Mert ugye több fajta van, tehát igen, hogy én 4 fajtát tudok neked most azonnal úgy produkálni. Meglepődnél, hogy
3: nem, a második, tehát
4: de
3: nem spriccelős.
4: Történt, hogy meglátott téged?
3: Nem vagy? Látott meg, sétált.
4: Te függetlenül volt.
2: Felét szóval, köpött, hogy... ez nem mindegy. Nem lehet, hogy te nem vetted észre, de ő észrevett?
3: Igen, és azt mondja, hogy akkor most leköpöm ezt a srácot.
2: És beküldött neked a szélvédő? És hova? Földre?
3: Igen.
2: Jó arc.
3: Tényleg?
2: Jó, hát, te önazonos.
4: Ez egy hátúa volt.
3: Én egy másodperc alatt kiábrándultam, elfelejtettem.
4: És hogyha kicsit megemeltem az egyik lábát, és oda durrantott volna egyet.
3: Azzal visszajött volna.
4: A nullán vagytok akkor.
2: Azt mondják, hogy nem a szemétégető felé kéne hazamenni.
3: Mondom, tehát, rá, belváros kellős közepe.
2: Belváros, ott volt a 9-ben van a kinna, a szemétégető környékre, az illatos úton a felé mentél.
3: Szerintem viszonylag kevés a kis kosztümös kisasszony, de ez mondom, belváros kellős közepe.
2: És hogy nekem ezzel nincs bajom, képzel el.
4: Én minden köpködőt undorodok.
3: Oké, megtörténik ez a dolog.
4: Férfi nő, teljesen mindegy, a köpködés annyira gusztustalan, annyira gusztustalan.
3: Megtörténik ez a dolog. Igen. Te leparkolsz az autóddal, mert oda mész egy találkozóra, egy haveroddal, egy kávézóba.
4: Egy intim masszázsra.
2: Igen.
3: Vagy utána az. Letetted az autót, bementél, jött a haver, elkezdtek beszélgetni, és belép ez a csaj.
2: Na, most köpött egyet. Most megáll az életettől? Vagy most azért,
3: nem tehát, tudom, nekem olyan kicsit ilyen fújból.
4: Nem, én ezt úgy szeretném ezt a történetet, hogy megismerkedsz ezzel a hölgye. Biztos, hogy a hangja sem olyan, mint amilyennek elképzelhető.
2: Igen, tök más az egész nő, tök másról az igen. Férfi. Ő egy férfi valójában.
4: Igen, tehát aznap volt valami, amit el kellett intézni a folyószámlájával kapcsolatban, miatt szépen felöltözött, és lehet, hogy amúgy ehhez van egy ilyen nagyon vad személyisége.
2: Egy mélyebb hangú orgánumot képzelek el, vad személyiséget, és igen, egy ilyen...
3: Agyondohányozva.
2: Igen.
1: Röntsos, Ferike. Hello,
3: kis Ferike.
1: Gyere még.
2: Foszist a családban nőttem fel.
1: Stampedit húzzunk fel, Ferike.
2: Oda nézzi, oda. Föcs, megint kirakta.
4: Lehet, Puskásnak volt az unokája.
3: És ő is köpködött, akkor...
4: Miért köpködnek.
3: Mert nem tudsz nyelni, úgy futsz. Ez nem a magyar focisták, de...
2: De válogatós lettél te felé, de válogatós
4: lettél. Nem, hogy tudják nyelni.
3: Amikor ráülsz erre a vonatra, hogy jaj, de szép, jaj, de jó, és akkor történik valami, tehát nem lettél ettől válogatós, csak olyan átfordítja. Nem volt ilyen veletek, hogy megláttatok valakit, bemutattak, és
4: egy
3: másodperc múlva tört össze az a
2: igen,
3: kép.
2: A köpés az a negyedik lépcső. Tehát, hogy...
4: Én addig már háromszor kicsakoltam, mire a köpésig eljutunk. Ne, az a baj, hogyha valaki nem 100%-osan szimpatikus, akkor onnantól kezdve tud minden baj lenni. Tehát, hogy...
3: De ő nagyon szimpatikus volt.
4: Nem tudom, most megpróbálom visszaidézni azokat az éveket, amikor még nyitott voltam, hogy párkapcsolati keresésben, meg ilyenek, és hogy akkor mik voltak, amik miatt így kiábrándultam férfiakból, de nagyon hosszú lista.
3: Az az egy másodperc alatt kiábrándítós, arról mesél.
4: Igen, a köpés az benne van, illetve szerintem még a nyitott ajtónál húgyozás. Tessék, ez
2: komolyan mondom.
3: Ez első randi volt?
2: Na most miért kéne bezárnom az ajtót?
3: De első randin.
4: Várj, történt. Ez egy orvosi vészhelyzet adódik.
2: Te olyan finnyások lettetek, komolyan mondom. És ha őt összeesek, és nem tudtok bejönni, mert magamra zárnám az ajtót. Strókot kapok, pisilés közben, érted? Hát, egy nyitott ajtónál pisilés azonnal a randi off.
3: Első randin vagytok, vagy x-edik randi, de először mentek fel közös lakásba. Vagy a tiédbe, vagy az övébe.
2: Igen.
3: És te azt mondod, hogy kicsim, nagyon jól érezzük magunkat, ki kell mennem pisilni, és nyitott ajtónál vizelsz.
2: De beszél hozzám közben, hogy pisil?
3: Persze.
2: Van egy ilyen kontaktálás közben, hogy ő megy elpisilni, és beszél hozzám, nem? Nem, lehet, hogy erre kevésbé vagyok érzékeny.
4: Nem, akkor tegyük fel, hogy nem tartotok még itt, tehát nem az, hogy egymás szavába vágó beszélgettek, és nem tudod abban, hogy nem beszélget, és elmész pisilni, hanem az van, hogy ez egy ilyen alfa hím, aki így bemegy, lerakja a kulcsát, tudod, a konyhapultra.
2: És ilyes nyitva hagyja az ajtót.
4: És, igen, és az ilyen...
2: Hallod, hogy csobog, nagyon pisil, állva pisil.
4: Középsugaras.
2: Kijön egy középsugarasat, és utána mondjuk nem most kezed. Aha, tehát az mondjuk azt úgy értem ebben a formában, hogy az így
4: azt írja, az
2: egy kicsit lélekromboló. Nem csutkája, nem volt?
3: Nem volt idő megfigyelni.
2: Nem, rossz a szemed, és te néztél el valamit? Nem volt állám csutkája?
3: Csaj volt, hát látom. Csaj volt? Jó lábak, magas sarkú.
2: A Titanicban is köpni tanítja Rose-t a DiCaprio, tehát igazából...
3: Egyébként igaz.
2: És miért köp a végén? Tehát, hogy megtanul köpni.
3: De ha együtt tanuljuk, vagy tanítod, az már más.
2: Igen. Mondjad, mit tudtunk.
4: Hogy kezétek el, hogy a harisnya reklámoknak a nagy többségében férfi lábak vannak.
3: Mi van? Nem, hagyjad már.
4: Bizony. Kiderült, hogy nagyon nehéz olyan igazán jó női lábakat találni, és a férfiaknak pedig titokban nagyon jó lábaik vannak, ezért rengeteg harisnya reklámban, valóságban az van, amikor csak tudod, a lábakat látjátok, hogy férfi lábra húznak harisnyát.
2: Nekem ma ezzel sincs bajom.
4: Szóval, hogy ő! Csak szeretném, hogy bármit felhúzhat.
2: Én igazából el tudom képzelni a lábamat egy harisnya reklámban. Nyíregyházikat, hogy lehetsz ilyen finnyás egyébként, kérdezik.
4: Sajnálom. Tudom,
2: nem is a nyitott ajtónál pisil, és egy nyíregyházi csajnak, érted? Ezek kiverik a biztosítékot.
4: Felköltöztem a fővárosba, és elkocsultam.
3: Uri Lány lett, látod?
2: Uri Lány lett, a nyíregyházáról még érted. Most már nem pisilünk nyíregyházi ajtóval.
3: Fogadjuk, hogy köpködte is.
4: Soha nem tudok köpni se. Se böfögni, se köpni, nem tudok igazán jót.
3: Meg kell tanítsuk.
2: Nálunk a baráti társaságban volt egy lány, aki nagyon szép volt, de gátlással odafingott közénk. Minden szó nélkül. Viseltük, hát... és megszoktuk. Mindig azt mondtuk, hogy lányok nem pukiznak, de közben igen, Norbi írta nekünk. Na, tessék.
4: Őt szeretetben nevelték fel a szülei. Szeretetben és elfogadásban.
2: Igen, egy biztonságos gyerekkor volt, úgy érzed?
4: Igen, igen. Azt írják, hogy pápa jösszenek, gyönyörű lába van például. Na, de az is egy dolog, hogy például nagyon sokan szeretik, ha nők köpködnek, ugye, hát ez különböző műfajokban ugye elvárt is.
2: De nem is tudom, hogy láttam egy köpködő nőt. Tehát ez nekem annyira idegen fogalom, de egyébként tényleg fura, hogy egy nő köpi. Nem tudom, láttam-e ilyet, hogy köpköd egy nő. Tehát már, hogy a pasi köpködnek egy meccsen, oké, de egy nő is randiztok, vagy látod, vagy odaköp az utcán, ez azért ez így nagyon ritka. Ez nagyon, főleg egy jó csaj, nem megszokott.
3: Igen.
2: Nem megszokott.
3: De mondom, egy nagy őszintét, egy őszinte csattanással a végén.
2: Igen. Nyitott ajtó, nincs is ajtó a WC-nken, Szilveszter küldte nekünk, igen. Ami rombol engem, amikor a feleségemből a nagy dologról beszélgetünk. 10 perc múlva pedig már szexelni kell. Uh-huh. Az ugye ebben a formában nagyon, nagyon nehéz.
4: Micsoda még egyszer?
2: Hogy nem szeret nőkkel arról beszélni, hogy a nők is kakilnak. Ő ezt nem szereti. Annál nincs undorítóbb és kiábrándítóbb, amikor valaki az orrát a levegőbe fújja zsebkendő nélkül. Múlt héten egy ilyen nőt láttam az utcán, nem hittétek el, meg tudtam volna folytani. De benne sétálod kis kosztümbe, magas sarkuba.
4: Nem! Ezt nem lehet. Figyelj, és tudod, mi a legdurább, amikor sétálsz haza a Ferencvárosban, és
2: jó, akkor, hát azért az Mordor.
4: És akkor látod, hogy hazott,
3: már régen, hogy költözzel.
2: Egy hazaút alatt megtörténik az összes, amiről itt beszélünk.
4: Igen, hogy nem, az ott a járdán, az ott nem egy odaszáradt csiga. Az a legrosszabb. Az a legrosszabb. És figyelj, annál gusztustalan.
2: Ti csináltátok már valaha?
4: De nem is kép
2: kell hozzá menet cél? Vagy hogy, tehát mi az, ami kiviszi az orrodból magából, csak a lendület?
3: Hát nem, már fújsz egyet orra.
2: És azt mondom, hogy a lendület maga a kiviszi a szél.
3: Van. Egyiket befogod, mutatom. Aha.
2: És iszonyatosan nyomsz egyet.
4: Nem.
3: Na, ezt is megtanítom neked.
2: Állj föl, oda nézzük meg, hány méterre vagy képes. Tegyél oda egy céltáblát, álljál oda.
3: Én érzem, hogy a rócsó alatt egy csomó új készséget fogsz megtanulni.
4: Igen, például a szobán belülről való bezárásának készségét. De hogy miért, milyen helyzetben volt szükséged erre a
3: tudásra? Nincs zsebkendőd.
4: Ott az alsó nadrágod.
3: Hát nem fogom levenni az alsógatyámat, az így kifújjam az orrom.
4: Ezen a ponton hidd, de még az is elfogadhatóbb lenne.
3: Dehogy is, nem, mert van egy csomó olyan élethelyzet, futás közben, bringázás közben, mindig az ott befolyás.
2: De akkor az valószínűleg egy erős fújástól kijön. Ennyi. Itt valaki azt írja, hogy olyat látott első randin, hogy a csaj a nyelvi nyomta el a cigit. Szerintem az is erős. Iszol valamit? Igen. Kérsz egy cigit? Persze. Elnyomja a csaj a nyelvén a cigit. Szerintem azért az is haladó. Első randin. Tehát ahhoz képest egy nyitott ajtónál pisilés az előbb tartottuk. Fogja a csaj a nyelvén, elnyomja a cigit. Hello, szevasz.
4: Ami viszont fizetek. Ami nagyon szexi, csak hogy most a cigire jutott eszembe, az, amikor egy férfi úgy oltja le egy gyertyát, nem elfújja, csak így összenyomja az ujjával. Tudod, csak ott ég a gyertya, és akkor csak
3: nyál az előttem,
4: nem nyál, csak így összenyomja. Ilyen flagmán, tudod, hogy összenyomja. Figyelj, az olyan, hogy rá, jó.
2: Oda nézzél mennyire.
3: Hát bármár ide. Szia, az best fiú.
4: Hát hello. Hát érdekes. Hát ez nagyon férfias volt, na mindegy.
2: Igen. Orosz zsebkendő, gyerekek, ez a neve.
3: Orosz, igen.
2: Ez az orosz zsebkendő.
4: Az oroszokról csak jó dolgokat neveztek el. Oroszról lett orosz zsebkendő. Orosz nyakkendő, ugye? Ennek mindegyiknek örülünk.
2: Igen, de ezt nem is tudom elképzelni nőnek, hogy ezt csinálja a gyoros zsebkendővel, itt kifújja az orrát. Szerintem ez annyira férfias, vagy annyira pasis, még egy foci meccs közben, vagy futás közben, vagy edzésen, oké, még egy foci meccsen látszik, de hogy egy nő az így fújja ki az orrát, egy randin, ezért ez elég meglepő, hogy ebben a formában.
4: Alapból az orromnak a kialakítása alkalmatlanná tesz erre.
2: Mi van benne egy kanyar, vagy mi?
4: Ilyen furcsa öblös, ilyen turcsi. Nem tudom, nem is tudom, ki tudnék, mert nézd meg ebből a hórihorgásból, ami Ferinek van, abból könnyű kicsapni valamit. De...
3: Milyen hórihorgas? Ez egy rendes férfias orr.
4: Hát igen.
3: Így néz ki.
2: Igen. És a technika az, hogy az orrodon beszívod a levegőt, befogod és fújod ki.
3: De te nem csináltál még ilyet?
2: Én így, nem
3: egy
2: tudom.
3: Egy jó zuhany.
4: Az annál semmi sem esik rosszabbul, mint amikor ott alszik nálad valaki, aki valamilyen oknál fogott, azt teljesen mindegy. De nem, nincs romantikus viszony, hanem valakinek a haverja, unokatestvére.
2: Jó, értjük, valaki hirtelen ott alszik nálad. Csak úgy hirtelen oda kerül egy férfi az ágyba, igen.
4: Egy olyan férfi, akivel nincs köztetek ilyen feromonos kapcsolódás, és hallod, hogy úgy zuhanyzik, tudod reggel, ébredés után.
2: Igen.
4: Fújja bele, tudod, az orrát a izében.
2: Egyébként az első randi után kemény lehet. Megtörténik az este, egy nagy randi, elmegy a csávó reggel zuhanyozni, és azt mondja, Mert ugye hol vagy őszinte? Tehát ott azért a rutinok elindulnak. Egy randi után ahogy a zuhanyzásnál szoktad. Azt hozod, hogy otthon zuhanyzol. Elmegy a csávó reggel zuhanyozni, és azt mondta, mert ugye hol vagy őszinte? Tehát ott azért a rutinok elindulnak. Egy randi után ahogy a zuhanyzásnál...

0: van víz.
1: Ha értem, nagyon, de sokkal...
0: Az... Ha nagyon náthás vagyok, hogy van valami, simán zuhany alatt simán kifújjon, persze. Tessék?
2: Ezért fog Zsüllen megmenekülni a hantavírus elől.
1: Ez a, nem, mert, ez a, ez mert mi, akik ilyeneket csinálunk, mi ugye erős szervezetben.
0: Tessék, zuhany alatt pisi, tessék,
2: teljesen kész. Természetes. A zuhany alatt pisi.
0: És mi a különbség az orrfújás? Az egyik testned, másik testned.
2: Az, azért, mert az takony, guztustalan.
0: De lemosod.
2: De lemosod. Maga az, nem, az akusztikája, tudod, ahogy az egész történik. Hogy van azok ilyen, amikor a dohányod. Ja. Van a dohányos felhőgés, tudod, amikor így tudod, hogy...
0: Mondjuk, ha ilyen pasi aludt nálad, hogy másnap dohányosan felkölk, és belefújja az órát a zuhanyba, és levágja a lábúj körül, ezért gondolkodsz erre, hogy kit szedtél össze szerintem.
2: Szerintem ez még bármelyikünk lehet. Tehát, hogy konkrétan az van, hogy rengeteg, itt köztünk járnak, igaz, Feri? Köztünk járnak. Így van. Igen. Fú, az nagyon kemény. Ott nagyon kell akarjod azt a párkapcsolatot amúgy.
0: De a zuhany alatt a forró víz nem adja meg azt a feloldozást, hogy azt azonnal lemosol, zuhanyzol, tiszta vagy, tusfürdőző. Tehát van a zuhanyban egy feloldozás, van a zuhanyban egy tisztaságérzés, hogy oké, hogy kifújtad, de hogy azonnal forró vízzel gondoskodtál a higiéniával.
2: Nem? Nagyon jókat írnak, ti tagról tagra veszitek végig a családom. Párom így most fogad, mindig okádni akar közben. Az annyira, de ezt valaki megyereznek, aki nem dohányzik, és így most fogad reggel, de hallom én is egy csomó, hogy ott mi történik éjszaka? Hogy száj légző, és akkor ott valami történik.
0: Én is szoktam öklendezni fogmosás közben, de én azért, mert én a nyelvemet lesúrolom.
2: A börtönévek meg visszajönnek.
0: A nyelvemet, hogy lesúrolom, néha a fogkefe egy kicsit hátra megy.
1: És akkor...
0: Hát van egy,
2: de mennyire hátra?
0: Egy kicsit. Ugye nyelv, fontos, hogy lesúrolom.
2: Dugod a fogkefét, és közül öklendezel.
0: Érdekes, megint fölment a seggembe a fogkefe. Érdekes. Nem, nyomosom a fogam, és ugye hátra dugom a nyelvemen. Egy kis van egy pillanatra egy ilyen. Most ez se lehet már. Ne, tehát nem lehet pisi, nem lehet orrot fújni, és nem lehet rendesen fogatmosni. Hát mit lehet nálatok? Hol értek? A pác az árdába
2: értek. De mit, nyelvgyöködet mosod? Vagy
0: igen, a nyelv, ugye nagyon fontos, hogy reggel ne csak a fogadom, csak a nyelvedet
2: Anna
0: is
2: ne bólogassá, Anna ne bólogassá.
0: Le kell most
1: a nyelvegészséges.
0: És ahogy
1: a nyelvmosás.
0: Le kell most a nyelvedet is. Hogy hátra tolod a fogkefét, van egy ilyen pillanati hang, adok egy ilyen.
1: Az igazi profik, tudod, mit csinálnak? Tudod, mit csinálnak a nyelven? Nem fogkefével csinálják az igazi profik.
2: Nem.
1: Van egy erre rendszeresített kanál, amivel lekaparod a ízét.
0: Igen, a nyelved nagyon fontos, hogy mosd le reggel
2: a
0: nyelvedet.
2: Miért kell lekapar?
1: Azért, mert a lepedékes.
2: Tehát az enyém nem lepedékes.
1: De lepedékes.
3: Péter, ugyanezt sem, mint a Balázs, ugyanezt sem, tehát ezt hallom folyamatosan.
0: Nekem csak egyszer van, és súrolom, és egyszer benyúlok hát, és vagy...
3: És a vége gargalizálás nálad is? Tehát szájvíz, nem?
0: Nincs, gargalizálás nincs.
3: Szájvíz.
2: Ez a hetero csekked még mindig, mert akkor már nem fogsz öklendezni.
0: Megnézem, hogy még úgy a perisztartika, tudod meg az egész gége, hogy zár, gyomor, mi jön ki, és van egy mozdulat.
2: A beledben.
0: De az elindul egy öklendezéstől. Az a pillanatban be is mosom. Szerinted tudod, milyen esemény dús a reggelem? Mosom a nyelvem, egyből összefosom magam, és egyszerre kettő értet.
2: Apátok ez... megint befosott fogosás közben.
0: Öregszik a fater, már mindig összefossa magát, amikor fogat mos.
2: Ja, Istenem, hát senkinek se könnyű. Hát de azért megnézzük egy reggeli rutinodat, nem csak egy ilyen videót tudtok rá. Kevessünk bele egy reggeli rutinodat.
0: Fontos gyerekek, mossatok nyelvet. Igen. Na látod, mit indított el ez a köpő asszony? Hát na. Köszönjük meg neki, hogy megint a izé.
2: De írjátok már meg ezeket a rettenetes szokásokat, amik még vannak a reggeleknél, a
0: igen.
2: Rutinban.
0: Reggeli rutin, reggeli szokásai, vagy első randi utáni, ébredés utáni borzasztó kiábrándulásos történeteket is várunk. Jó, jövő mindjárt, egy perc, pontosan 8:30. Lassan még nem kell, de majd lehet jelentkezni játékra, itt vagyunk a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
6: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
7: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florban S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: van, jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
3: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Mit olvassunk ma?
6: A láthatatlan kincset.
7: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
8: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Olajcsere. Kezdje a Bárdi autónál. Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
10: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendőr. Mivel készültél?
11: Csendből csinálok pénzt.
12: Történik bármi? Se pénz, se semmi.
10: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1414-et.
13: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
14: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
15: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
14: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
15: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
16: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: Mi tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kérjük, ön is segítse kis betegeinket és családjaikat adója 1%-ával.
18: www.leukémiasgyermekekért.hu. Köszönjük!
19: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
20: Újra itt a hőség. Megoldás, Rada árnyékolás. Szakértelem, precizitás, kompromisszumok nélkül. Árnyékot a nap ellen, stílust az otthonának. Rada árnyékolás. www.radaárnyékolás.hu.
21: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Debrecen Autóház, Debrecen, Külsőböszörményi út 4.
16: Metasheet.
0: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást. Itt az ideje a felújításnak. Válassza a metási, cserepes vagy trapézlemeztetőit akár akciós, trendi, matörös színben. Felejts el a tető problémákat. Élvezze a biztonságot. Metásít. A lemezbe zárt érték.
2: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebbek a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
22: A Villás Galéria szeretettel meghívja Önt. Május 9-én a Villás Galériában 15 órától kezdődő festmény és műtárgy aukciójára. Az aukció résztvevő festmények és műtárgyak megtekinthetők április 27-től az árverés napjáig, naponta 10-től 18 óráig. Villás Galéria, Debrecen, Demtér 2, telefon 456-600.
23: Szia!
24: Hello!
23: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
24: Bonjour!
23: Hola!
25: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
23: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
25: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
26: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
1: Reklámot hallottak.
26: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
27: Tűz volt tegnap egy debreceni mélytelepen. Halálos vonatgázolás történt az éjjel. Dobó Nikolett vagyok. Már is jönnek a részletek. Egy erőgép és nagyobb mennyiségű papírhulladék gyulladt ki tegnap dél körül egy mélytelepen, Pallag közelében. Nagy erőkkel vonult a helyszínre a katasztrófavédelem, 70 tűzoltó dolgozott a lángok megfékezésén, a tűz keletkezésének okát még vizsgálják. Két ember megsérült, egyiküket kórházba szállították. Számolt be kedden a DTV híradó. Halálra gázolt a vonat egy idős nőt múlt éjjel Debrecenben, írja a dehír.hu. A hírportál információi szerint az asszony a Jánosi utcánál kelt át a sineken, amikor a Nyíregyháza irányába közlekedő szerelvény elgázolta. A vonaton mintegy 90-en utaztak, akikért két mentesítő járat érkezett. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a debreceni hivatásos tűzoltók segítettek az utasok biztonságos átszállásában. A Budapest-Debrecen-Záhony vonalon hosszabb menetidőre kellett számítaniuk az utasoknak a kedd esti órákban, mert a baleseti helyszínelés miatt Debrecen és Apafa között csak egy vágányon közlekedhettek a vonatok. Két villamos vezető, Bara János és Koszta Péter lélek jelenlétének köszönhetően mentették meg egy férfi életét hétfőn Debrecenben. Az 50 év körüli utas váratlanul összeesett a járművön, a villamosvezetők pedig azonnal megkezdték az újraélesztést a mentés irányító utasításai alapján. A perceken belül kiérkező mentők végül stabil állapotban szállították kórházba a férfit. Korcsmáros Ferenc, az Országos Mentőszolgálat regionális igazgatója hangsúlyozta, ilyen esetekben minden perc számít.
28: És itt minden percnek óriási jelentősége van, hiszen percenként 10%-kal csökken annak az esélye, hogy ilyenkor azt a rossz indulatú szívritmus zavart, amely a keringés megállást kiváltotta, azt meg lehet szüntetni egy elektromosan leadott sokk terápiával. Itt a laikus első segélynyújtónak óriási szerepe van.
27: Tóth Szabolcs, a DKV ZRT vezérigazgatója elmondta, évente több rosszul lét is történik a járműveken vagy a megállókban, ezért 2023-ban stratégiai együttműködést kötöttek az Országos Mentőszolgálattal. Ennek részeként már több mint 80 dolgozó vett részt első segélynyújtó és életmentő képzésen. A két villamos vezető helytállását az Országos Mentőszolgálat is elismerte, bátorságukért oklevelet kaptak.
26: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól. Itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
27: A Debreceni Egyetem Vallásházi János gyakorló technikumában az érettségi miatt változik a tanítási rend ma és holnap. Ehhez igazodik a 13-as buszok közlekedése is. Ezeken a napokon nem indulnak rá segítő járatok.
26: A DKV információit hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Jó, 3.49 lesz pontosan, 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgató, és mondj egy időjárás, Ferenc, valami biztatót.
1: Mondok időjárás.
0: Köszönjük szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Ú, gyerekek, és nézegetem itten a nyereményeinket jövő hétre, és...
3: Combos,
0: igen, tehát van egy 100.000 forintos Master Good ajándékunk, ez ugye cash. Van egy 100.000 forint értékű Diego utalványunk, ez levásárolható. Van egy hordozható gázgrill, ami szintén elvihető, és ott megnyerhető helyszínen. És van egy ilyen foltisztítós játék, a 100.000 forint cash megint. Tehát, hogy naponta viszünk több 100.000-nyi cash-t, és tárgynyereményeket. Igen, csak nem.
1: Ők más irányba viszik.
0: Mi hozzuk és visszük, így van. De hogy ezek lesznek a játékaink, nyilván nagyon elmés, nagyon frappáns, nagyon jó játékok.
1: Irgalmatlan meló van mögötte, gyerekek, majd tiszteljétek a kitelepülésen. De jó, tényleg. Jusson eszetekbe az a rengeteg munkaóra, amit beletettünk a játékok kitalálásába.
0: A játékokban mindig nagyon sokat teszünk.
3: Személyesen kezeskedem a minőségéért a produkciónak, mert hiszen rajta volt az ütőerén az újabb.
0: Őrületes gag meetingek, igen. Eszter úgy tartotta rajta az ütőerét a produkció, hogy kintről a kanapéról néha átnézett, hogy értekezünk. És sok erőt küldött a tekintetével. De itt tartotta az ütőerén, a játékok ütőerén. Ha egyáltalán lefeküdt, és itt maradt. De legtöbbször távozott. És messziről tartotta az ütőerén a
4: kapot. Ügyesek legyetek.
0: Megoldjuk.
3: Csak okosan, fiúk, csak okosan.
0: Aztán semmi rossz játék ne legyen. Ugye tele vagyunk nyereményekkel, gyerekek, tényleg nagyon sok, minden jövő héten nyakunkba vesszük az országot és megyünk, úgyhogy gyertek, Széchenyi tér Győr, délután 5 óra, mantrázzátok, hogy jó idő legyen, ne essen, és ott találkozunk, jó? Uh-huh. Meteorológusként nagyon fájnak ezek az időjárás jelentések, feri-feridés jelentések. Írok neki minden nap 2 mondat, csak hogy mondjam valami tartalmat bele. Nincs, Boglárka, nagyon aranyos vagy.
1: Engedd el.
0: Tiszteljük a szakmádat, ez itt nem az MTA, itt nincs belbecs, csak külcsín. Mi nagyon mindent aladunk nekünk. Úgy, hogy teljesen üresek vagyunk belülről.
3: Nagyon fontos nekünk, hogy a minőség ne roncsa el a mennyiséget.
0: Így is van, pontosan. Ha minőségre mennénk, nem itt dolgoznánk. Ezek az időjárás edzések így jók. Drága vagy, Boglárka, és ezt tiszteletben tartjuk, hogy meteorológus vagy. Ott a telefonod, mindig azt mondjuk, ha tudni akarod, milyen idő lesz, nézd meg azon.
1: Meg ráadásul te tudod, hát ez a szakmán.
0: Az meg a másik.
1: Na.
0: Az meg a másik, így van. Szóval, de reggeli rutinokról beszélgettünk, ott azért egy-két nagyon jó SMS, hogy kinek milyen reggeli tisztálkodási rutinja van, és egyáltalán mit csinál reggel, mi a reggeli szeánsz, mi a reggeli rutin, ugye megbeszéltünk bizonyos dolgokat. És Gábor például azt írja, hogy reggel nedves popsitörlővel nincs csajom, hogy mondhassa egyébként, hogy a királyi esemény az tiszta, de kitörli a kipufogót az éjszakai gáz nyomdokait eltávolítva. Neki ez egy szeánsz, hogy reggel babatörlővel rózsát töröl. Virgó intakta.
3: Ez nagyon furcsa.
0: Ez egy érdekes szokás, ugye fura reggel szokásokat vártunk SMS-ben. Tehát amikor nincs zuhanyzás, ő akkor is azért egy baba törlővel körbe törli a Grand Canyont.
1: De mert éjszaka akció van?
0: Hát, ha esetleg a kipufogógáz nyomott némi olajat a kipufogó csőre.
1: Ma így már értem, ez az.
0: Hát azért a kipufogógáz néha nyom egy kis lángot, egy kis olajmaradékot, ugye?
3: Én nem tudom, hogy ti milyen valóságban éltek, de ha ez beköszönt, akkor tehát ezek jönnek, akkor én már csak simán felnőtt pelenkával fogok aludni. De
0: eljön.
3: Nem tudom, ez most ilyen izgalmas. Vagy az vagy nagyon pedás, ilyen túlpedás, és ez is ilyen baktérium fetisiszta, tudod, hogy semmi nem lehet.
0: Igen, ő nagyon pedás, nagyon tiszta,
3: igen. Vagy pedig rettenetes durva emésztése lehet, vagy emésztési gondjai.
0: Igen, de hogy ez tetszik egyébként, mint reggeli rutin. A meteorológusnak üzenem, hogy legalább a délután találjátok el, ha már a másnap nem tudjátok, zárójelben közben elindult egy ilyen melléküzengetés, igen. Azt mondja, az én férjem reggeli rutinja közé tartozik, hogy a fürdőkád szélén ülve megvizsgálja, hogy meddig lóg az acsi, minden reggel megcsinálja. Puszi, Adri.
3: De húzza egy gesztikulákat, igen.
0: Zseniális, a csávó odarogyaszt a fürdőkád mellé, és megnézi, hogy ereszkedette, ez neki egy reggeli rutin. Én szeretem.
3: Ezért szerintem a rovátkák minden irányba indultak. Tehát, ahogy a gyerek nő az felfele, meg ahogy az acsi csökken lefele. Óriási.
0: Igen. Fogmosás közben én is szoktam öklendezni, hiába próbálok rá ügyelni, valamiért mégis jön, pedig jó lenne abba hagyni, mert már összeköltöztem a párommal és a 3 lányával, de valamiért mégis jön. Uh-huh. Nincs ezzel baj. Ez az öklendezés, ez hozzátartozik, nem?
3: Általános szituáció ezek szerint.
0: Ez egy általános szituáció.
3: Mi nem szoktunk öklendezni otthon, de majd most elkezdek. Nehogy az, hogy kiközösítenek emiatt.
0: Figyelj, nem jöttünk roadshowra, ha nincs reggeli fogmosás közben öklendezés. De az a beugró, valójában.
3: Az a beugró?
0: Az a beugró. Igen.
3: Hát egyszer voltunk úgy szálláson, emlékeztek, hogy mind a háromnak egymás mellett volt az erkélye.
1: Na és milyen jó volt?
3: Onnan tudtam, hogy mennem kell, mert kezdődik a műsor, hogy megéreztem a cigiszagot.
1: Hát csukott ajtónál aludjál, ne?
3: Felszállt a füst, akkor indulni kell. Így van.
0: Igen. Az én reggeli rutinom úgy volt, hogy teljes csipás szemmel meghallgattam kedvenc könyvem, a Semmit mondó maffia vezérfiának történetét egy hangos könyvrészletben. De ugye ezt is elvették tőlünk, kinek mit intézett a kormánya?
1: Ez az, ez is már csak a múlt.
0: Ez is már csak a múlt, így van, így van. Azt mondja, hogy itt van még, ezt nem tudom pontosan, hogy mire vonatkozik. Az én reggeli rutinom, fogsejmet is végighúzom a nyelvemen, ha nem öklendezem eléggé, a fogkevés dörzsöléstől. Reggel az igazi, az éjszak alatt összegyűlt, mindenféle dolgot leszedi a fogsejem a nyelvről. Hmm. Aha, tehát ő ráfeszíti a fogsejmet a nyelvről, és azzal húzza le. Érdekes reggeli rutinok vannak azért itt, nem?
3: És ez nincs hatása az ízérzékelésedre?
1: Ne, annál jobb.
0: Annál jobb, annál tisztább a nyelv.
1: Hát egy ízlelő bimbóidon nincs lepedék.
3: Tehát akkor, amikor van egy ilyen nagyon durva, ilyen bokuszdor, vagy valami versnek előtte összeverik az ízlelő bimbókat?
1: Ott előtte gyökérkefével sikálják át a nyelvüket.
3: Nagyon durva.
0: Igen. Reggel nálam is előfordul, hogy átörlöm magam popsitörlővel, csupán a frissesség miatt. Anett írja. Ez érdekes, hogy ez ilyen cicamosdás sokan csinálják, nem fürdenek meg, de azért popsitörlővel végig mennek mindenhol. Nem?
3: Érdekes.
0: Ettől egész testes popsitörlést csináltok?
1: Nem áll, hogy azzal...
0: Ugye, hogy van benne valami bizarr?
3: Képzeljétek, lehet kapni olyat, ami ugye ilyen mosdatókendő, tehát az olyan kihajtó, és akkor egy ilyen törölköző. És akkor, amikor a férjemnek be volt gipszel a lába combig, akkor vettem neki én is ilyet, hogy érezze azért, hogy törődve van vele.
1: De nem törölted le, csak odaadtad neki.
3: Nem, ez arra való, hogy zuhanyozzál vele. Érted, hogy át tud törölni a lábaidat, meg ilyen.
0: Aha, de érdekes. Ezt nem, ha nem használnám, vagy ilyen nem nagy nedves, mint egy abrosz, és azzal törbe
3: kör. Hát ez a betegeknek van kitalálva, akiket nem lehet fürdetni a tájásra, de olyan, hogy szerintem tök jó érzés. Mert hogy utána nem marad, mert az a baj a nedves törlővel, hogy mindig hagy maga után valamilyen érzetet.
0: Tehát igen, van egy érzet, igen.
3: Igen, és ez, amit kitaláltak, ez a nedves, ez inkább ilyen tisztasági érzetet, ha is nincs rajta ilyen illóanyag.
1: Hozzá már nekünk motorozásnál jól jön.
3: Hogy lezuhanyozzál így a megállókba?
1: Hát aztán... úgy három naponta, igen.
0: De most mire végig törlöd magad, az mennyi hány perc? 3 perc.
1: Addig az alatt pont letusolsz.
0: Az alatt nagyjából egy zuhany megvan.
3: Hát ezért nem? Tehát használják a betegek, nem pedig az egészséges
1: emberek. Jó, de mi most motorozásra gondoltunk, az hogy akkor viszont nem kell tusolni.
3: De az arcod, nyakadat át tudod törölni vele.
0: Aha, mert nem tudom, érdekes. Drága vőlegényem fejlámpával csekkolja a szőrhelyzetet a lába között. Mint reggeli rutin.
3: Fejlámpával?
0: Fog egy fejlámpát, és megnézi a lába között a szőrhelyzetet, mint reggeli rutin.
3: De mit kell csinálni a szőrökkel?
0: Hát, hogy hol van a de besűrűsödött el. Igen, igen.
3: De ez amúgy nagyon tetszik, hogy így figyeltek a mindenetekre. Igen. Mert azt hiszem, tök jó, hogy foglalkoztok lenne az acsival, meg ilyen, ha van változás, azt ugye jelenteni kell.
1: Így.
0: Popsi törlő? Üzenem, ahol rendet raknak, oda vendéget várnak. ez egy fontos dolog, hogy ott rendrakás van, akkor viszont oda érkezzen meg a vendég. Igen. Az a kérdés, hogy aki reggel törlőkendőzik, az este zuhanyzik, vagy nem? Ugye? Tehát, hogy azért törlőkendőzöl, mert elmaradt a zuhanyzás?
1: Hát, de hogyha este zuhanyoztál, akkor már minek törlőkendőzöl? Alvás közben nem leszek koszos.
0: Igen, na ez a kérdés. Akkor viszont elmaradt az esti zuhanyzás, plusz reggel törlőkendőzés, az viszont nem oldja meg.
3: Jobban szeretek reggel zuhanyozni. Ha este fürödni szoktam, reggel zuhanyozni, mert ha reggel zuhanyzol, akkor az valahogy elindítja a napodat, nem? Akkor valahogy beröffen az
1: hát
3: egész kerekesen.
1: Hát megfrissent, ez igaz.
3: Igen, igen, máshogy, igen, más ember vagy.
1: Máshogy indulsz.
0: Én visszaalszom a zuhany alatt, nekem az a bajom, hogy beállsz egy jó forró víz alá, reggelig álmos vagy, és onnan még elindul egy ilyen, mire kiverekszel, fázol a fürdőszobában, kicsit hideg van, törölköző, tehát hogy az...
3: De a barlangi fürdőbe szoktál járni, akkor
0: nem
3: érzel.
0: Nem, nincs egy ilyen álmosság benne, hogy úgy nyilván...
3: A zsolnai kupola, ami
1: alatt van a zuhanyzó. Te vagy a nagy hideg vízrajongó.
0: Igen, igen, én azt szeretem.
1: Az megindít.
0: Mm. Igen.
3: Na jó, hát mindegy. És na mindegy. Utána, utána öklendezel, vagy előtte?
0: Nem, közben. Tehát a zuhany alatt, vagy előtte, az nagyon fontos. Igen. Én minden nap popsi törlővel törlöm át magam, és a negyedik naponta megfürdök. Vandi küldte nekünk. Jó, de kamionos. Ja, kamionos, hát azért ez neki megvan. Okay. Ez neki megvan akadva, igen. A reggeli rutinom, hogy kb. 30 percig könyörögök a testemnek, hogy fel tudja kelni egyáltalán, és el tudja indulni dolgozni. Na, az nagy küzdés reggel. Azért azt mi is megértjük egyébként. Hmm. Mit látsz?
3: Hát rengeteg üzenetet olyan dolgokról, amikről nem beszélhetünk.
0: Igen, amit nem olvasottunk, mert valaki
3: igen, rosszul. Igen. Szerintem amúgy a legjobb az, amikor a társasházban laksz, és akarva akartam, hogy megkapod más embereknek a reggeli rutinját. És a szomszédban ugye van
0: az bájos.
3: Igen, az ébresztő köhögés, ugye azt nagyon szeretem, akkor tudom, hogy dolgozni mennek. Illetve van egy faszi, aki ott, aki ugye a közös helyre néz az erkélyünk, és ő mindig úgy él, hogy konkrétan kiáll a teraszra, és elindítja a napot, mint az oroszlán király.
1: Egy üvöltéssel?
3: Hát egy ilyen, mit tudom, ezen soha...
0: És nincs én üvöltés, az egy kussoljál, már rohadjál meg, nincs ilyen.
3: Fog benne
0: egy
3: paintball puskát egyszer.
0: De ez a szeánsz reggel kiáll, és beleordít
3: nyög, nyújtózkodik, így tudod, ilyen minden hangos, tehát olyan az egész, mint egy hangos könyv, tehát ő nem tud leülni se úgy, hogy nem mondja, hogy... Úgy tűszent, hogy minden energiája benne van. Tehát nem egy tűszent, és... Tudod, így, ez, de mindig minden, nem minden az tudunk az róla.
0: Ez szomszéd?
3: Igen.
0: Egy ilyen átok. Reggelitől egy félperces hangos csújtózkodás, utána leül, és utána tűszent egyet. Meg is van az ébredésed,
3: igen,
0: nem?
3: Igen, és home office-ol heti 3 napot, akkor pedig üvöltve telefonál, kihangosítom.
0: Én imádom ezt az űrjét nagyon ki.
3: Ugye, felfogadottan. És úgy szokott menni kocogni, hogy már a liftben elkezd kocogni, ettől tudod, rettenesen. Remek, tudod, helyben fut. Már a liftben, tudod, így... És ugye elkocogottam a 30
0: egyedül
3: métert.
0: Vagy van valaki?
3: Természetesen
0: egyedül él.
3: Hát nem, egyedül velünk él.
0: Én már most szeretem. Kiáll az erkére reggel ordít, és a liftbe helybe fut. Nem mondd, hogy nem jó arc. Már most tudod, hogy igazából jó arc a csávó.
3: De tudod, másfél személyes lift van, tudod, így, és tudod, úgy reng az egész, mint hogyha le akarna szakadni, és hát nem lehet elspórolni a bemelegítő kocogást.
0: Jó, hát érted, a lift az a fél perc, az arra jó, hogy pont bemelegítsél.
3: Az olyan, neki, mint amikor vannak ezek a torreádorok, és tudod, már ott az izében, már amikor be van zárva, Bika már ott hergelik magukat, ő ugyanígy.
0: Nagyon jó egyébként.
3: Kemény.
0: Na jó, a gyerekek, köszi az SMS-eket. Dobjatok jelentkezést, ha játszanátok, és vinnétek a Porsche szívót. Jó, mert hogy azzal megyünk tovább, egy jó kis hangfelismerős Porsche szívós játék. Egy csoda eszköz lehet megnyerni, itt a zsűlódákat reng, minden nap felmos, takarít, és mindent megcsinál. Úgyhogy ezt a kis Porsche szívót lehet nálunk megnyerni.
1: És hát nagyon szép effektünk volt tegnap, ugye? Róka Rudolf és a felmosó.
0: Nagyon.
3: Köszönjük szépen azt, akár kitalálta ki, hogy behozta nekik a minőségi szórakoztatást.
0: Beszéljetek az indokolatlan helyen való kocogás.
1: Jó, ez is jó.
0: Hát mi az, hogy indokolatlan helyen való kocogás?
1: Hát a liftben például.
0: Zseni, melegít.
3: Azt mondod, hogy hát igen, hát nem lehet.
0: Melegít.
3: Hát mire leér? Percek vesznének el?
0: Igen, mire leér, már üzemi hőmérsékleten áll neki a Ferencvárosba futni, érted? Ott már a liftbe melegíteni kell.
1: Hát a Covid alatt volt egy olyan ismerősünk, aki egy nem paneházban, hanem egy ilyen új építésű, de ugye sok lakásos házban lakott, és a csávó, aki mellettük lakott, ő mindig este járt eddig kocogni, de kijárási tilalom volt, emlékeztek.
0: Igen, nem lehetett menni.
1: És ő nem tudott menni csak 8 után, és a Függő folyosón futott 1 órát oda vissza a lakások előtt, el tudod képzelni, a 4. napon akarták agyonverni, hogy takarodjál be ahova akarsz.
0: Lefutott, ott futott kint a gangon.
1: Ott, igen, 1 órán keresztül a gangon, a Függő folyosón. Így 1 óráig, és akkor utána 3. napon szóltak, hogy vagy lemész 8 előtt futni, ahova akarsz.
0: Igen, vagy ott megülünk. A Covid-ban nagyon sokan megbolondultak. Ott azért megmakadtak sokan. Az egy pszichés terhelés volt inkább, mint egészségügyi. Az is volt, de a pszichés terhel legalább akkora volt.
3: A mi garázsban lehetett jókat focizni akkoriban. Igen, ezt tudom neked felajánlani.
1: Jó, de hát nem volt labdája, vagy nem tudom, futni szeretett.
0: Futott a gangon egyet. Na jó, mindjárt lehet jelentkezni játékra. Jó, mi pedig itt vagyunk. Milyen 4 perc, pontosan 9 óra, jövünk rögtön a hírek után.
5: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
6: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
7: Nem volt még elég, Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: tőkeljen!
1: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
5: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50%

0: Midea, a világ első klímagyártó.
1: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50%

0: anyagi fronton, és ha minden rendbe talál, akkor jöhet a játékos. Nem ám úgy vagy, csak úgy két Dyson meg hat mellé, még megkapod ezt 8. porcivónak.
1: Pontosan.
0: Itt komoly válogatás van, kérem szépen. Hát nem csak úgy oda dobjuk ezt a kis...
2: Majdnem fél milliós gépről beszélünk.
0: Igen.
2: Hát azért az nem csak egy porszívó.
1: Fél millió?
0: 450.
2: Bizony, így, ahogy mondod. Hát ez egy inas tulajdonképpen. Egy inasod lesz.
0: Ezt hagyjak te itt a szerkesztőségi szobába kallódni.
1: Nem, ezt fogom vinni most.
0: Később, mert már 8-an elvitték azt a 3 porcívót, úgyhogy azt már nem viszed nagyon sehol, mert azt már elvitték.
1: Széthorták.
2: Sokat beszéltem el, és megjött az Eszternek a kedve hozzá. Á, hagyja, de nem ér rám annyit ám ez. Á.
1: Nem. 100 000 forintot, ha érne, akkor legalább valami lenne.
0: Andi, jó reggel, csáó, mi a helyzet, Andi?
3: Sziasztok, jó reggelt!
0: Hello, Andi, honnan?
3: Üdvözlök mindenkit! Nógrád megyéből, Széchenyi felfalukból.
0: Ó, de szép hely az, szeretem.
3: Egy pici zsákfalu.
0: Igen, tudom.
4: Mit tudsz te?
0: Hát sokat bringázom arra.
3: A templom alatt voltál te is.
0: Sokat bringázom arra, Nógrád, Széchenyi, Börzsöny, megyek arra sokat.
3: Igen, a Börzsönyt azt hallottam, Nógrádot még annyira nem.
0: A vár alól szoktuk elindítani a kis túránkat, és akkor onnan megyünk.
3: A Holló kőből?
0: Igen.
3: Az igen, szép hely, szeretjük Hollókőt. Kézkilátónál voltatok már?
0: Kézkilátó?
3: Isten tenyere.
0: Ja, hogy ne, persze, jó, abszolút, szép. persze. Csóványoson fönn mindenhol, abszolút, igen.
1: Szerintem onnan származol.
0: Csóványos? Igen, Csótányoson, de a Hollókői vár is nagyon szép. Nógrádi vár is nagyon szép, már az a várom, ami ott van, tehát azért az nagyon, nagyon szép. Jó van, Andi, mivel foglalkozol, vagy mit csinálsz?
3: Hát az az igazság, hogy én ápolásin vagyok itthon a Down-szindrómás húgommal 26 éve.
0: Azt a mindenit.
3: Előtte biztosítóztam, aztán...
0: Az egy nehéz vállalás.
3: Hát igen, sajnos ez dobta, vagy nem is tudom, hogy sajnos vagy nem feladat, de amennyi keserűséget, bosszúságot ad, százszorosan örömbe is visszaadja, mert annyira kis virágot szed. Most éppen a kerti kakukk fűből szedett tegnap is, és beteszi a kis vázába, aztán megpuszilgat, és akkor olyankor a feledésbe merül
4: az összes gond meg a baj.
3: Amit okoz.
1: Egyem a szívedet.
0: Igen,
4: hát ugye azt mondják a Down-szindrómásoktól, hogy Isten azért teremtette őket, hogy egy kis olyan boldogságot hozzanak a világra, amiért nem várnak ellenszolgáltatást.
0: Igen, és miért kérlek egyébként, igen, ez nagyon, nagyon szép.
3: Így van, nagyon tud szeretni. Tehát bennetek főleg inkább, leginkább ugye Balást ismeri a tévéből. Készülök rá, hogyha valahol így közelebb, ugye már voltatok Salgótarjánban, reménykedtem, hogy talán a szegényebb vidékre is eljöttök megint, és elmentem volna vele, de majd, ha Pesten lesz, még az is egy bevállalható út vele, mert nagyon biztos, hogy nagyon örülne neki. Hogy élőben látsz benneteket.
0: Jó, ha úgy adódik hozzá, hát sok fele megyünk, mindig változtatjuk a helyeket. Voltunk Salgótarjában is egyébként többször. Meg megyünk is szerintem még, úgyhogy tudunk
1: ne
0: akkor.
1: Ne aggódjatok, el lesztek kapva ti is.
0: Igen, tudunk
1: mindenhol eljutunk.
3: Igen. Az biztos, figyelj, a fiúkat nagyon szereti.
0: Édesem.
3: Idézőjelben, tehát neki nincsen párkapcsolata, de valahogy ugye a fiúkkal jobban kijön, vagy mindenkivel tulajdonképpen, de...
1: Na jó, hát azért válogatósok ne legyünk, jó? Ezen a ponton, hogy ezért intézem nektek a
3: helyzet, aztán... Te jól meghívtál, mert mindenkinek azt mondja.
1: Na, hát
3: akinek van egy kis pocaka, vagy úgy erősebb, na jó, meghívtál.
4: Akkor szerinte. Mi mennyit kapnánk, mi?
0: Kaptátok tőle.
1: Helyes.
0: Na jól van, Andi, figyelj, megmutatjuk akkor, hogy mi az, ami kiömlik, és mi történik vele. Jó, nagyjából el kéne határozni ezt a két effektet, hogy mi történhetett szerinted, és akkor utána még mivel takarítjuk. Jó játékunk továbbra is.
3: Próbálok profi lenni benne, mert van bőven takarítani való utána.
0: Segítünk majd egy kicsit. Na figyelj. Jó? Ja. Ne törődjél vele, hogy nem szólt. Most? Én ezt imádom.
1: Atya
0: úristen. Figyelj, én azt hiszem, a tegnap Jenyes nem lehet überelni. Zseniális. Zseniális. Ez a játék egyre jobb. Nagyon szeretem. Csak ilyen játékot nekünk.

0: beszéd a reggel.
1: Ez én vagyok reggel a fürdőszobában. Ez ennyi, Balázs a fürdőszobában reggel, ennyi, semmi több. Feri kimegy 60 évesen a fürdőbe, figyelj! Jaj! Ne haragudj!
0: Ez Balázs fogocsás között.
2: Béka, vedd hangosabbra a tévét!
1: Figyelj, ez kiírta ezeket az effekteket. Vegy föl, tudom, legyen fel. Állandóba, ezt ennek járjunk utána, gyerekek, mert hogy itt végre nem egy mikroajtó csapódik, és ahhoz képest jön egy porszívó, ez teljesen elmeháborodott az a játék. Hát ez még egyszer. Figyelj! Otthoni kamera Feri fürdőszobájából. Tessék! Hát ez sírok ezen.
0: Azt hiszem, hogy a Blázs gírozott.
1: A Blázs gírozott.
2: Igen, másnap.
1: Másnap a Blázs gírozott. Jézusom, de jó ez a játék. Figyelj, ez évjátékát játszunk. Nem is tudtuk, hogy ekkorát megyünk ezzel a játékkal. Mi sem hallgattuk meg.
0: Meg a kedves játékost, jó?
1: Jaj, Andi, jó, jó. Andi, ami gondolkozó, figyelj Feri fürdőszobába este, figyelj. Jézus, sírok.
0: Én csak annyit szeretném mondani neked, hogy lehet, hogy sok bosszúság van a hugoddal, de nekem se könnyű. Jó? Hát, hogy...
1: Gondold el, rócsó se könnyű.
3: Megértelek.
1: Milyen hangok jönnek a Feri rócsójának a szobájából, érted? Minden este. Szerinted könnyű nekünk? Nagyon jó, imádjuk. Na mi lehet ez? Szerinted, agyá, hova tegyük?
3: Hát figyeljetek, nem tudom, hogy mennyire jó a fülem, vagy a hallásomban, lehet, hogy kicsit baj van, de ez olyan, mintha valami flakonból valami menne ki.
0: Jó vagy.
1: Nagyon jó vagy, jó vagy, jó vagy, jó vagy.
3: Mert,
1: jó vagy.
3: Mert
0: jó vagy.
3: Szoktam mondani, hogy majonéz, vagy kötött.
1: Nagyon jó, jó, jó, jó vagy.
0: Jó.
3: Igen. Még ezt is szoktam mondani, ott a ketchup helyett.
1: Nagyon jó, ketchup, így van, igen. Ami gondolkozó, csak mondom, hogy Niki azt írt, hogy ez én vagyok egy laktózmentes, vagy egy laktózos latte után. Laktózosként egy latte után.
0: Nem, ez a fodrászom, mikor, aki laktózos, és megevett egy jutrus trapacskát, állt, hogy ebben nincsen laktóz.
1: Igen. Ez a te laktózmentes volt? Persze, nálunk a latte laktózmentes. Aha, igen. Szóval jó, meg vagyunk, Andi, az, hogy ketchup, oké, valami kiömlik a tubusból, rendben van, és akkor mi a másik oldal?
3: Hát gondolom a felmosónak a...
2: A klasszikus felmosó, így van.
3: A vödörnek, ahogy beleteszed a felmosót, aha, és akkor csavarod ki, és akkor föl törlöd vele tulajdonképpen a kiömlött.
1: Hát akkor hallgassuk még egyszer. Így van. És itt van. Itt van maga a felmosás. Nagyon jó, oké, okay. Hát ez itt egyébként egy tök jó megoldás, mert hogy ketchupös doboz és felmosás. Gratulálunk! Ügyes vagy, mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj!
4: Gratulálunk! Nyereménye egy Tineco Florvan S9 Artis Team Pro koszmentes felmosóporszívó készülék.
1: Hoppácska! Na?
3: Nagyon szépen köszönöm! Hát rettenetesen sokat segítettetek, megkönnyített. Hát egy, mind ahogy mondtátok, sokszor szoktam mondani, hogyha úgy lenne pénzem, mint ahogy nincs, ide simán jöhetne egy bejárónő, hogy végére érjek a dolgomnak egész nap, mert annyi a feladat.
1: Na,
3: hogy
1: hát akkor
3: mire befejeztem, akkor szinte kezdhetem előről.
0: Figyelj, azt mondom neked, hogy most vegyek ki egy szabad napot, ma már megcsináltad a szerencsédet, most üljek ki egy kicsit a teraszra, a napsütésbe, szaladjon a háztartást, ne számítson semmi, főzzél magadnak egy jó laktózos kávét, nézzél a semmibe, hallgass zenét, és egy kicsit engedd el magad.
1: Igen, ma meg vagy, ma megszolgálnak
0: ezek a dolgok.
3: Nincs áram, azzal kezdődött 8 órától 11-ig, tehát nem megy a mosógép, ami napjába 10-szer szokott, mert annyi a ruha utána. Szóval most kicsit így valóban kint vagyok az udvaron, meg a kert.
1: Figyelj, de lehet, hogy az áramszünet is ezt üzeni, amit ezt szeretném. Kicsit lazíts, most ilyen nincs áram. El kell kicsit engedned, megvan a takarítógép.
3: De megoldottam, vettem egy olyan rádiót, amit fél órát kilóttam, mire bebírtalak fogni benneteket, ami elemes.
0: De jó fel vagy.
1: De elemes rádió. A mindenit.
3: Mert igaz, hogy
0: csak
3: ilyen kínai 7000 forintos, de bennem bírtalak befogni benneteket, kijöttem az udvarra, és itt a cseresznyefa alatt felraktam a farakásra, úgyhogy magaslaton van, és úgy kicsit recseg, meg mit tudom én, de hallak benneteket.
1: Nagyon jó. Jó van, hát ez Anna kezemunkája dicséri, ő talált meg téged, úgyhogy Örülünk, nagyon akkor jó helyre megy, Andi, küldjük, jó?
3: Benneteket.
1: Küldjük akkor. Oké, okay, ciao.
3: Köszönöm, sziasztok, szép napot.
1: Hello.
2: Többen írták, hogy jó lenne, ha szólnánk ilyenkor, mert hogy lehúzott ablakkal autóztak hangos rádiót hallgatva. És ez

0: mert csukódik a mikró, nem morzsa, porszívó, nekünk csak nekünk ez kell. Hát én ebben fürdünk. Hát nekem ez annyira megcsinálta a tegnap a nagy napomat, hogy nagyon.
1: Ennyi. Azt kérdezik a hallgatók, hogy ez a kórhelyből lett a felvéve. Ez a
2: persze. Igen.
0: Két napos lebbes levesük fel.
2: Két napos, hát azt még hazavisszük mi.
0: Igen, micsoda, hát az még elfogy. Hát az egy jó forralás után, annak hát még semmi baj egyébként, igen. Na jól van, gyerekek, jó helyre ment egyébként, tényleg. Tényleg jó helyre ment. Balázsi Gyula jövőjétől bejáró nőséget vállal ide valaki. Egyébként egy év ilyen jellegű munka ráférne egy kicsit. Abszolút. Na jól van, gyerekek, jövünk mindjárt 4 perc, pontosan 9:30, helyszín Győr, Széchenyi tér, ott kezdünk. Hétfő nem győzünk hangsúlyozni, sok játék. Gyertek, jó idő, úgyhogy akivel addig nem, akkor ott tudunk találkozni Győrben. Jó, mi pedig jövünk mindjárt.
2: Még egyszer hallgassuk meg az effektet. Hát, egy kimenőre.
1: Kérlek egy kis ketchupot a szendvicsére?
0: Várjál, Feri, nem csuktad be a fürdőszobájtot. Ketchupot a szendvicsedre?
2: Jövök mindjárt, várjatok meg!
0: Újra vécére! Nagyon legjobb. Legjobb. Csak ilyen. Jövünk mindjárt 4 perc, a 9:30 itt vagyunk a hírek után.
3: Hú, micsoda témák, micsoda hangulat. Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park

0: belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: bevonásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
3: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil Platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130.000 forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
4: One. Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a Háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
5: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi automata 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
6: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városliget

0: legfrissebben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n. A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
1: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
2: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
1: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
2: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
1: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
3: Reklámot hallottak.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
6: Közeleg a gyereknap. Vár Debrecen és a Debrecen Drive. Egésznapos családi program, számtalan gyerekjáték, elektromos kisautózás, kalapjakap koncert, eszméletlen autós és motoros mutatványok. Csak nem 1000 különleges jármű a debreceni nagyerdőn. Szórakozás az egész családnak. Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja Debrecen Drive május 30-31. Jegyek, köztük családi és gyerekjegyek már kapható. 3 éves korig a belépés ingyenes. Minden előadás és kiállítás megtekintése és minden játék használata benne van a jegyárban. debrecendrive.hu.
7: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
8: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
7: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
8: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
7: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
9: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
10: És ez még csak a bemelegítés.
9: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
4: Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395 számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egy előtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet.
11: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
4: Rádió 1. A Balázsék Tócsó május 15-én megérkezik Debrecenbe. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
12: Hello Debrecen! Nagyon várunk titeket!
13: Délután 5 és 8 között a Kossuth téren.
4: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni lá-

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Tűz volt egy mély telepen, debreceni villamosvezetők mentettek életet. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Egy erőgép és nagyobb mennyiségű papírhulladék gyulladt ki tegnap dél körül egy mély telepen, Pallag közelében. Nagy erőkkel vonult a helyszínre a katasztrófavédelem, 70 tűzoltó dolgozott a lángok megfékezésén, a tűz keletkezésének okát még vizsgálják. Két ember megsérült, egyiküket kórházba szállították. Számolt be kedden a DTV híradó. Két villamosvezető, Vara János és Koszta Péter lélek jelenlétének köszönhetően mentették meg egy férfi életét hétfőn Debrecenben. Az 50 év körüli utas váratlanul összeesett a járművön, a villamosvezetők pedig azonnal megkezdték az újraélesztést a mentés irányító utasításai alapján. A perceken belül kiérkező mentők végül stabil állapotban szállították kórházba a férfit. Korcsmáros Ferenc, az Országos Mentőszolgálat regionális igazgatója hangsúlyozta, ilyen esetekben minden perc számít.
3: És itt minden percnek óriási jelentősége van, hiszen percenként 10%-kal csökken annak az esélye, hogy ilyenkor azt a rossz indulatú szívritmus zavart, amely a keringés megállást kiváltotta, azt meg lehessen szüntetni egy elektromosan leadott sok terápiával. Itt a laikus első segélynyújtónak óriási szerepe van.
2: Tóth Szabolcs, a DKV ZRT vezérigazgatója elmondta, évente több rosszul lét is történik a járműveken vagy a megállókban, ezért 2023-ban stratégiai együttműködést kötöttek az Országos Mentőszolgálattal. Ennek részeként már több mint 80 dolgozó vett részt első segélynyújtó és életmentő képzésen. A két villamosvezető helytállását az Országos Mentőszolgálat is elismerte, bátorságukért oklevelet kaptak. Halmazok, gráfok, valószínűség, számítás és függvényelemzés. Egyebek mellett ilyen feladatokat kellett középszinten megoldaniuk a matematika érettségén a végzősöknek. A pedagógusok szerint a feladattípusok nem tértek el a korábbi években megszokottaktól. A Médiacentrum Debrecen Fenyősné Kircsi Amáliát, a Tóth Árpád gimnázium igazgatóját kérdezte.
4: Én azt gondolom, hogy ez egy tökéletes átlagos érettségének tekinthető. A első részben, illetve a második részben lévő feladatok is olyanok voltak, amilyenre számíthattak a diákok, aki szépen végigcsinálta a felkészülést, az előírt gyakorlásokat elvégezte, annak nem szabad, hogy ez gondot jelentsen.
2: Az írásbeli érettségi ma a történelemmel folytatódik. Napos, száraz idő ígérkezik élénk széllel és 26 fok körüli maximum hőmérséklettel.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na itt vagyunk, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről volt szó. Reggeli rutinokról, készülődési szokásokról beszélgettünk, hogy ki hogy készül, kinek milyen fura reggeli rutinja van. Ugye, hát ez volt az egyik témánk. És a másik, hogy hantavírusos lett egy luxusjáróhajó, nem tud sehol kikötni, több halott is van már rajta, és hát a neve nagyon vicces ennek a vírusnak, maga a vírus kevésbé, és megnéztük, hogy mit csinálnak, ami ott lennénk ezen a hajón. Hogy élnénk túl, hogy próbálnánk kijönni a kabinból, vagy milyen túlélési technikáink lennének.
1: Az All You Can Drink-et azért kimaxolnánk.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
0: Tudod, mennyire rettegnénk? Elmondom, mi lenne, Feri, mennyire vagy rettegve? Sörhöz odaférsz, gyere.
3: Jó,
0: üres,
3: hát
0: üres, a mínusz kettőn üres a bár, na jó, tudod, én már azonnal kiszöknék, Feri, azonnal az hoznám a piákat, kirabolnám a bárt, te meg ma ott üldögél, rohadt nagy ízével, viszkivel a kezedbe. Végre megjöttetek. Azt hittétek, hogy a kabinba fogok ülni. Eszter, a paplan alatt, a bezárt kabin mellett. Vizsgálná a vizelet mennyiségét megkevesbedve. Zsül szerintem csúszdázna. Zsül azt mondaná, francban, mennyiségét csúszdázna. Zsül mit csinálna?
1: Nem, Zsül feltörte a központi számítógéprendszert.
0: És nézd, hogy hány alatt van a fedélzet.
1: És éppen a közelben felelhető hegyeket keresi.
3: Igen. Hogy de te lefele, hogy te állandóan körbe küldenéd, gyerekek, most csak egy decit pisültem.
0: Csak az ajtód alatt juttathatnánk be kaját, nagyon lapos összenyomva a kaszinót, és nem mernél ajtót nyitni, senkivel nem találkoznál, a megkevesbedett vizeledet.
1: Nagyon rosszul ismertek engem. Nem, a pánikhelyzetben én vagyok a legnyugodtabb. Alapból azzal kezdeném, hogy megkeresném a felelősöket. Lemennék a hajó aljába, és előhívnám a patkány személyzetet, akik ugye terjesztették.
0: Nem jönnék ki a kabinból. Nem jönnék ki.
1: Én biztos, hogy kijönnék, és éjszaka fognál, és vannak a mentőcsónakok, abban egyet alapból elkötnék magamnak.
0: Egy mentőcsónakot, ami hidraulikusan működik, leengedett, vízre teszed?
1: Hát, Zsülle már meg... feltörtük a rendszert, és pontosan tudjuk, hogy mivel a hány méter.
0: Indítsd a kettes kabint. Zsülle egy laptoppal már leengedi a mentőcsónakokat.
1: Te már vért vizelsz, amikor Zsülle, mivel tartunk, a karibi hangulatban, kókuszból iszunk a tejet.
0: És én kapnám el, tehát ott lennénk a hajón bezárva.
1: És neked mindened véres, hogy a melbimbóid.
0: De ez erős tagadásban lennék, tudod. Kevés önreflexió, erős tagadás. Balázs éppen vért köhögte, semmi bajom.
3: Nem.
0: Balázs véres a pólót. Nem, ezt egy utastól vettem. Komoly lázas vagy, lázaideg. Dehogy is, csak most jöttem a merülőből. Én tagadásban lennék.
1: Balázsom, mert vér folyna a köldökéből.
3: És várjál, és ti ketten Zsüllel lelépnétek, és te egy napernyővel ülnél a csónak végében, Zsül megevezne.
0: Zsüli szívesen
1: evezne. Lapátolj, Zsül, lapátolj!
3: Mindjárt ott vagyunk.
0: Majd egy véres hányással leköpne téged. És na és ott lennél igazán bajban az utcán közepén.
1: Az lenne a legdurrebb, hogy tudod, ahogy felmelnénk a ponyvát, ami van rajta, hogy ne essen be az eső, ott feküdne alatt a Laci.
0: És azt mondja, mit csináltak itt? Szarok erre a vírusra, valamiben meg kell halni. Addig élvezem az életet. Laci, megitte három üveg viszkit, elszívtál egy fél dobocit, mit csinálsz? Valamiben meg kell halni.
1: Van viszitek?
0: Jöjjön a vírus. Igen, valószínűleg ez lenne, de azért nem egyszerű élethelyzet, gyerekek. Nem egyszerű élethelyzet. Kaszinó, never, színházterem, semmi. Kabinba üldök, és azt mondják, nem sokára kikötünk a Kanári-szigeteken. Majd a sziget azt mondja, csokom, tessék innen arrébb menni, itt mi nem adunk kikötési engedélyt.
1: Ezek most én hajóznak. Akkor a mellúszásban közelítek a sziget felé.
0: Ezt már egy indián félsen elindult sziget felé.
3: Hogy pótolják a kaját például? Mert most akkor ez hosszabb út.
0: Szerintem betöltik a hajót. Tehát az lehet, hogy úgy nem engedik leszállni őket, vagy kis szállító hajókkal betöltik őket.
1: Nem, a legfiatalabb mérgezetteket vagy fertőzötteket kezdik el megenni. Tehát az, hogy...
0: Igen, megnézik, hogy kik a potenciális.
1: A potenciális, akik már nincs sok hátra, azokat fogják is abálják, stb.
0: Igen. És hogy terjed? Ugye emberről emberre terjed. Ugye azt mondják? Tehát, hogy akár...
3: Hát először ugye állatról emberre, amikor ezt...
1: Nem, először állatról állatra. Hát patkányok egymás között, és utána pedig
3: de az, hogy a patkányok egymás között, ki nem szarja le.
1: Tehát ne haragudj, de ez a hozzáállás, ez az arrogancia.
3: Hát most két patkány hantás az engem nem érdekel.
1: Igen?
3: Utána az van, érdekes. Hogy rámászik érted a raktérbe az üvegcsőre, amit te aztán megfogsz a kis kezeddel, mikor kibontja, a pincér megfogja, kibontott a kis üdítős, és
0: neked már tölti is,
3: és
0: igen.
3: És már ott is vagy.
0: A nincs specifikus
1: gyógymód. A hantás patkányok a saját segjukkal nyitogatják a söröket odalent.
3: Összedöngölik
1: így.
0: De azért ez is milyen szépen mutatja, hogy ott vagy a luxiba, kifizettél 1 milliót, pezsgőt iszol, kaviárt eszel, és közben patkányok lent az alagsorba terjesztik a hantavíruson, meg néhányan belehalnak, hogy milyen érdekesen működik az ember, elmegy valahova a luxusba, miközben 3 patkány meg megölött embert.
1: De nem ez a luxus, ez nem a luxus. A
0: hát
1: luxus
0: azért
1: az...
0: ilyen út azért az, ha jó hajóval mész, azért eszel iszol, jössz, mész, kiszállsz szép helyeken, Karib térségbe hajózol, hát azért ez luxi, nem?
1: A luxi az nem ezt jelenti. A luxi az, amikor senki nem szól hozzád egy egész délután.
0: Amikor egyedül vásárolok az MDF piacon.
1: A luxus.
0: Az igazi luxus. Egy nyitott ajtónál pisilés az azonnal a randi off.
3: Első randin vagytok, vagy x-edik randi, de először mentek fel közös lakásba. Vagy a tiédbe, vagy az övébe.
0: Igen.
3: És te azt mondod, hogy kicsim, nagyon jól érezzük magunkat, ki kell mennem pisilni, és nyitott ajtónál vizelsz.
0: De beszél hozzám közben, hogy pisil?
3: Persze.
0: Van egy ilyen kontaktálás közben, hogy ő megy elpisilni, és beszél hozzám, nem? Nem tudom, lehet, hogy erre kevésbé vagyok érzékeny.
1: Nem, akkor tegyük fel, hogy nem tartotok még itt, tehát nem az, hogy egymás szavába vágó beszélgettek, és nem tudod abban, hogy ne beszélget, és elmész pisilni, hanem az van, hogy ez egy ilyen alfa hím, aki így bemegy, lerakja a kulcsát, tudod, a konyhapultra.
0: És ilyes nyitva hagyja az ajtót.
1: És, igen, és az ilyen...
0: Nyíregyháziként, hogy lehetsz ilyen finnyás egyébként, kérdezik.
1: Sajnálom,
0: de
1: tudom, tehát, de nem is
0: piszkelem. A köpés és a nyitott ajtónál pisilés egy nyíregyházi csajnak, kérdek, ezek kiverik a biztosítékot.
1: Felköltöztem a fővárosba, és
0: most már nem pisilünk nyitott ajtóval.
3: Mi fogadjuk, hogy köpködte is.
1: Soha nem tudok köpni se. Sebeföl, mi se köpni, nem tudok igazán jót.
3: Meg kell tanítsuk.
1: Annál semmi sem esik rosszabbul, mint amikor ott alszik nálad valaki, aki valamilyen oktatóval ott alszik, teljesen mindegy. De nem, nincs romantikus viszony, hanem valakinek a haverja, unokatestvére.
0: Jó, értjük, valaki hirtelen ott alszik nálad, csak úgy hirtelen oda kerül egy férfi az ágyba, igen.
1: Olyan férfi, akivel nincs köztetek ilyen feromonos kapcsolódás, és hallod, hogy úgy zuhanyzik, tudod reggel, ébredés után, hogy fújja bele az orrát az izébe.
0: Egyébként az első randi után kemény lett. Megtörténik az este, egy nagy randi, elmegy a csávó reggel zuhanyozni, és azt mondta, mert ugye hol vagy őszinte? Tehát ott azért a rutinok elindulnak. Egy randi után a zuhanyzásnál azt hozod, hogy otthon zuhanyzol. Egy randi után, amikor bemész a WC-re, úgy pisülsz, hogy szoktál. Tehát ott azért, hogy kijön, és jó volt az este. Nagy szex volt, romantika, de másnap a pasi ott zuhanyzik, és így szolatosan fújja az orrát. Miközben vágja a lábúj körmét bent az zuhany alatt. Na? És hallod a körömcsipet, és fújja az orrát. Na? Az milyen első randi után?
3: De például zuhany közben nem fújsz?
0: De abszolút simán.
3: Na és ott hogy fújsz? Belefújod a kezedbe.
0: Hát ott azonnal van víz.
3: Hát értem, nagyon, én, de sokkal...
0: Az... Ha nagyon náthás vagyok, hogy van valami, simán zuhany alatt simán kifújjam, persze.
1: Van az, hogy ilyen, amikor a dohányos... van a dohányos felhőgés, tudod? Amikor így tudod, hogy...
0: Mondjuk, ha ilyen pasi aludt nálad, hogy másnap dohányosan felkölk, és belefújja az órát a zuhanyba, és levágja a lábúj körül, és gondolkodsz el rajta, hogy kit szedtél össze szerintem.
1: Szerintem ez még bármelyikünk lehet. Tehát hogy konkrétan azon, hogy rengeteg, itt köztünk járnak, igaz, Feri? Köztünk járnak. Így van. Igen. Fú, az nagyon kemény. Ott nagyon kell akarnod azt a párkapcsolatot amúgy.
0: De a zuhany alatt a forró víz nem adja meg azt a feloldozást, hogy azt azonnal lemosol, zuhanyzol, tiszta vagy, tusfürdőző. Tehát van a zuhanyban egy feloldozás, van a zuhanyban egy tisztaságérzés, hogy oké, hogy kifújtad, de hogy azonnal forró vízzel gondoskodtál a higiéniáról.
1: Nem? Nagyon jókat írnak, ti tagról tagra veszitek végig a családom. Párom így most fogad, mindig okádni akar közben. Az annyira, de ezt valaki megyarázza meg, aki nem dohányzik, és így most fogad reggel, de hallom én is egy csomó, hogy ott mi történik éjszaka? Hogy száj légző, és akkor ott valami történik.
0: Én is szoktam öklendezni fogmosás közben, de én azért, mert én a nyelvemet lesúrolom.
1: A börtön évek visszajönnek.
0: A nyelvemet, hogy lesúrolom, néha a fogkefe egy kicsit hátra megy.
3: És akkor...
0: Hát van egy,
1: de mennyire hátra?
0: Egy kicsit. Ugye nyelv, fontos, hogy lesúrolom.
1: Dugod a fogkefét, és közül öklendezel.
0: Érdekes, megint fölment a seggembe a fogkefe. Érdekes. Nem, nyomosom a fogam, és ugye hátra dugom a nyelvemen egy kis, van egy pillanatra egy ilyen. Most ez se lehet már. Nem lehet pisilni, nem lehet orrot fújni, és nem lehet rendesen fogatmosni. Hát mit lehet nálatok? Hol értek? A pác az árdába
1: értek. De mit, nyelvgyöködet mosod? Vagy
0: igen, a nyelv, ugye nagyon fontos, hogy reggel ne csak a fogadom, csak a nyelvedet
1: Anna
0: is
1: ne bólogassá, Anna ne bólogassá.
0: Le kell most a
3: nyelvmosás.
0: Le kell most a nyelvedet is. Hogy hátra tolod a fogkefét, van egy ilyen pillanati hang, adok egy ilyen.
1: És akkor a fiúk mondják, apa megint ébren van, senkinek se könnyű. De azért megnézik egy reggeli rutinodat, nem csak egy ilyen videót TikTokra. Kevesszünk bele egy reggeli rutinodat.
2: Balázsék! A Rádió Egyen!
0: Na, akkor viszlát Győrben. Holnap után Juliska támad adásban. És akkor Győr Széchenyi tér, mi érkezünk. Mi még előtte becsakolunk a szállodába? Vagy
3: hát
0: motor...
3: ahogy beesünk, haver, aki amilyen gyorsan jön, lassú odaérés, motoros ruhában műsorvezetés, gyors odaérés, könnyű tusolás és szép ruhában menés.
0: És gyors átöltözés. Igen. Aha. Jó, oké, de az a lényeg, hogy 5 órára Győrben vagyunk.
3: Ott vagyunk, 5-től ott vagyunk, 8-tól sztékezünk, állítólag.
1: Pontosan? Ugye? Le van foglalva, minden megoldva.
0: Nagyon jó.
3: És születésnapomra. Ja, megkaptam Ajcsit. Nagyon drága vagy, köszi, hát, puszi.
1: Ha jó viselkedsz, akkor még egy verést is kidulok neked alkudni.
0: Gyerekek, puszi, akkor mi holnap azért még jövünk, jó, reggel 6-kor, Eszter pedig hétfőn Győrben.
1: Nem, hát hétfő reggel is találkozunk, ugye?
0: Hétfő reggel is találkozunk, ugye, hát az véleményes a találkozás, a valódi találkozás véleményes. A
1: találkozás?
0: A találkozás. Naphallgatója, megmutatjuk azért, hogy mit kap majd, ha fölhívjuk gyorsan.
4: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépőjegy a Szegedi Szabadtéri Játékok musical bemutatójára, a Wikidre.
0: Ó, nagyon szépen kap a naphallgatója, mindjárt megcsörgetjük, de most megyünk. Holnap, Tali, sziasztok! Ciao, ciao! Na!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, ittattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: Európában minél több virsit a Mestergut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 10

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes! Ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
5: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citromdíszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Városi pörgés? Hétvégi kiruccanás? Családi nyaralás vagy vidéki kirándulás? Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
7: Skoda.
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
9: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekorkozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
10: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
11: Autóüveg Pilkington.
12: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
13: Csendből csinálok pénzt.
14: Történik bármi? Se pénz, se semmi.
12: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körül. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
15: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Reklámot hallottak.
16: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
17: Letisztult formák, modern, szürke árnyalatok. Az Asztinatúra teraszlapok stílust visznek minden lépésbe. Keresse most a GSV tüzépen.
18: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
19: A Kronesznél idén májusban is a jótékonysági a főszerep. Az idei Kronesz Charity Run támogatottja a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány. Csatlakozz a jótékonysági futóversenyhez, fuss át idén is egy működő gyáron, és légy részese az igazi Kronesz hangulatnak. Részletek és jelentkezés a futás.marathonman.hu/Kronesz_charity_run honlapon. Találkozzunk május 9-én!
20: Hirdessen nálunk!
3: reklamkukac.mcdb.hu. Reklámot hallottak.
16: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
21: Csak nem 1,7 millióan adták be SZIA bevallásukat. Tűz volt egy debreceni mélytelepen. Dobónik Valet vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Már csak 2 hét van hátra, május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást, amit eddig 1,7 millióan tettek meg. Hívta fel a figyelmet ma a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hangsúlyozva, hogy az SZIA rendszerben online néhány perc beadni a bevallást. Egy erőgép és nagyobb mennyiségű papírhulladék gyulladt ki tegnap dél körül egy mélytelepen, Pallag közelében. Nagy erőkkel vonult a helyszínre a katasztrófavédelem, 70 tűzoltó dolgozott a lángok megfékezésén, a tűz keletkezésének okát még vizsgálják. 2 ember megsérült, egyiküket kórházba szállították. Számolt be kedden a DTV híradó. Zöldre festett vízzel hajtottak végre nyomáspróbát kedden a CETL debreceni telephelyén, közölte a vállalat. Azt írták, a próba során a szakemberek zöld színnel festett vizet használtak annak érdekében, hogy egy esetleges szivárgás helyét pontosan nyomon tudják követni. A megfestett vizet a próbát követően a gyártelep csatornájába ürítették, majd egy dugulás miatt a víz a felszínen is megjelent, amit a lakosság is észlelt. Hozzátették, a próba során használt megfestett víznek nincs környezetkárosító hatása, de a vállalat azonnal értesítette a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, valamint a kormányhivatal és a debreceni vízmű munkatársai is kiszálltak a helyszínre. A CETL Debrecen és a hatóság szakemberei egyaránt mintát vettek a vízből, amit laboratóriumi vizsgálatnak vetnek alá. A CETL Debrecen teljes körűen együttműködik a hatóságokkal a körülmények megnyugtató tisztázása érdekében. Zárul a vállalat közleménye. Napos, száraz idő ígérkezik élénk széllel és 26 fok körüli maximum hőmérséklettel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most!
3: Rádió X!

főnök, amikor kérdezi, hogy mikor kellett volna már megcsinálni azt, amit kért. Hát az aggódó szülőknek kitartást, eltereljük a figyelmet játékkal. Ha jön a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja egy dallal, Cyril. Ugye Cyril készítette a hivatalos remixet Ed Sheeran kamerájához. Ha ez a dal megszólal, tizedikként kell majd hívni, mert páros belépője nyerhető a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Addig is mentjük el a telefonszámot, a Rádió 1 forró drótja 20-as 311-111.

Igazi ma is lágermegy. Szuper napot, jó munkát kívánok mindenkinek. Fejben összeállítottuk már, hogy milyen szedben jövünk a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Május 24, ugye pünkös vasárnap, jó idő lesz, nyárias, mindig is jó idő volt minden évben. Szóval igazi kényelmes fesztiválruha kell majd, mert végig fogjuk ugrálni az estét olyan előadó.

0: és Facebook eseményben. Ha a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárjai zenélnek a műsorunkban, azonnal hívni kell a 20-as 311-111-et, mert a 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer a szülinapunkra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: van, jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
3: Úgy is tett.
4: Szevasz, Lacikám. Megint festesz.
5: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
4: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
5: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
4: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
6: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
7: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
9: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
10: Maltofer rágótabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
11: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Hány sejtből áll a tested? Valóban 100 000 kilométer hosszú a véráramod?
13: Fedezd fel a saját tested titkait interaktív anatómiai kiállításunkon. Tudományos kísérletek, lenyűgöző látvány, családi kvízek. Mindez a Fórum Bevásárló Központban május 2-től 17-ig. Emberi test expedíció a Fórum Debrecenben.
12: Részletek fórumdebrecen.hu.
14: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsárda.hu.
15: A Metal Sheet bemutatja Night Drive, május 29. Autós, motoros, éjszakai show. Különleges fény, füst, láng, szikra és fénytechnikával. Drifttel, motor, jump és stunt show-val. Metal Sheet Night Drive, the show. Május 29-én a Debrecen Drive előestéjén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
16: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
17: És ez még csak a bemelegítés.
16: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
18: Indulj Debrecenből, és repülj Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára vagy Larnakára a Wizz Air járataival. Fedezd fel többet kedvező árakon, és hozd ki a legtöbbet minden utazásból. Foglalj most a

mindig aktuális. Dehír.hu, a debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik

0: Munkahelyi csapat kapja az ötfős ebédet. Az ötfős ebédet. Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak. Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: igazi mai sláger megy. Közöttük szinte minden órában bejuthat valaki a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Csak fel kell ismerni a világ sztárjaink dalait. Halló!
1: Szia, Atis! Játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mi a neved?
1: Szépi Robi.
0: Robikám, metróból, vonatról, repülőről, honnan hívsz?
1: Hát ne, egy Citroenből.
0: Nagyon nagy a menetzaj. Nagyon hasítasz, merre felé mész?
1: Hát most már jövök odafele, véletlenszerűen úgy jött ki, hogy két brigád találkozott a munkahelyen, és az egyiknek el kellett vonulni mára.
0: Jó van, oké, hát akkor jó utat nektek. Közben milyen dalt hallottál a kis autórádiódban?
1: Én nem tudom, én szerintem Cyril.
0: Nem tudod, vagy Cyril?
1: Cyril.
0: És mi a dal címe?
1: Kamera.
0: Trafipaxot láttál?
1: Persze.
0: Ne, igen, Ed Sheeran, kamera, kamera. Cyril készítette hozzá a hivatalos remixet. Robikám, felhívtál tizedikként!
1: Nagyon jó!
0: Kérném a Rádió 1 szlogenjét!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Ezzel nyertél, Robi!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon szépen köszönöm, Ati!
0: Nagyon szívesen, és drága Rádió 1-esek, adok még jegyeket a születésnapunkra, csak zenéljen ismét az egyik világsztárunk a Rádió 1 születésnapi fesztiváljáról.

0: úgyhogy az ő zenéje a Don't Leave a következő órában nyerő dal. Amikor megszólal, tizediként tessék hívni a 0623111111-et, és adom a páros belépőket a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Erről részletek most az információk között. Aztán indul az újabb zenei óra Loival, Get Lucky!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: jelentkezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosópor szívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosópor szívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
5: A Kikmea mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Fáj a fejem.
7: Hamar elfáradok.
8: Nem szeretek este vezetni.
9: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
10: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiapban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
11: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
12: Úgy is tett.
13: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint. A 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
15: Figyelem, szakemberek! Készen álltok a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát kerestek? Ahol tudásotoknak valóban értéke van? A Metal Sheet csapatába keresünk megbízható, híddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metal Sheet honlapján vagy Facebook oldalán található elérhetőségeink egyikén. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
16: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
17: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Hirdessen nálunk!
19: reklamkukac.mcdb.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
20: Csak nem 1,7 millióan adták be SZIA bevallásukat. Tűz volt egy debreceni mélytelepen. Dobónik Valett vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Már csak 2 hét van hátra, május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást, amit eddig 1,7 millióan tettek meg. Hívta fel a figyelmet ma a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hangsúlyozva, hogy az SZIA rendszerben online néhány perc beadni a bevallást. Egy erőgép és nagyobb mennyiségű papírhulladék gyulladt ki tegnap dél körül egy mélytelepen, Pallag közelében. Nagy erőkkel vonult a helyszínre a katasztrófavédelem, 70 tűzoltó dolgozott a lángok megfékezésén, a tűz keletkezésének okát még vizsgálják. Két ember megsérült, egyiküket kórházba szállították. Számolt be kedden a DTV híradó. Zöldre festett vízzel hajtottak végre nyomáspróbát kedden a CETL debreceni telephelyén, közölte a vállalat. Azt írták, a próba során a szakemberek zöld színnel festett vizet használtak annak érdekében, hogy egy esetleges szivárgás helyét pontosan nyomon tudják követni. A megfestett vizet a próbát követően a gyártelep csatornájába ürítették, majd egy dugulás miatt a víz a felszínen is megjelent, amit a lakosság is észlelt. Hozzátették, a próba során használt megfestett víznek nincs környezetkárosító hatása, de a vállalat azonnal értesítette a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, valamint a kormányhivatal és a debreceni vízmű munkatársai is kiszálltak a helyszínre. A CETL Debrecen és a hatóság szakemberei egyaránt mintát vettek a vízből, amit laboratóriumi vizsgálatnak vetnek alá. A CETL Debrecen teljes körűen együttműködik a hatóságokkal a körülmények megnyugtató tisztázása érdekében. Zárul a vállalat közleménye. Napos, száraz idő ígérkezik élénk szélnel és 26 fok körüli maximum hőmérséklettel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Megadjon, csak igazi mai slágermeccs a Töri érettségi napján is, és hát az aggódó szülőknek kitartást, jó munkát kívánok. Ma reggel is nagyon izgultak a fiatalok, mi szülők meg azért izgulhatunk, hogy délután nehogy megkérdezzenek tőlünk bármilyen évszámot is a feladatlapjukról. Beégés várható. Inkább szerezzünk be páros belépőjegyeket, hölgyeim és uraim, a Rádió egy születésnapi fesztiváljára munkaidőben. Ha leadok egy dalt a négy világsztárunk közül bárkitől, hívni kell akkor a 0623111111-et. A tizedik telefonáló nyer ebben az órában is.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: igazi mai slágermegy. Remélem, jól telik a munkanap ezekkel a zenékkel. Most olvasom, hogy a napos fátyú a felhős délelőtt után erősebben felhős délután jön. Délnyugat felől érkeznek majd ezek a felhők, és ott kora délután záporok is lehetnek.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.

0: itt a Rádió Egyen, csak igazi ma is lágerben. Jó munkát kívánok mindenkinek. Azt nem tudom, hogy kinek hogyan kell dolgozni általában a hosszú hétvégéken, de hát most a főnöknél tessék bejelenteni, hogy a pünkösdi hosszú hétvégén dolgozzon majd ő. Mert hogy nekünk Rádió Egyeseknek jelenésünk van a Budapest Parkban. Idén is Rádió Egy születésnapi fesztivál május 24-én, tessék már most felírni a naptárba. Ja, hogy már be van írva, akkor minden rendben van. A bulink részletei most az információk között, de elolvasható a weboldalunkon is, a radio1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést.
0: De elolvasható a weboldalunkon is, a radio1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.

0: lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től after party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
0: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a

0: nekünk kelljen!
1: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: csak igazi mai sláger megy, és közöttük itt az idő, hogy valaki bejusson a rádió egy születésnapi fesztiváljára. Május 24-ére pünkös vasárnapra a Budapest Parkba. Halló!
1: Szia, Magdi vagyok.
0: Szia, Magdi.
1: A játékra jelentkeznék.
0: Mert hallottál egy jó dalt adásban.
1: A Don't Leave It az Accent-tel.
0: De jó vagy!

0: is a Rádió egy születésnapi fesztiválján, úgyhogy jöjjön mindenki. Magdi, gyere te is, mondd a Rádió egy szlogenjét.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy.
0: Magdi, hát te lettél a 10. telefonáló.
1: Jaj, de jó, köszönöm szépen, nagyon örülök.
0: Azt hallom, ezek szerint régóta pályázol már a jegyekre.
1: Igen, igen.
0: Hát most már szinte a zsebedben tudhatod.
2: Gratulálunk!
3: Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Jéj, szuper! Nagyon-nagyon örülök! Nagyon várom az alkalmat.
0: Ott találkozunk, kivel jössz?
1: A párommal.
0: Akinek a neve?
1: Imre.
0: Imrének Pacsi adáson keresztül, neked pedig pörgetem tovább a jó kis zenéket munkaidőben. Hölgyeim és uraim, a játék folytatása.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: jelzem be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigyel Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 10.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
5: Roppant jó májusi bajnok ajánlat a Metróban. A 2,5 kg-os metrós év gyorsfogyasztott express hasábburgonya bruttó 2799 forint. 4 csomag vásárlásakor csak bruttó 1899 forint. Május 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
3: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
6: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
7: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsmedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. spatrendexpo.hu.
8: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondé ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
10: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
11: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos a gyógyszerészét.
12: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
3: Reklámot hallottak.
10: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
13: Tűz volt egy debreceni mélytelepen. Sajtóhírek szerint új vezetőedzője lehet a Lokinak. Dobó Nikolett vagyok. Jó napot kívánok! Egy erőgép és nagyobb mennyiségű papírhulladék gyulladt ki tegnap dél körül egy mélytelepen, Pallag közelében. Nagy erőkkel vonult a helyszínre a katasztrófavédelem, 70 tűzoltó dolgozott a lángok megfékezésén, a tűz keletkezésének okát még vizsgálják. Két ember megsérült, egyiküket kórházba szállították. Számolt be kedden a DTV híradó. A következő idényben új vezetőedzője lehet a Lokinak. Adta hírül a Dehír a Csak Foci értesüléseit. A jó szereplés ellenére a spanyol vezetőedző Sergio Navarro a szezon végén távozhat a kispadról. A spanyol szakember 2025 nyarán vette át a DVSC irányítását, amikor még egy spanyol hátterű befektetői csoport tűnt fel a klub mellett. Sergio Navarro vezetése alatt a Gárda kiváló szezont produkált, az idény során végig a harmadik, negyedik hely környékén tanyáztak. A csakfoci.hu értesülései szerint volt olyan forgatókönyv a szezon során, hogy a spanyol edző marad a klubnál. Ekkor megkezdődtek az egyeztetések, de Navarro csak a tervezetnél lényegesen jobb feltételekkel hosszabbított volna. Mint írták, ezt újabb megbeszélések nem követték, időközben a csapat formája is hektikusabb lett, így minimálisra csökkentek az esélyek arra, hogy az új szezonban is Navarro irányítsa a csapatot. Aluki az elmúlt hétvégén 5-2-es vereséget szenvedett Pakson, ezzel a csapat lecsúszott a biztos nemzetközi kupaindulást jelentő dobogóról, de még van esélye arra, hogy a kupadöntő és az utolsó forduló eredményei alapján kiharcolja az európai szereplést. Délután is változóan felhős, napos és csapadékmentes idő ígérkezik Debrecen térségében, élénk erős szénnel. A legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
10: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
14: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most!
14: Rádió
10: Indul a Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel. Mix

Elindult a szerda délutánotok ebédüdővel, és persze a Rádió 1-el és a Déli Mixünkkel a legnagyobb pop és klub slágerek. Finom ebédszer szólnak az igazi mai slágerek, és ha már ebéd van nálunk is, itt lesz az ebédjátékunk, amiben egy szerencsés munkahely tagjai jól akadnak majd a menünkkel. Ahhoz, hogy ez itt történjen, menüszó, de gyorsan a 2095953-95-re, ha van születésnapos barát ismerős, őket is nevezétek, hiszen a következő órában fogunk majd születésnapost köszönteni. 2095953-95 SMS Viber számunk, használjátok. My Posner, I took a pill in Ibiza. Ezzel az igazi maival folytatjuk a Daily Mixünket.

Az előbb szó volt a mai születésnapi köszöntőről, ez pedig a Rádió 1 közelgő születésnapjának próbója. Igen, ez idén is egyel több lesz a Rádió 1, május 24-én pünkösd vasárnapon vár a Rádió 1 születésnapi fesztiválja a Budapest Parkban készül, mert hatalmas sztárparádé jön, akik felrobbantják a Rádió 1 születésnapján a Budapest Park színpadát, a holland DJ fenomén Samfeld, a brit superstar DJ páros a Switch Disco és az ausztrál superstar DJ és producer Cyril, és természetesen a Rádió 1 legjobb DJ és gondoskodnak majd a felejthetetlen hangulatról. Jegyvásárlás intime.hu/e/radio1/születésnapi/fesztivál. Addig pedig nálunk minden napszakban fesztivál van. Az Eriknek köszönhetően most itt van Samfeld, az egyik sztárunk, akit hozunk. Kesával együtt a Stronger a Rádió 1 Happy időben.

Daily Mixben a Maroon 5 klasszikusa a Van Bornált szólt, ez pedig már egy újabb ebédjáték. Nagyon sok nevezés érkezett ma is, és természetesen nehéz volt választani, de nem nekünk kell, hanem van itt egy kis sorsológépük. Ő kiválasztotta a mai szerencsés munkahelyi csapatot, akikhez megy a Formula Eterbar menüje. Málna leves, vanília fagylalttal, cézár saláta, pirított csirkemell, falatokkal és rántott kamember, jázmin rizssel és áfonya lekvárral. A szerencsés csapat, Mészáros Péter csapata, nekik gratulálunk, fél egyig ott lesz az ebéd. Azok a munkahelyi csapatok, akik pedig neveztek és nem kaptak ebédet, most rendelhetnek, vagy elővehetik azt, amit otthonról hoztak. Mi viszünk nektek hozzá egy slágert, Kygótól itt a Chasing Paradise.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Május 6-a, 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! Egy erőgép és nagyobb mennyiségű papírhulladék gyulladt ki tegnap dél körül egy mélytelepen, Pallag közelében. Nagy erőkkel vonult a helyszínre a katasztrófavédelem, 70 tűzoltó dolgozott a lángok megfékezésén, a tűz keletkezésének okát még vizsgálják. Két ember megsérült, egyiküket kórházba szállították. Számolt be kedden a DTV híradó. A telephely hátsó részén csaptak fel először a lángok, az udvaron különféle újrahasznosítható hulladékot tároltak. A tűz gyorsan átterjedt a telep több épületére, némelyik össze is dőlt. Az oltást nehezítette az erős szél. Papkunklin úr, a Hajdúmihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője elmondta, nem csak a megyéből, hanem Karcagról is érkeztek egységek. 9 gépjármű fecskendő, 7 vízszállító és magasból mentőszer segítségével tudták külön határolni a lángokat. A katasztrófavédelem mobil egysége is a helyszínen volt, ugyanis a nagy füst miatt méréseket végeztek. Zöldre festett vízzel hajtottak végre nyomáspróbát kedden a CETL debreceni telephelyén, közölte a vállalat. Azt írták, a próba során a szakemberek zöld színnel festett vizet használtak annak érdekében, hogy egy esetleges szivárgás helyét pontosan nyomon tudják követni. A megfestett vizet a próbát követően a gyártelep csatornájába ürítették, majd egy dugulás miatt a víz a felszínen is megjelent, amit a lakosság is észlelt. Hozzátették, a próba során használt megfestett víznek nincs környezetkárosító hatása, de a vállalat azonnal értesítette a Hajdúvihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, valamint a kormányhivatal és a debreceni vízmű munkatársai is kiszálltak a helyszínre. A CETL Debrecen és a hatóság szakemberei egyaránt mintát vettek a vízből, amit laboratóriumi vizsgálatnak vetnek alá. A CETL Debrecen teljes körűen együttműködik a hatóságokkal a körülmények megnyugtató tisztázása érdekében. Zárul a vállalat közleménye. Halálra gázolt a vonat egy idős nőt múlt éjjel Debrecenben, írja a dehir.hu. A hírportál információi szerint az asszony a Jánosi utcánál kelt át a sineken, amikor a Nyíregyháza irányába közlekedő szerelvény elgázolta. A vonaton mintegy 90-en utaztak, akikért két mentesítő járat érkezett. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a debreceni hivatásos tűzoltók segítettek az utasok biztonságos átszállásában. A Budapest-Debrecen-Záhony vonalon hosszabb menetidőre kellett számítaniuk az utasoknak a keddesti órákban, mert a baleseti helyszínelés miatt Debrecen és Apafa között csak egy vágányon közlekedhettek a vonatok. Két villamos vezető, Bara János és Kosta Péter lélekjelenlétének köszönhetően mentették meg egy férfi életét hétfőn Debrecenben. Az 50 év körüli utas váratlanul összeesett a járművön, a villamos vezetők pedig azonnal megkezdték az újraélesztést a mentés irányító utasításai alapján. A perceken belül kiérkező mentők végül stabil állapotban szállították kórházba a férfit. Korcsmáros Ferenc, az Országos Mentőszolgálat regionális igazgatója hangsúlyozta, ilyen esetekben minden perc számít.
2: És itt minden percnek óriási jelentősége van, hiszen percenként 10%-kal csökken annak az esélye, hogy ilyenkor azt a rossz indulatú szívritmus zavart, amely a keringés megállást kiváltotta, azt meg lehessen szüntetni egy elektromosan leadott sokk terápiával. Itt a laikus első segélynyújtónak óriási szerepe van.
1: Tóth Szabolcs, a DKV ZRT vezérigazgatója elmondta, évente több rosszul lét is történik a járműveken vagy a megállókban, ezért 2023-ban stratégiai együttműködést kötöttek az Országos Mentőszolgálattal. Ennek részeként már több mint 80 dolgozó vett részt első segélynyújtó és életmentő képzésen. A két villamos vezető helytállását az Országos Mentőszolgálat is elismerte, bátorságukért oklevelet kaptak. Halmazok, gráfok, valószínűség, számítás és függvényelemzés. Egyebek mellett ilyen feladatokat kellett középszinten megoldaniuk a matematika érettségén a végzősöknek. A pedagógusok szerint a feladat típusok nem tértek el a korábbi években megszokottaktól. A Médiacentrum Debrecen Fenyősné Kircsi Amáliát, a Tóth Árpád gimnázium igazgatóját kérdezte.
3: Én azt gondolom, hogy ez egy tökéletes átlagos érettségének tekinthető. A első részben, illetve a második részben lévő feladatok is olyanok voltak, amilyenre számíthattak a diákok, aki szépen végigcsinálta a felkészülést, az előírt gyakorlásokat elvégezte, annak nem szabad, hogy ez gondot jelentsen.
1: Az írásbeli érettségi ma a történelemmel folytatódott. A megyei jogú városok közül Debrecenben épül a legtöbb lakás, egy független pénzügyi közvetítő és összehasonlító portál közlése szerint. Tavaly 926 új lakás építését engedélyezték a városban, amely így az első helyen áll. Második a sorban Szeged, ahol 864 lakást engedélyeztek. Debrecenben több nagy lakásfejlesztési projekt is zajlik, ezek közül számos az úgynevezett Otthon Start programhoz kapcsolódik. A következő idényben új vezetőedzője lehet Alokinak, adta hírül a Dehír a Csak foci értesüléseit. A jó szereplés ellenére a spanyol vezetőedző Sergio Navarro a szezon végén távozhat a kispadról. A spanyol szakember 2025 nyarán vette át a DVSC irányítását, amikor még egy spanyol hátterű befektetői csoport tűnt fel a klub mellett. Sergio Navarro vezetése alatt a gárda kiváló szezont produkált, az idény során végig a harmadik-negyedik hely környékén tanyáztak. A csakfoci.hu értesülései szerint volt olyan forgatókönyv a szezon során, hogy a spanyol edző marad a klubnál. Ekkor megkezdődtek az egyeztetések, de Navarro csak a tervezetnél lényegesen jobb feltételekkel hosszabbított volna. Mint írták, ezt újabb megbeszélések nem követték, időközben a csapat formája is hektikusabb lett, így minimálisra csökkentek az esélyek arra, hogy az új szezonban is Navarro irányítsa a csapatot. Aloki az elmúlt hétvégén 5-2-es vereséget szenvedett Pakson, ezzel a csapat lecsúszott a biztos nemzetközi kupaindulást jelentő dobogóról, de még van esélye arra, hogy a kupadöntő és az utolsó forduló eredményei alapján kiharcolja az európai szereplést. Június 9-én a Nagyerdei stadionban lép pályára a magyar labdarúgó válogatott Kazasztán ellen. Marco Rossi szövetségi kapitány örül a debreceni helyszínnek, derült ki a Magyar Labdarúgó Szövetség interjújából. Marco Rossi május 12-én hirdet keretet, akkor derül ki, hogy kikkel számol a június 5-ei finnek elleni és a június 9-ei Kazasztán elleni mérkőzéseken. A válogatott a 2 évvel ezelőtti Európa-bajnokság előtt játszott utoljára Debrecenben, az Izrael elleni találkozót 3-0-ra nyerte a Nemzeti 11. Marco Rossi szerint akkor csodálatos légkörben nyertek, és mindent megtesznek azért, hogy Kazasztán ellen se legyen ez másként.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 95 Rádió 1 Debrecenben és Hajdúbihar vármegyében ott vagyunk veletek a délutánban is, és ezt be is bizonyítjuk a legmenőbb igazi mai slágerekkel és Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei óráival a délutánban. Na de előtte nézzük, hogy mi minden vár benneteket Debrecenben, programajánlat, aztán pedig beindítjuk a délután tényleg. A délutánotokat itt a Rádió 1-ben Lady Gaga és a Dead Dance fogja indítani.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Újra itt a hőség. Megoldás. Radaárnyékolás. Szakértelem. Precizitás. Kompromisszumok nélkül. Árnyékot a nap ellen. Stílust az otthonának. Radaárnyékolás. www.radaárnyékolás.hu.
3: Indulj Debrecenből, és repülj Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára vagy Larnakára a Wizz Air járataival. Fedezd fel többet kedvező árakon, és hozd ki a legtöbbet minden utazásból. Foglalj most a Wizz Air applikációban, vagy a wizzair.com-on, és induljon a következő élmény Debrecenből. Részletek www.wizzair.com.
4: A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Hány sejtből áll a tested? Valóban 100 000 kilométer hosszú a víráramod?
7: Fedezd fel a saját tested titkait interaktív anatómiai kiállításunkon. Tudományos kísérletek, lenyűgöző látvány, családi kvízek. Mindez a Fórum bevásárlóközpontban május 2-től 17-ig. Emberi test expedíció a Fórum Debrecenben.
6: Részletek fórumdebrecen.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
8: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
9: Fél év záró alkalmához érkezett a Debreceni Egyetem Tudományos Igazgatósága ismeretterjesztő sorozata, a Science Café. A ma délután 5 órakor kezdődő alkalmon a jövő hőszigetelése, fejlett és szuperanyagok az épületeken túl címmel. Lakatos Ákos egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem műszaki kar épületgépészeti és létesítménymérnöki tanszék vezetője tart előadást a Karakter 1517 könyves bot és kávézóban. Ki volt valójában Radó Sándor? Egy titkos ügynök kalandos életével ismerkedhetünk meg a Déri Múzeum legújabb programján. A Cibisváros kulturális fellegvára életrajz térképére írva címmel rendez emlékórát a 127 éve született Radó Sándor tiszteletére. Mező Szilveszter fő múzeológus tart zárótárlatvezetést a Kartográfus Mesterkém című időszaki kamara kiállításban május 7-én csütörtökön, 16 óra 30-tól. Mesefoglalkozáson vehetnek részt a kicsik a Bájos gyermekkönyvíró illusztrátorával. Most szombaton 10 órától játékos, mesés teapartit szerveznek a gyerekeknek a debreceni pagonyban, ahol Hanna az antik baba, Benny a maci és a róluk szóló mesekönyvíró illusztrátora Csőke Kitti látja őket vendégül. Az eseményre várják a kedvenc plüssöket is. Minden korosztály számára izgalmas tárlat nyílt a Fórum Debrecen bevásárlóközpontban. Az Emberi Test Expedíció című interaktív anatómiai kiállítás május 17-ig várja a látogatókat. A kicsik és nagyok egyaránt testközelből szórakoztató formában ismerkedhetnek meg az emberi szervezet titokzatos működésével. Az expedíción a megadott időszakban minden nap 9 és 20 óra között vehetnek részt az érdeklődők a bevásárlóközpontban.
8: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
2: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

95 Rádió 1, ez a Rádió 1 délután. Sziasztok, én Szilágyi László vagyok. Ebben az órában egy nagyot ünneplünk majd. Persze minden pillanatban ünnepeljük az igazi mai slágereket, de köztük valahol, hogy nagyjából az óra felénél a születésnaposainkat. Addig még van kis idő, úgyhogy nevezzétek a születésnapos rokon ismerős barátot 2095953-95-re SMS-ben vagy Viberen. Várjuk a nevezéseket, és persze folyamatosan pörgetem nektek a legjobbakat. Most éppen Ray Dalton újdonságát jön a Blood Running, aztán itt lesz Evicii és Mark Ronson is.

mai napon még marad a szeles nyárias meleg idő, délután a napsütést már gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék még nem valószínű. Élénk helyenként erős lökések kísérhetik a délnyugati szelet, délután 26 fok körül alakulnak a maximumok. Csütörtökön többször lesz felettünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, reggel keleten esőre is. Továbbra is nagy területeken lesz élénk erős a déli délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is lehetnek. Ennyi lesz a hajnal, mindössze 11 és 17 fok között alakulnak a hőmérsékletek, a délutáni maximumok pedig 20 és 26 fok között. Hirtelen két nap alatt lett nyár, ez a zene, ami most következik, viszont nem két nap alatt lett sláger, sőt idő kellett, hogy bekerüljön a klasszikok közé hozzánk. Itt van Tate McRae,

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Elérkeztünk a beígért ünnepélyes pillanatunkhoz. Ez a születésnapi köszöntünk a délutánban, kedves ma ünneplő Rádió 1-esek és mindenki. Happy birthday nektek! Boldog születésnapot, egy óriási ölelés, fülhozogatás mindenkinek, és mindjárt küldünk majd egy közös születésnapi igazi ma is leget. A mai Rádió 1-es kiválasztott szülinaposunk pedig a kismandula cukrázas sütemény csomagjával fogja ünnepelni a mai születésnapját. Ő pedig nem más, mint Lőrinc Andrea, akit férje László és két gyermeke Csilla és Zolika nevezett a Rádió 1 játékában. Gratulálunk! Az ajándék ma 18 óráig a Csokonai Színház mellett található Kismandula cukrászdában vehető át névvel, telefonszámmal, ami pedig a mai születésnapos Rádió 1-es igazi mai Kashmir és a Wide Ride. Boldog szülinapot vele nektek!
1: It's

0: 95 Rádió 1, a délutánodban is igazi ma is lágerek, amelyek pörgetik a délutáni munkaidőt, vagy csak simán az időt. Aki a folytatásban itt lesz és még rátesz egy lapáttal, az Györke Attila. Én megköszönöm a figyelmeteket, további kellemes rádiózást kívánok itt a Rádió 1-ben. Mindenkinek csodaszép délutánt a debreceni stúdióból. Szilágyi Lászlót hallottátok.
1: Ha ezt hallja, tudja.

0: Szentendrében vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
4: Új út erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
5: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Figyelem, fesztivál rajongók! Május 8-án és 9-én jön a Csabai Csülök Karnevál Békés Csabán a Csaba Parkban. Ingyenes belépés, brutális csülkös finomságok és sztár fellépők. Radics Gigi és Dérheni, Péter Sramek, Lengyel Johanna, Vétek Kefir, Nem az a lány és Szofi, Bíró Csongor. Napközben programok, este koncertek és hatalmas No Low Sounds nagy koncert. Csabai Csülök Karnevál, ízek és slágerek tavaszra hangolva.
9: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
0: Hirdessen nálunk!
10: reklamkukac.mcdb.hu
0: Rádió 1.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
11: Ma történelemből, holnap pedig angolból adnak számot tudásukról az érettségizők. Kiütőkupát szervezett a Bolyai Általános Iskola. Kovács Rádai Andrea vagyok. Honfoglalás, reformáció és Rákosi korszak. A történelemmel folytatódott az írásbeli érettségi. A végzősök most is két feladatlapot kaptak. A középszinten vizsgázók szabadon dönthettek, milyen sorrendben és mennyi idő alatt oldották meg az első és a második rész feladatait. Összesen 3 óra állt rendelkezésükre. Az emeltszintű történelem érettségin az első feladatlapot 100, a másodikat 140 perc alatt kellett kitölteniük. Középszinten a görög és római építészet, a középkori egyház, a honfoglalás, a reformáció és a dualizmussal kapcsolatos kérdésekre kellett felelni a végzősöknek. Emellett esszét kellett írniuk a középkori céhekről, Németország 1938-as terjeszkedéséről, a Rákosi korszakról vagy első Károly király uralkodásáról. Csütörtökön az angollal folytatódik az írásbeli érettségi. Újra az adrenaliné volt a főszerep a Bolyai János általános iskola által szervezett kiütő kupán. A Mozdulj Debrecen iskola programban a kiütős labdajáték a legkedveltebb sportfoglalkozás a gyerekek körében. A városi kiütőbajnokság februárban is hatalmas sikert aratott. A bajnokság nyertes iskolája a tanév végéhez közeledve egy kiütő kupát szervezett, ezzel lezárva az idei tanév iskola programos sporteseményeit.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
11: Ma a napsütés már gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék még nem valószínű. Élénk helyenként erős marad a szél. Délutánra 26 fok körül alakul a hőmérséklet térségünkben.
5: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió! Indul!

a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, nincs megállás, indítom is a következő zenét. Miközben azt olvastam, hogy holnap erősebb és több felhő jön fölénk, záporok, zivatarok is lehetnek, nagyobb eséllyel majd az ország keleti részén. A fővárosban 22 fok lesz a csúcs, de lesznek 24-25 fokos területek is. Az időjárás

0: csak igazi, ma is láger megy.
1: Sziasztok, Balázs vagyok, mindig a Rádió 1-gel dolgozom, és ott leszek a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Rádió 1 csak igazi, ma is láger megy! Úristen, teljes extázisból vagyok.

nekik az ma is slágermeccs. Május 24 bünkös vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál világsztárokkal. Semper, Swiss Disco, Cyril, Accent, mind elfogadták a meghívásunkat, és csinálnak majd egy szuper jó hangulatot nekünk, Rádió 1-eseknek, utánuk pedig az After Partin az összes Rádió 1-es DJ zenélni fog, például a Disco Shit.

0: nagyon-nagyon sokan készítenek zenéket, bulizzunk hát velük is a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban. Részletek a rádió1.hu-n.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

játszon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
8: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
7: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
8: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
7: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

0: délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Júlival.
1: Hello Debrecen, nagyon várunk titeket!
2: Délután 5 és 8 között a Kossuth téren.
0: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Newick-kal.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: organikusabbá teszi a zenei élményt. Nagy show lehet egy ilyen, de hozzánk exkluzív DJ szettel érkezik majd Sam Feld, mert hogy a négy világsztárunk közül ő az egyik.
1: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: Csak igazi mai sláger megy, közöttük pedig szinte minden órában nyerhető páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-ére pünkös vasárnapra a Budapest Parkba. Háló!
1: Szia, Andris vagyok, és a játékra jelentkeznék.
0: Melyik dalt vetted észre a műsoromban, Andris?
1: A Szemfeltnek a számát indítottad nemrég, a Heart Like Mine.
0: Heart Like Mine.

0: a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi ma is sláger meg.
0: Andris, 10-ként értél el.
1: Atta, szuper, köszi. Örülök, próbálkoztam már egy párszor. Két telefonról írta valamit,
0: inkább. Nem tilos. Valaki 6 telefonról próbál elérni, és nem sikerül. De neked sikerült, úgyhogy tiéd ez.
1: Köszönöm.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Köszönöm szépen, ott leszek akkor. Ez az.
0: És más is ott lehet, mert a játék folytatódik, és amikor lejátszom a következőt,

0: akkor ugyanígy tizedikként kell elérni a 0620-311-111-en és nyerni!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.

0: este 10-től after party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
0: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: kelljen!
1: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
6: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékára csökkentettük. Például a fél literes vitamin ital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tök mag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
7: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
8: Úgy is lett.
9: Spa Trend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újratöltve. spatrendexpo.hu.
10: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
11: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: A Villás Galéria szeretettel meghívja Önt. Május 9-én a Villás Galériában 15 órától kezdődő festmény és műtárgy aukciójára. Az aukció résztvevő festmények és műtárgyak megtekinthetők április 27-től az árverés napjáig, naponta 10-től 18 óráig. Villás Galéria, Debrecen, Demtér 2, telefon 456-600.
13: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
14: Hirdessen közvetlenül kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
2: Reklámot hallottak.
11: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
15: Fontos határidőre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Folytatódnak a helyosztók a férfi kosárlabda NB1-jában. Kovács Rádai Andrea vagyok. Már csak két hét van hátra. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást, amit eddig 1,7 millióan tettek meg. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhivatal kiemelte, hogy sokaknak semmit nem kell hozzátenniük a tervezethez, mert az tartalmaz mindent. Ők elég, ha csak átfutják és nyilatkoznak az 1+1%-ról. A bevallást egyébként az ESZIA rendszerben online néhány perc alatt be lehet adni, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre a kitöltéshez. A NAV 18-19-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség, és minden információ megtalálható a NAV honlapján az SZIA bevallás 2025 csempén is.
2: A gazdasági hírek támogatója az Esbox bevásárlópark Hajdúsámsonban.
11: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól, itt az FM 95 Rádió 1-en.
15: A megnövekedett utazási igények miatt bővül a közösségi közlekedési szolgáltatás a Nagymacsi város részben. A 33-as és a 33 eljáratok mellett már a 71 H-jelzésű autóbuszok is összeköttetést biztosítanak Nagymacs és a belváros között. Az autóbuszok menetrendjéről a DKV honlapján tájékozódhatnak.
11: A DKV információit hallották.
15: Folytatódnak a helyosztók a férfi kosárlabda NB1-jában a Deac számára ma. Az 5.-8. helyért vívott keresztjáték második meccsén a Debreceni Egyetem együttese a Budapest Honvéd vendége lesz. Este 7-kor a Ludovika arénában. A két győzelemig tartó párharcot 1-0-ra vezetik a fővárosiak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most!
2: Rádió

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: Nagyon jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: igazi mai slágerek.
1: Változatosan.
2: Fantasztikusak vagytok, imádom az egész csapatot.
0: Rádió. Csak igazi mai slágerek.

0: Igen, csak igazi mai sláger megy, és közöttük valaki megnyeri most a páros belépőjét a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Halló, halló!
1: Szia, Niki vagyok, és játékra szeretnék jelentkezni.
0: Niki, akinek nagyon vidám a hangja, úgyhogy valószínűleg már nem dolgozol.
1: De én még dolgozok.
0: Akkor viszont jó a munkád.
1: Igen.
0: Mert a Rádió 1 szól.
1: Igen, és Accentől hallottam a Don T-vet, és szeretnék. Vagyis hát jó lenne, én lennék a tizedik.
0: Május 24-én, pünkös vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján négy világsztár, a Rádió 1 DJ-i lépnek fel. Accent is, ahogy Niki mondta, és szerintem még a Rádió 1 szlogenjét is tudod.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert hogy tizedik lettél.
1: Ó, köszönöm, ez jó. Köszi, szálltok, ez nagyon jó. Alig várom, hogy ott legyek.
0: Kivel jössz?
1: A férjemmel. Gergő, Molnár Gergő.
0: Gergőnek üzenjük, hogy megnyerted ezt.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülök neki, köszönöm szépen. Nagyon szép napot nektek.
0: Neked is, és sok hallgatónak szeretnénk még szép napot szerezni. Lesz még játék, a következő órában is figyelni kell egy zenét. Tónap!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

egyenesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: legyen minél több virsit a Mestergut virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
5: Fáj a fejem.
6: Hamar elfáradok.
7: Nem szeretek este vezetni.
8: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
9: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
10: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
11: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív PC Neo.
12: Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az egy kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
14: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
15: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
16: Úgy is tett.
3: Reklámot hallottak.
17: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
18: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
19: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
18: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
19: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: Hány sejtből áll a tested? Valóban 100 000 kilométer hosszú a véráramod?
21: Fedezd fel a saját tested titkait interaktív anatómiai kiállításunkon. Tudományos kísérletek, lenyűgöző látvány, családi kvízek. Mindez a Fórum Bevásárló Központban május 2-től 17-ig. Emberi test expedíció a Fórum Debrecenben.
20: Részletek fórumdebrecen.hu.
22: A Kronesznél idén májusban is a jótékonysági a főszerep. Az idei Kronesz Charity Run támogatottja a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány. Csatlakozz a jótékonysági futóversenyhez, fuss át idén is egy működő gyáron, és légy részese az igazi Kronesz hangulatnak. Részletek és jelentkezés a futás.marathonman.hu/Kronesz-charity-run honlapon. Találkozzunk május 9-én!
23: Figyelem, szakemberek! Készrántok a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát kerestek? Ahol tudásotoknak valóban értéke van? A Metal Sheet csapatába keresünk megbízható, híddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metal Sheet honlapján vagy Facebook oldalán található elérhetőségeink egyikén. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
24: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
3: Reklámot hallottak.
17: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
25: Hírek egy percben az FM 95 Rádió 1-en. Kovács Rádai Andrea vagyok, köszöntöm Önöket. Műszaki okok miatt lezárták a Vígkedvű Mihály utca és Schumann utcák közötti átjárót mind a gyalogos, mind a gépjármű forgalom előtt. Egyelőre nem lehet tudni, meddig lesz lezárva az aluljáró. Ott ugyanis nem csak a szükséges karbantartást kell elvégezni, de állagmegóvási és műszaki felújítási munkákra is szükség van. Ezek befejezéséig a közlekedők nem használhatják ezt az útszakaszt, közölte az önkormányzat. A Magyar Kerékpáros Klub idén is elindítja Bringázza munkába kampányát. Ennek részeként május 12-én országszerte várják bringás reggelivel vagy uzsonnával azokat, akik kerékpárral közlekednek. A Cívisvárosban idén az EDC Debrecen szervez uzsonnát a biciklizőknek. Kedden 15 órától ünnepelhetik együtt a bringások a tekerést két keréken. További részletek a dehir.hu-n.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió

Itt a Rádió 1, 6 perccel járunk 4 után. Közlekedési infókat kaptam. Jutz írta, Budapesten a Gergely utcában van egy lezárás a Kada utca és a Diósgyőri utca között. Bencétől tudom, hogy az M3-ason Nyíregyháza felé a 44-es kilométernél a kamion az árokban, a forgalom lassabb, és Nono az M7-esen látott szintén egy kamionos balesetet Budapest felé a Holládi csomópontnál. Keresztbe áll ez a kamion, úgyhogy a csomópontnál nem lehet lehajtani. Infók jöhetnek még a forradalatunk 20-as 311-111.

0: csak igazi mai slágermeccs. Aki szemfüles, az kihallotta a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztár fellépőjétől a dalt, amire jelentkezni kellett. Páros belépője nyerhető szinte minden órában a szülinapunkra. Halló!
1: Jó, Dezső vagyok, a játékos szeretnék jelentkezni.
0: Ne is húzzuk az időt, melyik volt a nyerődal?
1: A Post Malone és a Sam Feltől.
0: Igen, tehát Sam Felt az előadó, Post Malone pedig a dal címe. Pár hét múlva a Rádió 1 születésnapi fesztiválján Sam Felt szerintem ezt a dalt is lejátsza majd, ő az egyik világsztárunk, és ott lehetsz te is, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy!
0: Hát nyertél!
1: Köszönöm szépen!
0: Kit hozol bulizni?
1: Haverok, társaság, buli.
0: Ja, gyertek minél többen. Kettő jegyet én biztosítok neked, jó?
1: Nagyon szépen, köszönöm.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Érezzétek magatokat jól!
1: Nagyon szépen köszönjük!
0: És nem áll meg a játék! A Kívánság műsorban 6 óra után ismét érkezik egy zene a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárjától. 10-ként ugyanígy kell majd telefonálni és nyerni!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620...

0: tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
3: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy a 0680-200-200-on.
5: Autóüveg Pilkington.
6: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden 6. kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
7: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
8: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
9: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
10: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
11: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
12: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
11: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
12: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
13: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
14: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Sziasztok, Csányi Sanyi vagyok. Ünnepeljetek velünk május 16-án 2-szer is a Kölcseiben. Délután 3-tól hogyan értsük félre a nőket, az 555. előadás, este 7-től pedig a 100. döntés, utána közönség találkozó beszélgetés, úgyhogy gyertek, jó lesz!
16: Jegyek a csányisandor.hu.
17: Figyelem, fesztivál rajongók! Május 8-án és 9-én jön a Csabai Csülök Karnevál Békés Csabán a Csaba Parkban. Ingyenes belépés, brutális csülkös finomságok és sztár fellépők. Radics Gigi és Dérheni, Péter Sramek, Lengyel Johanna, Vétek Kefir, Nem az a lány és Szofi, Bíró Csongor. Napközben programok, este koncertek és hatalmas No Low Sounds nagy koncert. Csabai Csülök Karnevál, ízek és slágerek tavaszra hangolva.
18: Ne felejtsd el befizetni a vízszámlát, drágám!
19: Nem volt időm, és már megint eltűnt az a fránya csekk.
18: Ideje elektronikus számlára váltani, most 6 havi kedvezmény is jár érte.
19: Igazán? Akkor tényleg most érdemes váltani. Végre nem lesz több elveszett csekk és sorban állás.
18: Na ugye, ezt mondom már mióta. Intézem.
19: Váltson el számlát.

0: számára ön is. Kényelmes, biztonságos, környezettudatos, és most pénzt adunk érte.
1: Részletek a debreceni kötőjel vízmű.hu oldalon.
2: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte!
3: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
4: És ez még csak a bemelegítés.
3: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 16 óra 41 perckor közlekedési információk. Névtelenül küldte valaki az SMS-t, hogy útépítés miatt a 10-es út Pilisvörösvár előtt áll. A várakozási idő a Solymári körforgalomtól 50 perc, magsebesség 10. Volt egy baleset az M0-áson, az M4-es felé Csömörnél, a 64-es kilométernél. A torlódás már minimum 2-3 kilométeres, ezt Bogi írta. Bárki bármit lát, még szóljon SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Autós barátaimnak pedig választottam egy szuper jó dalt, a legfrissebbet Ray Daltontól, Blood Running.

0: csak igazi mai sláger megy.
1: Sziasztok! A kolléganőmmel együtt én is ott fogok bulizni a Rádió 1 születésnapján. Rádió 1! Csak igazi mai sláger!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Mit olvassunk ma?
5: A láthatatlan kincset.
3: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
6: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízzel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Utazz messzire dízzellel, és élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
7: Szevasz, tavasz, hello Front Pro, viszlát, bolhák és pullancsok. A Front Pro-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és pullancsok ellen. Három havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
8: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás datív PCNO-t. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
10: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
13: És ez még csak a bemelegítés.
12: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
14: Rendeljen a Formula ételbárból Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldes tálak. Minden egy helyen, a hét minden napján. Formula ételbár, keresse a Facebookon.
15: A Kronesznél idén májusban is a jótékonysági a főszerep. Az idei Kronesz Charity Run támogatottja a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány. Csatlakozz a jótékonysági futóversenyhez, fuss át idén is egy működő gyáron, és légy részese az igazi Kronesz hangulat. Részletek és jelentkezés a futás.marathonman.hu/kronesz-charity-run honlapon. Találkozzunk május 9-én!
16: Szia!
17: Hello!
16: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
17: Bonjour!
16: Hola!
18: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
16: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
18: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
13: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
17: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
13: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
17: Reklámkukac mcdb.hu.
19: Reklámot hallottak.
13: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
20: Hírek egy percben az FM 95 Rádió 1-en. Kovács Rádai Andrea vagyok, köszöntöm Önöket. Vasúton szállítják az árukat Debrecen és az Északi-tengeri kikötő között. A Gyesef Cargo elindítja a Debrecen Wilhelmshaven intermodális szolgáltatást, írja a realmarket.com. A kapcsolat rendszeres logisztikai tengelyt hoz létre Debrecen és Németország egyik fő tengeri kikötője között. A szolgáltatás a Ghibli szállítmányozó és a Hapag-Lloyd hajózási társaság együttműködésével valósul meg.
21: A gazdasági hírek támogatója az S-Box bevásárlópark Hajdúsámsonban.
20: Ismét élettel telik meg a sétáló utca. Május 9-én 9 és 12 óra között érkezik a 12. Battyány kirakodóvásár és gyerekbolha piac. Az esemény célja ezúttal is a fenntarthatóság és a közösségépítés ötvözése. A kitelepüléshez egy jelentkezési lap kitöltése szükséges.
19: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most
19: Rádió
13: 1. Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Wilcox, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
19: Rádió 1.
22: A Temuron rendelt Juhász Geri, tegyük hozzá gyorsan. Hello mindenkinek, a stúdióban Györke Attila és Wilcox.
23: Hello. Ciao, sziasztok, hello.
22: Minden rendben, jól vagy?
23: Nagyon szuper minden. Észrevetted, hogy összeöltöztünk? Ma is.
22: Akik nézik most esetleg az élő közvetítést a YouTube-on, láthatják, hogy tényleg mit két törpe egymás mellett állunk, nagyon jól nézünk ki.
23: Milyen szép hasonlat.
22: Két fogyókúrázó törpe. Na, hát akkor kezdjük, Wilcox. Mivel indítunk?
23: Egy óriási slágerrel, a Lady Gaga és a Dead Dance itt a Rádió 1 Live Mixben.
22: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek!

0: Captain Wilcox. Hello, hello.
1: Csá, Hati, köszöntök még egyszer mindenki, csak az elégszerek.
0: Közben itt vannak azok, akik néznek minket YouTube-on. Sziasztok, két Attila, két fehér póló, meg két farmer, mint az ikrek, írt a Rick. Peti május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválján ott lesz velünk az első sorban. Sajnos Peti, nem tudom felolvasni a teljes SMS-edet, mert nagyon-nagyon hosszú volt. Hatalmasak vagytok, Pa is Pacsi a legnagyobb rajongótok, haj és szakál növesztő Peti Pápáról. Peti, te őt ismered?
1: Hát Peti az nagyon komoly arc, a hétvégén is ott volt az egyik bulimban, és megbeszéltük vele, hogy természetesen ott is találkozni fogunk vele, és együtt levágjuk a haját meg a szakállát, vagy nem tudom miért nem ígértél, Peti, hát valami lesz, viszek magammal egy ilyen jó kis hajnyírógépet, megoldjuk.
0: Aztán, hogy miben vannak még a hallgatók? Kata írta, hogy még bent az irodában, túlórában, de legalább tiszoltok. Petinek köszönöm, hogy ma is megmentett a káosztól, nektek meg a jó hangulatot. Valaki még dolgozik. Bence vagyok, éppen tekerek haza, a Margit hídon vagyok jelen pillanatban, legalábbis 5-10 perccel, amikor ezt írta. Olyan jó a zenétek, hogy képzeletben már a hétvégi sörözés van a fejemben.
1: Maradjon csak képzeletben, nehogy itt véletlenül átessen a Lotus oldalára.
0: Bulizzunk, bulizzunk, milyen zenét hoztál, mit hallgatunk most meg?
1: Nagyon jó hangulattal maradunk a továbbiakban is, Ed Sheeran és az Azizán.

0: mellettem Wilcox.
1: Ciao, ciao, ciao, sziasztok.
0: Megkaptad a tapsot.
1: Yeah, köszönöm. Most ide is kapcsoltam, hogy halljalak.
0: Május 1-én egy Dodge-es posztban láttalak téged. Nem de tudom, hogy privát, vagy a hivatalos oldaladon tetted közzé ezt a fotót.
1: Ez egy sztori volt, szerintem a kisfiammal mentünk dodge-emezni, minden évben el szoktunk menni, ilyenkor elviszem a búcsúba. Általában én ugye Szigetszent Miklósi vagyok, és ott a Miklósi búcsúba szoktam elvinni, úgyhogy természetesen idén sem maradhatott el a hagyomány.
0: Csak elmondom neked, hogy mit kell csinálni. Minden egyes dodge-emezés után veszel 5 zsetont, és azt jövőre használod fel.
1: Ja, az inflációval számolok, hogy
0: több száz, 200-300 forintokat tudsz ezzel spórolni évről évre, csak mondom.
1: Nagyon rafinált vagy. Szerinted már betárasztál egy pár évvel ezelőtt.
0: Gyerekkoromban csináltam ezt a trükköt, és pórul is jártam, képzeld el, mert olyan volt, hogy hát annak idején ilyen 50-60 forintokkal emelkedett mindig a dodge ára. Mindig ugyanazok a dodge-emesek jöttek, én tatai vagyok, és Tatára ezek a dodge-emesek jöttek. Csak hogy dupláztak, és ezért baromira nem ment senki dodge-emezni, ott állt üresen a dodge-em, nem használt senki. Én meg nem tudtam ledodge-emezni a zsetonomat, mert hogy azért az elég fura lett volna, hogy mindenféle vásárlás nélkül én ott megyek az autóval.
1: El kellett volna bizniszeljed jó áron ilyen, tehát egy kicsit lehetél volna eleményesebb, hogy kicsit pénzt is csinálja belőle, nem csak, hogy
0: maradt a nyakamon egy csomó zseton. Egyébként valahol egyébként a gyerekszobámban, nem is tudom, eltéve biztos ott vannak még.
1: Na hozd el, felhasználjuk.
0: Szerintem simán menne bármelyik autó vele. Na menjünk is tovább, zenélünk egészen 6 óráig, ugye a Rádió 1 Live Mix. Még gyorsan elmondom, aztán kívánság műsor indul, amiben lesz játék. A Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztár fellépőivel lehet majd páros belépőjegyeket nyerni a kívánság műsorban is, úgyhogy figyelni kell, hogy mikor zenélnek.
1: Saját dalt hoztam magammal, amiben a legendás On The Beach dallama is felcsendül. Kíváncsi vagyok, hogy felismeritek-e, ez a Not Ready To Live itt a Rádió 1 Live Mix-ben.
0: További jó rádiózást kívánunk mindenkinek.
1: Yeah.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Mit hallunk, Wilcox?
1: A saját dalt hoztam nektek, a Karambát, ezzel zárjuk a mai live mixet.
0: Jaj, hallgattam volna még egy kicsit ezt a mixet, de hát lassan-lassan már rajtunk van a kívánság műsor. Ne felejtse senki, a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára lehet majd páros belépőjegyeket nyerni. Mit kell tenni? Figyelni a műsort, és amikor jön a Rádió Egy születésnapi fesztiváljának világsztárjai közül valaki, egy dallal, lehet ugye Cyril, Samfeld, Accent, Swiss Disco, akkor hívni kell 10-ként a 20-as 311-111-en.
1: Így van, én szorítok nektek mindenképpen.
0: Téged hol lehet látni élőben legközelebb?
1: Természetesen, hogy velem is találkozhatok a Rádió Egy születésnapi fesztiválján, óriási parti lesz idén is, nem érdemes kihagyni, és hétvégén találkozhatok velem pénteken Szegeden, illetve vasárnap a World is My Radio Show, majd a Rádió Egyen. Attilán, vigyázz magadra, jók legyetek, sziasztok!
0: Jár a taps, Wilcox, köszönjük szépen ezt az egy órát. Hölgyeim és uraim, indul a Rádió Egy kívánság műsor, méghozzá Taylor Swift-tel.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

egyenesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forint

0: jelzem be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigyel Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Buríts a sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
5: Szevasz, tavasz, hello Front Pro, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Pro-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem 1 dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
6: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a stil.hu-n.
8: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
9: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
10: Fáj a fejem.
11: Hamar elfáradok.
12: Nem szeretek este vezetni.
13: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
14: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keres minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
15: Autóüveg Pilkington.
16: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
17: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 000 forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
18: One. A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendőr. Mivel készültél?
19: Csendből csinálok pénzt.
20: Történik bármi? Se pénz, se semmi.
18: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Cofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
21: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
0: Skoda.
11: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
22: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
23: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív PC Neo.
24: Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
25: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
26: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
25: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
26: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
3: Reklámot hallottak.
16: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
27: Indulj Debrecenből, és repülj Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára, vagy Larnakára a Wizz Air járataival. Fedezd fel többet kedvező árakon, és hozd ki a legtöbbet minden utazásból. Foglalj most a

0: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebb bike-ok a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
1: A Mandula cukrászdák egész évben sok-sok finomsággal várnak. Makaronok, nosztalgiakrémes, gurú és tökéletes torták a tökéletes pillanatokra. Várunk mindhárom mandulában, vagy rendelj online a mandulacukrászdák.hu-ról.
2: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
3: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
2: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
3: Reklámkukac mcdb.hu.
4: A Balázsék Dócsó május 15-én megérkezik Debrecenbe. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
5: Hello Debrecen! Nagyon várunk titeket!
6: Délután 5 és 8 között a Kossuth téren.
4: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Nyúikkal!

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hírek egy percben az FM 95 Rádió 1-en. Kovács Rádai Andrea vagyok, köszöntöm Önöket. Műszaki okok miatt lezárták a Vígkedvű Mihály utca és Schumann utcák közötti átjárót mind a gyalogos, mind a gépjármű forgalom előtt. Egyelőre nem lehet tudni, meddig lesz lezárva az aluljáró. Ott ugyanis nem csak a szükséges karbantartást kell elvégezni, de állagmegóvási és műszaki felújítási munkákra is szükség van. Ezek befejezéséig a közlekedők nem használhatják ezt az útszakaszt, közölte az önkormányzat. A Magyar Kerékpáros Klub idén is elindítja Bringázza munkába kampányát. Ennek részeként május 12-én országszerte várják bringás reggelivel vagy uzsonnával azokat, akik kerékpárral közlekednek. A Civisvárosban idén az EDC Debrecen szervez uzsonnát a biciklizőknek. Kedden 15 órától ünnepelhetik együtt a bringások a tekerést két keréken. További részletek a dehir.hu-n.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem olyan.

Csőke Attila mostantól lesi a kéréseket, kívánságokat, de közöttük lejátszik majd egy dalt a Rádió egy születésnapi fesztiváljának egyik világsztárjától is. Egy kis segítség. Ezt kell figyelni, hogy mi

0: hívni a 23111-et tizedikként, és adom a páros belépőt a szülinapunkra. Na nézzük, itt egy SMS, szia Atis, Lazalali vagyok, éppen kalapén fetrengve hallgatom a műsort meló után. Küldeném a kedvenc dalomat, a New Religion-t barátnőmnek Zsófinak, aki még tanul a holnapi vizsgájára. Üzenem neki, ne izgulj, menni fog, utána jöhet a pihenés. És még valakire küldhetem ezt a dalt. Szia, ki vagy?
1: Csaba.
0: Csaba, kinek és mit szeretnél üzenni?
1: Zarányban szeretném kérni.
0: Csak úgy?
1: Hát, csak úgy né.
0: Csak úgy né. Kapod a dalt te is.
1: Jó, rendben.
0: Hölgyeim és uraim, Rádió 1-es újdonság, BB Rexa, Faithless és a New Religion.

0: Itt a Rádió 1, 18 óra 18 perc, közlekedési infók. Ezt írta az SMS-t, az 1-es főúton Moson-Magyaróváron a Királyhidai út és a Szent Imre utca kereszteződésénél volt egy baleset. Budapesten több baleset is volt sajnos. A Krisztina körúton például a hegyaljához közel a felüljárónál írta G. Hollé pedig azt írta a Pesti alsó rakparton a Lánchíd után volt baleset az Erzsébet híd felé haladva. A Rádió 1 forró drótja 20-as 311, 111 jöhetnek még az utak hírei. Melyik dallal folytassuk, mit adhatok neked?
1: Egy Joe Cory.
0: Joe Cory rendel a kívánság műsorban, helyes. Ezt a dalt a Galantis-szal készítette, Stay a Little Longer. Kinek küldjük?
1: Édesanyámnak, Irinának.
0: Örülök, hogy ő is a Rádió 1-et hallgatja. Nagyon szép estét kívánok nektek!
1: Köszönjük szépen!
2: Hi, I'm Joe Cory, and you're listening to Radio 1.

0: erőteljes lesz csütörtökön a gomoly felhőképződés, ezt mondják a szakik. Keleten felé lehet zápor, zivatar. A fővárosban 22 fok lesz a csúcs, a szerencsése például nyugati területeken lehet 25 fok is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Köszönjük szépen, ez a Rádió egy kívánság műsor, mivel menjünk tovább? Hello!
2: Igen, én vagyok, és a Purple Disco Machine-től szeretnék kérni egy számot, és küldeném Tibinek.
0: Te meg, ha jól hallom, autózol?
2: Hazafele tartok.
0: Nagyon vigyázz magadra, szép estét!
2: Köszönöm szépen, nektek is!
0: Az infók után érkezik ez a dal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán.

0: lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor

0: 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
4: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden 6. kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
5: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
6: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
7: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
8: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtök
7: szállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
8: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35%

0: utazás. Az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Das Welt Auto negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Das Welt Auto. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
1: Reklámot hallottak.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: azt mondtad, hogy a kedvesednek szóljon ez a zene, lenne üzeneted is?
1: Üzenném neki, hogy szeretem, mert ma van a házassági fordulónk, ráadásul negyedik már, és ő még a munkában van, én viszont már mára végeztem, aztán várom haza.
0: Jól van, nektek indítottuk akkor ezt el. Hölgyeim és uraim, ők is zenélnek a Rádió egy születésnapi fesztiválján, és ők a Switch Disco.
2: Hey, this is Switch Disco. Come party with us on May 24th at the Radio 1 Festival in

0: szeretnék kérni. Édesapámnak és anyámnak hozzátennék azt, hogy nagyon-nagyon szeretem a brokkoli krémlevest.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Május 24, pünkös vasárnap jön a Rádió 1 születésnapi fesztiválja négy világsztárral, és amikor ők zenélnek a műsorunkban, akkor páros belépőjegy nyerhető. Halló!
1: Szia, Adri vagyok, a játékon szeretnék jelentkezni.
0: Adri, ezzel a nagy mosollyal mondd el nekem, hogy kit hallottál adásban, melyik dalt?
1: Switch Disco, I'll Find You!

0: hívtál fel tizedikként? De igen.
1: Munka után hazafele nagyon jó hír.
0: Mostában senki nem hiszi el ezt nekem.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Most már elhiszed nekem?
1: Hú, igen. Köszönjük szépen. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Köszönjük.
0: Szép estét, csávó.
1: Köszönjük, hello.
0: A kívánság műsor is és a játék is pörög tovább. Mutatom.

0: Hajrá, sok sikert!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
0: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy képenforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
0: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De

0: kezdjen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
6: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekosok.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0630

0: nekünk kelljen!
1: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
7: Fáj a fejem.
8: Hamar elfáradok.
9: Nem szeretek este vezetni.
10: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15.000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg! Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
11: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
12: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós, vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
13: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
2: Reklámot hallottak.
14: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Tökéletes az időzítés a váltásra. Válaszd minden idők legerősebb iPhone-ját, és válts iPhone 17 Pro-ra az iStyle-nál. Easy Upgrade előfizetéssel már havi 20.200 forinttól a tiéd lehet. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek az üzleteinkben és az iStyle.hu-n. iStyle, a te Apple szakértőd.
16: Már megint koszos az autóm.
17: Nyugi, töltsd le a MyGreen Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
16: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
18: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
19: És ez még csak a bemelegítés.
18: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
2: Reklámot hallottak.
14: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
20: Hírek egy percben az FM 95 Rádió 1-en. Kovács Rádai Andrea vagyok, köszöntöm Önöket. Vasúton szállítják az árukat Debrecen és az Északi-tengeri kikötő között. A Gyesef Cargo elindítja a Debrecen Wilhelmshaven intermodális szolgáltatást, írja a realmarket.com. A kapcsolat rendszeres logisztikai tengelyt hoz létre Debrecen és Németország egyik fő tengeri kikötője között. A szolgáltatás a Ghibli szállítmányozó és a Hapag-Lloyd hajózási társaság együttműködésével valósul meg. Ismét élettel telik meg a sétáló utca. Május 9-én 9 és 12 óra között érkezik a 12. Battyány kirakodó vásár és gyerekbolha piac. Az esemény célja ezúttal is a fenntarthatóság és a közösségépítés ötvözése, ahol a legkisebbek próbálhatják ki magukat az alkudozás és a kereskedelem világában. A kitelepüléshez egy jelentkezési lap kitöltése szükséges.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1, 19 óra 5 perc, közlekedési infók. Béla írta, hogy néha torlódik, néha lassú az M1-es. Budapest felé haladva, Tatabánya után nagyjából Bicskéig. Ezt is szólt ugye nemrég, hogy az 1-es főúton Mosonmagyaróvárnál, a Királyhidai úton a Szent Imre utca kereszteződésnél volt egy baleset, és Krisztől tudtam meg, hogy szintén baleset volt a 8-as főúton Veszprémnél a város felé, a 43-as kilométernél. A közlekedési infók után egy üzenet. Szia, hallgatunk!
1: Szia, Bertolt vagyok, és Radiontól legújabb számát kérném a kollégámnak.
0: Mi csináltok most?
1: Soprontól tartunk hazafelé.
0: Jaj, ti is úton vagytok, vigyázzatok magatokra. Köszi, hogy minket hallgattok, jó utat!
1: Mi is köszönjük!
0: És ha bármikor lejátszok egy dalt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárjától, tizedikként várom a hívásokat a 0623 111-111-en. Most a legfrissebbet játszom Ray Daltontól, Blood.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nyolctól jön a diszkós itt, Bárány Attila, Hanvai PG DJ Junior. Ez még a kívánság műsor, és melyik dalt kérnéd? Szia!
1: Szia! A barátnőmnek szeretnék kérni egy dalt Erejétől.
0: Egészen pontosan kinek?
1: Annának. Nagyon szeretem.
0: Egy nagyon szép szerda estét kívánok nektek.
1: Neked is, köszönöm.
0: Ray következik tehát, Anglia legizgalmasabb popsztárja a jelenben. Ő írt már dalt Beyoncé-nak, Charlie XCX-nek, vokálozott David Guetta-nak, Regard-nak, Jack Jones-nak, Martin Solveig-nek. Most

0: Csütörtökön, pénteken, szombaton változóan felhős napos időszakok jönnek. Holnap ráadásul az ország keleti kétharmadán lehet a legtöbb felhő, és ott záporok is várhatóak.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Köszönjük szépen. 8-tól diszkos itt, addig kívánságműsor. Hallgatunk téged, hogy hívnak?
2: Anna.
0: Milyen dalt kérsz, drága?
2: A Szíriától kérek egy dalt.
0: Cseles. Kinek menjen?
2: A barátaimnak. Adél, Lili, Panni, Zorka és Kamilla.
0: Rendben, drága. Szép estét nektek. Szia.
2: Hello.
0: Akkor egy-két perc, és az infók után indítom ezt a dalt Szíriától.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

6-8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsmedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
7: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
8: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motor kiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
9: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
10: Az izgalmas újdonságoknak, a legendás sikerműsoroknak és a népszerű műsorvezetőinknek köszönhetően a TV2 negyedik, a TV2 csoport pedig már 5. éve piacvezető főműsoridőben. Köszönjük nézőink és hirdetőink bizalmát!
3: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: igazi mai sláger megy. Hetek, napok kérdése, és május 24-én pünkös vasárnap jön a Rádió 1 születésnapi fesztiválja. Négy világsztár zenél nálunk, a Rádió 1-es DJ-k, és hogyha a világsztárok a műsorunkban is zenélnek, akkor páros belépőt nyerhet valaki. Halló?
1: Szia, Gábor vagyok.
0: Gábor, azért csörögtél?
1: Gondoltam, hogy bemondom, hogy Stumbling In, a Cyriltől.
0: Cyril a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja, és ott lehet, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Megnyerted, mert te vagy a tizedik.
1: Aj, nagyon király. Szuper. Azt képzeld el, hogy először telefonáltam.
0: És a Rádió 1 születésnapi fesztiválján hányszor voltál már jelen?
1: Még egyszer sem, de most biztos, hogy ott leszek.
0: Nagyon úgy tűnik. Figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Nagyon jól fogod magad érezni, ezt most mondom.
1: Abba biztos vagyok. Én is.
0: És vannak még jegyeink, drága Rádió 1-esek, úgyhogy holnap is tessék figyelni, mikor zenélnek a Rádió 1 születésnapi fesztiválján.

0: Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Közöttük egy újdonság érkezik. Erre kérek majd egy nagy hangerőt. Előtte egy üzenet. Szia!
1: Jó napot! Én Melanie lennék, és anyukámnak szeretném küldeni, mert négy napja van máma. Kivált nap van!
0: Anyát akkor meglepjük a legeslegújabb David Guetta dallal.
1: Tökéletes!
0: Hölgyeim és uraim, az egyik legfrissebb zenénk itt a Rádió Egyen, David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight, az igazi mai slágerek között. Perceken belül pedig a diszkós itt indul 8-tól.

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
3: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
4: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
7: Skoda.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsópaprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
9: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
10: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy képenforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Budapestre minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

és vigyel Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
4: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarországon.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Word is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális lesz a következő három óra, zseniális zenékkel és zseniális DJ-kkel. Jamina indítja nálunk a szerda estét. Hello, Jami!
1: Hello, Geri, szevasztok! Megyek fellépni, úgyhogy szeretném magamat és titeket is egy picit pörgetni, úgyhogy kezdjük még hozzá Joel Corey-val és a Stay a Little Longer. Maradjatok velünk, itt vagyunk a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show szerda este, mellettem Jamina a lemezjátszói mögött, az új Bob Sinclair dal jön, Tiszta nyár.
1: Így van, igen, nagyon örülök, hogy azért ilyen dalokat is tudunk itt pörgetni, hiszen ezzel már tudunk hangolódni a nyárra, nyárra pedig már majd kis újból fogjátok kirázni a fesztiválokon, úgyhogy jön egy újdonság, Bob Sinclair és ki ez a közöse. Ez az I Can Wait itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-es.

0: időt, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, kitől veszem át a pultot, és kinek fogom átadni, tehát ez egy óriási vállalás lesz. Na mindegy, legyen mondjuk Sam Felt, itt biztosan az jön a következő egy percben, vagy két percben, ez pedig a Heart Like Mine. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en.
1: What's up, I'm Sam Felt, come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: dance és house zenék minden este 9-től csak a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jaminával most kezdünk még csak belelendülni. Maradjatok, jövünk vissza mindjárt.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

Budapestre minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: nézzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: figyeljétek, jövő héten indul Balázsék délutáni országjáró turnéja. Az első állomás május 11 Győr Széchenyi tér. Balázsék 5 és 8 között lesznek majd ott délután. Előttük pedig Jaminával mi fogjuk nekik előmelegíteni a terepet a Rádió egy live mixben, úgyhogy várjuk a helyszínre, tehát Győrbe, a Széchenyi térre az igazi nagy Jamina rajongói csoportokat, lehet, hogy még belépőket is adunk nektek a születésnapi fesztiválunkra. Most pedig jön a Tolvaj Renivel közösen készített dalod.
1: Nagyon kellett ez a dal, hogy beindítson minket is, meg úgy beindítsa majd ezt a nyár és fesztivál szezont, úgyhogy egy picit ugye erősebb aljjal készült. Jamina és Tolvaj Reni közöse.

rettenetesen nagy sláger lesz ez a zene idén nyáron. Alex, Kenji és a Bambolé a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem 11-ig Yamina, aztán 11-től Pure Beat a lemezjátszói mögött. És nézzük, hogy mivel jössz most, Yamina.

0: Ti viszont ne menjetek sehová, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Pure Beat.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél.
5: Felkészültél.
4: Védj egy nagy levegőt.
5: Védj egy nagy levegőt.
4: Indulunk!
5: Are you ready?
1: Radio 1. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarország

0: Szokás szerint Pure Beat viszi nálunk tovább a szerda estét. Hello Pure Beat!
1: Csoki, szevasztos rátok, hello Gerikém, szép estét mindenkinek. Kezdjünk is bele, finoman indítjuk a mai mixet. Érkezik az angol slágergyáros, ő nem más, mint Cigala, és az egyik kedvencünk tőle. Ez a Riptide című track, ezzel kezdünk itt a Birdies Már Radio Show-ban.

0: legyen a World is Mine Radio Show-ban Pure Beat a lemezjátszói mögött, és hoztál egy friss Mark Knight zenét ma estére.
1: Így van, egy igazi house gyöngyszem érkezik, és nagyon örülök neki, amikor keresek, nézelődök az interneten, mik az új dalok, megjelenések, és belebotok egy ilyen igazi minőségi zenébe, amikor visszaköszönnek az igazi klasszik house jegyek a dalban. Ez manapság nagyon ritka, és hát ki is lenne a dal készítője, aki tud még hozni ilyen hangzásvilágot. A Tool Room Records kiadó tulajdonosa, a house és a tech house stílus nagykövete, ő nem más, mint Mark Knight, és az egyik legfrissebb megjelenése Clap Your Hands. Ezzel megyünk tovább itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Gyurbit, neked is még egyszer.
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém.
0: És nagyon szeretjük ezt az iménti zenét, ez Christopher kollégánk, jó barátunk új megjelenése volt. A flow nagyon vagány, nagyon-nagyon trendy.
1: Igen, imádom egyébként, ezt kocsiban nagyon sokat szoktam hallgatni, és ha jól tudom, hogy a Christopher nyomja a rappet benne?
0: Bizony, ez Christopher rap része, ez Christopher hangja, csak addig csűrte csavarta az AI segítségével, hogy rá nem ismerne, szerintem még az anyukája sem.
1: De zseniális, azt kell mondjam. És hát egy olyan dallal megyünk tovább, ami tökéletesen érik erre a dalra. 11:30 után már egy kicsit tekerünk a tempón, jönnek az igazi vámozgató zenék, azok a dalok, amik már nem csak itt a rádióban, hanem a klubokban is megállják a helyüket. Főleg ez a dal, ami az idei évben szerintem az egyik legnagyobb klub bomba jelenleg, a német DJ-től, Martin Bukstól, aki egyébként nemrég járt Magyarországon, és ez egy személyes kedvencem tőle, ez nem más, mint a Velorum. Ezzel megyünk tovább itt a Verizmán Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Oldies Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nagyon jók a zenéjétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Például Joel Corey, egy korábbi születésnapi fesztivál sztár fellépő, aki akkor elmesélte, hogy nem ez az első alkalom, hogy Magyarországon járt.
1: I've been to Budapest like as a tourist many times. Like we come with my friends years ago and we had like it was my friend's stag do.
0: Vagyis hát ilyen legény búcsús brit banda egyik része volt, amikor az egyik barátjának volt itt a legény búcsús eseménye. Lehet, hogy elsétáltunk a félmeztelen söröző Joel Corey mellett, aztán nem is tudtunk róla. Az idei buli május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban lesz. Sirius Sam Fett, Switch Disco, Accent, Rádió 1-es DJ-k. Jövünk nem sokára.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem olyan.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban pedig egy olyan dal, amit a héten is hallhattunk már a live mixekben, több DJ-nk is játszotta, egy óriás nagy klubklasszikus, újra töltve. Fate lesz és az Insomnia, hát elképesztőd az eredeti már 31 éves idén. Fú, telik múlik az idő. Egy vadi új köntös kapott Bibi Rexának köszönhetően, egyébként a Fate lesz-el közösen hozták ki ezt a dalt idén tavasszal. Az énekesnő közelgő negyedik stúdióalbumán is ott lesz majd. Ez a New Religion.

reméli. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. David Guetta, egyik kedvenc DJ-em Hype-oton a folytatásban, sőt, hát a kollégák is. Például közösen készítettek el egy hivatalos remixet Ray, Where's My Husband dalához. Ó, Hype-oton, utólag is boldog születésnapot, 1999-es évjárat, és most áprilisban lett 27 éves. Ezt a dal pedig aktuálisan nagyon szeretjük tőle, Norma Jean Martin vokájával, ez az Out of My Head, Hype-otontól, a Rádió 1-en.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most például Ray. Hogy kicsoda Ray? Hát a zenei szakma által is igazán nagyra becsült londoni születésű énekesnő, dalszerző és producer, ez is egy nagyon fontos titulusa, 1997-es évjárat és 2024-ben a Brit Awards-on történelmi rekordot ért el, egy éven belül 6 díjat bezsebelt. Nem rossz. A dalaiban keveredik a pop, az R&B, a jazz, és ezt most nagyon-nagyon szeretjük tőle, Where is my husband? Ray dalát hozom már is a

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Mai sláger megy, a folytatásban pedig klasszikus esete az alvó slágereknek, Sleeping Hits, az album kifejezés arra, amikor elkészül egy dal, és nem az elkészülés, illetve a megjelenés után lesz belőle óriási sláger. Hát ebben az esetben az történt, hogy egy holland DJ készített egy Turn the Lights Off dalt 2007-ben, ebből jött egy feldolgozás, Kado jó voltából egy dán DJ, és 15 évben